0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen keményfaágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: see.
1: Mike Kelly, Rock Kim, Wonders.
2: Rádiódabas, a régió leghallgatottabb rádiója.

0: Éjjel 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
1: Indul egy újabb óra, a régió

0: igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel.
1: Beleugrok a Mariana háromba, le a Mariana háromba, le a Mariana háromba.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját,

0: hétköznapi viselettől, az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
1: Telefonszám 29-361-776.
2: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba Vasudvar.
2: Minden, ami vas.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4
7: Rádiódabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: 93.4 Az érzelmek hullámhossza.
7: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

93.4 Rádió Davas.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos steptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilval lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
0: Egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: nagyon rég, de mond.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Hajnali 5 óra van.
3: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sinek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten.
2: Novel.
1: Noticias.
2: Novinky.
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
3: A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteorológus azt mondja, ilyenkor fennáll a hőgota veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sinek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassítást a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szolea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei-tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott Pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt. So we are in, yes.
1: I just wanna swim in you. 93.4
2: Rádió

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Rádió Dabas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a műsorunk egy beszélgetéssel. Atlétikáról lesz szó a folytatásban. König László és Gokolák Pál a vendégünk a Dabasi Atlétikai Klub részéről. Sziasztok, köszöntelek benneteket a műsorban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, én is.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetést valamikor a tavasz folyamán, tavasz elején, hogy ugye megkezdődnek majd a szabadtéri versenyek, és hát ezekről fogunk beszélgetni, mert hogy az elmúlt időszakban számtalan versenyen vettetek részt, milyen eredmények születtek, és merre jártatok?
2: Hát igen, április végén kezdődött el a szabadtéri szezon. Itt ezt mi két részre szoktuk bontani, egy tavaszi, meg egy őszi részre, mert ilyen július augusztusban van egy kisebb fajta leállás, ugye ott a felnőtt korosztálynak van verseny, és akikkel mi nagyrészt foglalkozunk, az utánpótlás korosztálynak ott nincsen nagyon versenye. Tehát áprilisban Szekszárdon kezdtük öt versenyzővel a versenyzést, utána egészen most vasárnapig összesen nyolc versenyen vettünk részt, közöttük volt országos bajnokságok, ligaválogató versenyek, meg egyéb felkészülési versenyek is.
1: Eredményeket tekintve mi az, ami elmondható, milyen kimagasló eredmények születtek, vagy mondjuk olyan, amik mondjuk egyéni számba, hogyha nézzük a versenyzőket, akkor esetleg már okozott meglepetést?
2: A két liga versenyt emelném ki, ugyanis ez a országos szempontból ezek a versenyek a legfontosabb számunkra. Ugye itt ez a liga verseny arról szól, hogy a három részre, három régióra van bontva az ország, és mi a centrum régióban versenyeztetjük az atlétáinkat, ez országos szinten a legerősebb régió, és itt május elején Szekszárdon, meg június közepén Újpesten az utepályán volt verseny, és hát a történetünk, nem olyan nagy történetünk, legsikeresebb liga versenyeit éltük meg, ugyanis Szekszárdon összesen négy döntős helyezésünk volt, három dobogó és egy győzelmünk volt. 13 versenyzővel vettünk részt, és 26 nevezésünk volt, ami azt jelenti, hogy valaki 2-3 versenyszámban is versenyeztek. 18 egyéni csúcs született. És ezt megspékelte még a két héttel ezelőtti újpesti liga verseny, ahol 14 versenyzővel vettünk részt, 36 nevezéssel. Volt olyan versenyző, aki 5 versenyszámban is indult, és 19 egyéni csúcs született, 5 döntős szereplésünk volt, 3-szor állhattak fel a versenyzőink a dobogóra, és egy győzelmünk is született, és összesen 10 különböző versenyszámban versenyeztünk, ami szerintem elképesztő ahhoz képest, hogy 4 éve indult az egyesület, és mindenki tudja, hogy milyen infrastruktúrával rendelkezünk.
1: Na hát akkor gratulálunk ezekhez az eredményekhez, és pont ezt szerettem volna kérdezni, mert talán egy korábbi beszélgetés alkalmával pont erről is beszélgettünk, hogy itt azért folyamatosan átalakul, és azért fejlődik valamilyen szinten a technikai feltétele a dabasi atlétikai csapatnak. Most hogyan álltok? Mi az, ami elmondható, vagy mi az, ami esetleg várható a következő időszakban?
2: Hát most jelenleg a magasugrás a legerősebb versenyszámunk, ugye ez a magasugrodomnak köszönhető, valamint a gimnáziumban rekordtámborítást kapott a kosárlabda pálya, és így minőségi felkészülést tudunk biztosítani a gyerekeknek. Ez meg is látszódik, hogy a fedett pályán volt egy országos második helyezettünk, itt a liga versenyeken is magasugrásban érik el nagyrészt a dobós helyezést a versenyzőink, úgyhogy ezzel egy nagy előrelépést tettünk, reméljük ez az évek folyamán folytatódik, és valami nagyobb beruházás is meg tud majd valósulni.
1: Hogyha visszatekintünk az évre, egyébként az eredmények tekintve mennyire látszik a fejlődés a fiatalok tekintetében, illetve hát ha már a versenyzők is szóba kerültek, azért itt minden alkalommal szóba kerül, hogy egyre népszerűbb az atlétika is a fiatalok körében. Hogyan változott a létszám, mennyire mondható el, hogy azért ez is egy húzó ágazata lett, húzó sportja lett a régiónak, illetve a városnak?
3: Létszámunk az érdekes módon hullámzik. Tavaly 50 igazolt versenyzőnk volt, utána ebből néhányan abba hagyták, elmentek, leérettségiztek, illetve volt, aki sportágat váltott, de az idén újra megközelítjük, sőt nem megközelítjük, hanem már 50 igazolt versenyzőnk van ebben az évben. Ez egy múlt heti adat, de most is még jelentkeztek néhányan, akik szeretnének hozzánk csatlakozni, akik már járnak edzésre, de szeptembertől várható, hogy ők is csatlakoznak, és akkor lehet, hogy már az 50 fő fölé fogunk tudni emelkedni létszámban. Itt inkább a fiatalabb korosztályra gondolok, tehát itt már a 2017-es születésű, 18-as születésűek, illetve kicsit inkább az általános iskolás korosztály, aki jelentkezik hozzánk.
1: Aki egyébként jelentkezik hozzátok, célzottan valamelyik sportág tekintetében szeretné kamatoztatni a tudását, vagy kipróbálni magát a jövőben, vagy azért ez úgy működik, hogyha valaki jelentkezik, azért felméritek, hogy melyik lenne az az ága, amiben ő esetleg kimagasló lenne?
3: Hát úgy érkeznek, hogy vannak olyanok, akiknek van konkrét elképzelésük, hogy ő ugrani szeretne, vagy dobni szeretne, de mi azért megnézzük őket mindenben, kipróbáljuk, felmérjük a lehetőségeket, hogy miben tud majd jobban teljesíteni. Itt egy általános képzést adunk, és utána majd az évek folyamán, meg a versenyeken is külön minél több, szélesebb versenyszámokban indítjuk. Azért volt az, hogy volt, aki 5 versenyszámban indult, hogy ott dől el majd, hogy ki milyen, melyikben lesz majd igazán eredményes. Tehát nem tudhatjuk, vagy nem tudjuk megmondani azt, hogy te magasugró leszel, vagy gerelyhajító leszel, vagy sprinter leszel, de az évek alatt ez szépen kialakul, de ha nem próbáljuk ki velük, akkor ezt nem tudjuk így eldönteni.
1: Ugye az előbb szóba került egy korosztály, ahonnan leginkább várjátok a jelentkezést. Célszerű egyébként minél fiatalabban elkezdenie a sportolónak, például akár az atlétikát, hogy elkezdje hivatásszerűen vagy tudatosan űzni, vagy mi a legideálisabb jelentkezési kor általában, hány éves kor atlétika tekintetében?
3: Hát az ideális kor, az így nem fogalmaznék, hogy ideális kor, mert voltak olyanok, akik 14-15 éves korban kezdtek, vagy más sportágból jöttek át, vagy mentek át az atlétikára, és óriási eredményt tudtak elérni, de én úgy gondolom, hogy az atlétika egy alapsportág, és ezt ilyen harmadik, negyedikes korban érdemes elkezdeni, sőt, akár első, második osztályban is, tehát itt gondolok a 18-as születésűekre, 19-es születésűekre már, vagy még fiatalabbakra, mert ez nagyon jót fog tenni esetleg, ha más sportágat fog választani, hogyha van egy ilyen atlétikai alapképzés, ahol a ritmust, különböző a szögdeléseket, ugrásokat, dobásokat megtanulja.
1: Beszéltük már azt is, hogy nyilván itt Dabason nagyon sokféle sport közül lehet választani, de már szóba került az is, hogy a környék településéről, meg talán, ha jól rémlik, Ócsán szoktatok tartani még foglalkozásokat. Mennyire jellemző egyébként, hogy a környék települései is már tudnak az atlétikai klub létezéséről, és jelentkeznek is az iskolákból hozzátok?
2: Ócsára mi edzeni szoktunk átjárni, ott van egy atlétikai egyesület, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát hogy nem az a célunk, hogy akkor onnan hozzunk egy gyerekeket, aki ott jobban eléri az Ócsi egyesületet, volt, akit ajánlottunk is, oda gyárról érkezett hozzánk, és ne könnyebben érik el az Ócsai Egyesületet. Nem tudom, hogy azt mondták, hogy fel fogják keresni, nem tudom, hogy hol tart ez az ügy, nem is ránk tartozik, de tényleg nem az a célunk, hogy máshonnan szedjünk el gyerekeket. Ócsára csak az infrastruktúra miatt járunk át a téli időszakban, hogy rekordtámpályán is fel tudjuk készíteni a gyerekeket heti egyszer. De itt a Laci elkezdte az iskolákban az igazgatókat megkeresni, és hogy iskolai keretek között az alsós korosztálynak heti 1-2 órában valamelyik testnevelő atlétika szakkört tartana. Ugye itt ez a első, második, harmadik, negyedikes korosztály. Itt a szövetségi rendszerben, a kölyök atlétika programban tudnak bekapcsolódni a versenyeztetésbe. Nekünk most kettőnknek erre nincs kapacitásunk, és ezért gondoltuk, hogy az általános iskolás testnevelőket megpróbáljuk bevonni, és így szélesíteni a bázisunkat. Utána később majd, ha rendelkeznek egy alappal, a tovább lépés miatt, akkor jönnek, majd megkeresnek minket, vagy az ottani testnevelővel fogják folytatni. Ez még majd folyamatban van ennek a kialakítása, de nagyon pozitív azoknak az intézményvezetőknek a hozzáállása, akiket megkerestünk.
1: Néhány napja véget ért az iskolai év, úgyhogy beköszöntött a nyári szünet. Ti esetetekben hogyan telik a nyár? Nyilván azért a sportolást folytatni kell a fiataloknak legalábbis valamilyen szinten azért a nyári időszakban, akár valamilyen közös munka lesz-e a nyár folyamán?
3: Befejezzük az idényt, tehát most hétvégén lesz az utolsó, illetve nem, hanem még lesz az U20-as korosztálynak, lesz még egy verseny július elején. Ott tervezünk még indulni, ott két fő indul, most hétvégén U18-as korosztályban egy fővel indulunk, utána befejezzük az edzéseket, egy kis pihenőt tartunk, a többieknek már az U14-nek, U16-os korosztálynak, ahol már nincsen versenyük, ők pihenőt kaptak, hogy pihenjenek, mert elég szoros volt ez az év, nagyon sok versenyen vettek részt, és augusztusban kezdjük újra az edzéseket, ahol augusztus 10-ével egy atlétika tábor, a szokásos éves atlétikai táborunkat rendezzük meg, ahová már folyamatosan jelentkeznek a nem csak a versenyzőink, hanem olyanok, akik ki szeretnék próbálni az atlétikát. Tehát most már 5-6 olyan jelentkezőnk van, aki ismerkedni akar az atlétikával.
1: És akkor lehet még jelentkezni elvileg a táborba?
3: Így van, még vannak helyeink. Augusztus 10-től, hétfőtől péntekig, 8-tól 4 óráig a Dabasi Gimnáziumban lesznek a foglalkozások, illetve elmegyünk Albert Irsára is az atlétika pályára. Strandot szervezünk ebben az időszakban, reméljük, hogy a gyóni strand is működni fog már, és akkor oda is tervezünk egy strandlátogatást, egy strandnapot, mert általában régen mindig ott fejeztük be az utolsó napot a strandon, és körülbelül ez a terv, és utána pedig indulnak az őszi versenyek majd.
1: Maga a tábor egyébként hogy szokott kinézni, hogy szokott felépülni? Itt szóba került, hogy lesznek olyanok, akik még nem atletizálnak, hanem most szeretnék kipróbálni, illetve nyilván azok is jelentkeznek, vagy azok is részt vesznek, akik viszont rendszeresen tagjai, illetve látogatói, vagy akár versenyzői az egyesületnek. Hogyan fésülitek össze itt a programot ilyenkor?
2: Itt napi két edzést szoktunk tartani a táborozóknak, technikai dolgokról lesz szó, tehát megismerkednek különböző atlétika különböző versenyszámaival, akik már ügyesebbek, azoknak kicsit előre haladottabb technika tanulásuk lesz, aki meg most ismerkedik meg vele, azoknak ők fognak segíteni, hogy a korábbi években is ez tök jól, nagyon jól működött. Behozunk olyan versenyszámot is, amivel edzéseken nem nagyon találkoztak, csak úgy bemutatás jelleggel, például egy versenykalapácsot. Istenek, igazából mindenkinek szól ez a tábor, aki egy kicsit szeretne belekóstolni, hogy milyen az atlétika, valamint utána meg, akik nem jönnek versenyzők a táborba, nekik meg edzéseket fogunk tartani. Augusztusban meg igyekszünk minden korábbi időpontra tenni, hogy ezt a nagy hőséget, ezt el tudjuk kerülni.
1: És akkor a Facebook oldalon minden információ megtalálható a táborral kapcsolatban, hogyha esetleg valaki még úgy döntene, hogy jelentkezne. Kicsit azért tekintsünk még előre akkor a következő időszakra, 2026-27-es időszakra milyen tervek vannak, milyen célok, ha már lehet ezekről beszélni.
3: Nekünk nagy terveink vannak. Voltak fejlesztési tervek is, reméljük, hogy ezek is beindulnak. Egy futósáv építése volt tervben, amire a polgármester úrral egyeztetve elindultak a szervezési dolgok. Reméljük, hogy ez talán meg tud majd valósulni valamilyen formában. Ha ez sikerül, akkor az egy óriási előrelépés lenne számunkra, de folytatni szeretnénk a kölyök atlétikával, amit a Pali is mondott. Van konkrét, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskolában ott szeptembertől már egy csoport indulni fog. Ugyanígy a Rákóczi, második Rákócziban, illetve a katolikus iskolában ott egy csoportot, ha sikerül összehozunk, ott mind a két intézményvezető pozitívan állt a dologhoz. Itt már csak a szervezési dolgokat kell megtennünk, illetve még ha kilépünk, akkor talán Kakucson is sikerül egy ilyen kisebb csoportot létrehozni, mert ott is került oda egy olyan kolléganő, aki foglalkozik az alsós korosztállyal, atlétikával, és ő vele, talán sikerül vele is megállapodnunk. És
1: versenyek tekintetében milyen célok vannak, hogy milyen tervek?
3: Hát a
2: versenyek az U14-es, U16-os korosztálynak szeptember-októberben lesznek majd az országos bajnokságai, úgyhogy velük azért majd augusztusban szeretnék elkezdeni majd a felkészülést. Tavaly nagyon jól sikerült felépíteni egészen augusztustól kezdve a felkészülésünket az idei évre. Ez látszódik a rengeteg egyéni csúcs döntésen és a hatalmas nevezés számokon is. Ezt szeretnénk ugyanúgy folytatni. Hát van titkon reményünk abban, hogy az U15-ös, 16-os OB-n egy dobogónk össze fog jönni, de ha nem, akkor se leszünk csalódottak. Tehát senkire nem akarunk terhet tenni, de reméljük össze fog jönni.
1: Várjuk akkor az eredményeket, és természetesen a további versenyekről majd időnként beszámolunk itt a 93.4-en. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek hozzánk. Jó nyarat, jó pihenést kívánunk nektek.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük, és mi is a hallgatóknak jó nyarat kívánunk.

0: régi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: A sporthétfő már is folytatódik tovább, és a Dabasi Modellező Sportegyesületről fogunk beszámolni, legalábbis a velük történt eseményekről a folytatásban. Erős Mihály foglalja össze az elmúlt hetek eseményeit.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, itt a Dabas Rádió hallgatóit üdvözlöm. Beszámolom a Dabasi Modellező Sportegyesület ez évi versenyeire. Elég kurta, rövid, mert nagyon sok verseny elmaradt megint, de viszont pár rangos verseny, úgynevezett világkupa forduló, az meg volt tartva. Nem nagyon tudják csúsztatni, ezeket az időket meg kell tartani. Ez azt jelenti, hogy minden országban két világkupa forduló versenyt lehet tartani, aminek az eredménye is különböző számtani bonyodalom, hogy ki hanyadik helyen volt, hányan voltak a startoló. Így van rangsorolva, és így jön ki majd év végén világkupa, aki benevezett, részt vett valamennyi versenyen. Minden úgy sem tud, azért van így szétszorva a világba, hogy mindenki azért tudjon érvényesülni. Mi dabasiak kihasználtuk ezt a világkupa fordulót, március hónapban kezdtük az úgynevezett Herent kupával, ami az első világkupa forduló szokott lenni Magyarországon. A második, mert minden ország ugye két versenyt rendezhet, a második verseny az már később van, de viszont nincs hozzá terület. Ezért Nagy Szalontára, Romániába van kihelyezve az a verseny. Folyamatosan a nagy versenyek most már mindig Nagy Szalontán vannak megrendezve, nagy a hely. Igaz, hogy kellemetlen az út oda, de a terep viszont megfelel nagyra modellezők számára. Az idei fontosabb verseny, amiről épp még meleg a hír, hogy június 20-án és 21-én voltunk Nagy Szalontán két felnőtt kis ifi versenyzővel szabadon repülő kategóriába, ami azt jelenti, hogy hát Hargita Kupa című versenyen vettek részt, 51 résztvevővel, Kovács Gergő 37. lett, Erős Mihály 44. Ifjúsági vagy serdülő korú versenyzők, ott nem volt nagy tolongás, mindössze 4 voltak, ebből 2 magyar, 1 ukrán és 1 román versenyző volt. Ezek közül második lett Kucsák Julianna, nem elhanyagolható 586 másodperc eredménnyel, a maximum az 630, így mellesleg megjegyezve, és utána őt Kucsák Ottó követte 550 másodperccel. Következő verseny szintén a időpont és hely miatt Spanyolország tartott igényt erre a területre, és mivel egymás után követte, azon is ugye részt vettünk, és itt 45 felnőtt versenyző volt, ebből a 45-ből 16. lett Erős Mihály, 37. Kovács Gergő. Ez a nap igen hosszúra sikerült, már reggel 8 órás kezdés, majd este 9:30 lett vége, addig ott azon a szép napsütéses vidéken, hát bizony melegedtünk. Az eredmények tulajdonképpen nem elhanyagolhatók. Spanyol versenyen a 45 versenyzőből 24 teljesítették a maximumot, utána ők döntöztek. Ez a döntő azt jelenti, hogy ki kell várni egy termékmentes időt, hiába végeztünk délután 3 órakor, és ebbe a termékmentes időbe kell újabb startot megtenni, aminek az az érdekessége, hogy már technika segítségével van, ugyanis van a gépekben egy kis kütyű, ami megmutatja, hogy mikor, milyen magassal járt a gép. És úgy van, hogy megvan adva egy normál idő, amit körülbelül mindenki megrepít, azt az időpontot veszik figyelembe 2 percnél vagy 3 percnél, ezt mindig a bírók döntik el, és hogy akkor milyen magasan volt a gép. És akinek magasabban volt, hát ugye az nyert, ezzel megelőzik azt, hogy a gépek késő esti órákban ne menjenek el olyan iszonyú távolságra, mert hát azért vissza is kell hozni, meg hát az már nagyon megnehezíti a versenyt. A versenyen a két felnőtt az nem egyenlő tempót tudtak diktálni, voltak technikai nehézségek is. A gyerekek azok viszont

0: ott nem a technikai nehézség volt különösen, hanem sok volt nekik a meleg, de viszont tartották ebbe a négyes mezőnybe helyüket, annyi, hogy cserétek, hogy nem Julianna lett a második, hanem Otto. Így értek el olyan eredményt, hogy ezeket szép serlegekkel jutalmazta a rendezőség. Mi az eredményeknek kiváltképp örültünk, mert nem törtünk modellt, nem veszítettünk el modellt. Ez köszönhető a régóta tervezett, már meg igényelt, hogy GPS megvan, beizemeltük, és ennek segítségével minden helyzetben megtaláltuk a modelleket. Következő versenyünk legközelebb az majd Kabán lesz, Ludányi István emlékverseny. De augusztus 15-én az F1 A, B, C, Q országos bajnokság. Ezek kategóriák, hogy F1 szabadon repülő, A vitorlázó, B gumis, C mechanikus, Q elektromos. Országos bajnokság lesz Kabán. Majd másnap meg a Ludányi emlékverseny. Erre is készülünk. Reméljük, hogy hát nem fog meleg lenni, mint ahogy most. Köszönöm szépen a figyelmüket, sok sikert mindenkinek. Mi is izgulunk nagyon.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig. Mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit. Új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt. Nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
6: Telefonszám 29-361-776.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább a Sporthétfő itt a 93.4-en, és maradunk egy kicsit a sport mellett is, de kiegészül majd a beszélgetésünk kultúrával, illetve sok minden mással is, mert hogy a folytatásban az újhartyáni városnapról fogunk beszélgetni, és hát kivételesen itt azért külön programok is kapcsolódnak majd az idejében hozzá, úgyhogy majd ezekről is beszélgetünk. Horváth Levente és Surman Csaba újhartyán várospolgármester a vendég, amit köszöntek is a műsorban. Sziasztok!
2: Szia. Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, meg a nézőket, különös tekintettel az újhartyániakat.
1: Na hát akkor az újhartyáni városnapról fogunk beszélgetni, hogy azt már felkonferáltam. Talán kezdjük is ezzel a beszélgetést, hogy pontosan mire is készültök. Ugye most július 4-én lesz ez az városnap, és hát egész napos programokkal várjátok majd, de nem csak az újhartyániakat, hanem a környéken élőket is.
2: Természetesen így van. Ugye több év szünet után kerül ismét megrendezésre a városnap Újhartyánon. Ugye amikor arról döntöttünk, hogy ezt megcsináljuk, megrendezzük, akkor nem egyszerűen egy rendezvényt szerettünk volna visszahozni a város életébe. A célunk az volt, hogy legyen egy nap, ami rólunk, Újhartyánról szól, újhartyániakról, egy olyan közösségi ünnep, ahol találkozhatunk, beszélgethetünk, együtt szórakozhatunk, és büszkék lehetünk mindarra, amit közösen létrehoztunk. És ezért különösen fontos számunkra, hogy a színpadon helyi újhartyáni fellépők, újhartyáni származású, újhartyáni kötődésű fellépők lesznek, de egy picit családiasabb lesz, mint a régen megszokott újhartyáni városnapok, de azt gondolom, hogy olyan tehetségek vannak Újhartyánon, hogy kiválóan alkalmasak arra, hogy egy városnapon tudják szórakoztatni a közönséget. Tehát olyan emberek, akik innen indultak az életük egy szakaszában, ehhez a közösséghez tartoztak, és a tehetségükkel, munkájukkal országos ismertségre is szertettek, tehát lesznek ilyen fellépők is. És szeretnék megmutatni a fiataloknak, hogy a kitartás, a szorgalom és a tehetség egy kisvárosból indulva is messzire vezethet. Úgy Újhartyán nem csak egy lakóhely, hanem egy olyan közösség, amely értékeket ad, amelyre érdemes odafigyelni, és érdemes büszkének lenni erre.
1: Hogyha a fellépőket ki kellene emelni, vagy közülük esetleg valakit kiemelni, akkor kit említenél meg?
2: Hát én ezt úgy mondanám konkrétan is, hogy tehát szombaton lesz a városnap, 2 a Friday Band fog fellépni, ebben az együttesben újhartyáni tagok is vannak természetesen, 3:15 Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihád gyermekkoncertet ad, itt fel fognak lépni közben a Újhartyáni Német Nemzetiség Általános Iskolának az énekkara, 16-15-től 17-ig kicsit egy sportosabb, a körszínpadon fognak fellépni, a Vision Hip Hop Tánciskola, az Amazon Majorette csoport, és Tóth Ákos egy freestyle bemutatót fog tartani, 17-15-kor fog Nádas Barbi és zenekarra fellépni, 18-15-kor fellép a Blues Archív, 19-15-kor fellép Metki, illetve 20-15-kor fellép Kollár Klemenc László és Makó Kata fog koncertet tartani. 9 a Presszó Band fog egy utcabállal, körülbelül 11:30-ig, és akkor 11:30-kor hajnalig fog fellépni DJ Blyde, ő zárja az estét.
1: Hát akkor színes programokkal készültök az idejévre, és hát talán az már ennyi több lesz, hogy már az időjárás is alkalmas lesz tényleg egy ilyen közösségi napra, hiszen már nem lesz az a nagyon meleg, de hát nem csak a színpadon lesznek programok, hanem ugye említsük meg, hogy például street food bemutató, vagy egy Ízek utcájával is készültök.
2: Ugye azt találtuk ki, hogy a Béla Gödör mellett van a Homok utca, a Homok utca lezárásra kerül, és ott fognak felállításra kerülni tehát az ételesek, a sörösök, a borosok, és végig egy nagy, hogy hosszú padsort fogunk oda tenni, és ez lesz az Ízek utcája, itt lehet majd fogyasztani minden finomságot. És még ami nagyon fontos, hogy ugye hogy egész nap különböző attrakciókkal készülünk, a kicsiknek, a nagyoknak is, lesz kisméretű ugráróvár, nagyméretű ugráróvár, óriás csúszdával, lesz VR sátora, a nagyobbaknak lesz 3D karika, ide a bátrabb fiatalokat fogjuk majd várni, hogy ezt kipróbálják, lesz természetesen arcvestés, kézműves foglalkozás. El fog készülni addigra a játszótér a Béla Gödörben, már felállításra kerültek a játékelemek, de még az eséstér kialakítása az történik, de péntek estére el fog készülni. Hát ez az ígéret, de ezt fogják is teljesíteni a kivitelezők. Körhinta lesz, láncos hinta lesz a, még felállítva a fiataloknak, és lesz egy játszóház is, egy kitelepült játszóház, úgyhogy egész nap minden korosztálynak lesz kikapcsolódási lehetőség.
1: És hát említettem a beszélgetés elején, hogy lesznek majd különleges programok is. Az egyik ilyen talán az, hogy a büntetés végrehajtás is képviselteti magát majd ezen a rendezvényen. Kicsit közelebb hozzák a kilátogatókhoz, hogyha jól gondolom az ők működésüket, kicsit betekintést nyerhetünk majd az ő munkájukba.
2: Hát igen, megkerestek engem, és első hallásra egy kicsit extrémnek tűnt a kérés. Aztán úgy átgondolva azt gondolom, hogy ez egy érdekes színfoltja lehet ennek az eseménynek. Itt installációk fognak kihelyezésre kerülni, illetve lesz egy kutyás bemutató, ahol az elkapást fogják bemutatni a büntetés végrehajtásnak a dolgozói. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy látványos, érdekes színfoltja lesz a Városnapnak.
1: És egy másik program is kapcsolódik majd ehhez, erről már Leventével fogunk beszélgetni, mert hogy egy teljesítménytúra is elindul, aminek majd a célállomása, illetve az utolsó etapja lesz a maga a Városnap.
3: Igen, igen, tehát tulajdonképpen röviden Horváth Levente vagyok, ugye a Stabil Sport Egyesületnek az alapítója, megálmodója, elnöke, és 10 éve ezelőtt kaptam egy megkeresést Újhartyánból, a Sportolj Hatlábon egyesülettől, akik együttműködve elkezdtünk szervezni, úgymond környéken szélesítő eseménysorozatot, és mondhatni, hogy ez 10 éve most már működik. 10 évvel ezelőtt kis távokkal kezdtük, tehát most csak így röviden 10-20-30 kilométerekkel, majd ez kiemelkedett 60-100-120 kilométerre, és mivel ugye 10 éve csináljuk ezeket az eseményeket, megpróbáljuk ezt úgy kiemelni, hogy egy kicsit átvinni az extremitásba, tehát itt lesznek továbbá 180-200-240 és 300 kilométeres teljesítések. Nyilván a 300 kilométer az egy extrém, tehát nyilván nem fognak rajta úgymond tömegek elindulni, viszont akik elindulnak, azok az emberek, akik ezt remélhetőleg tudják is teljesíteni, és büszkék lehetnek rá, hogyha teljesítik. Többek között ugye itt vannak azért olyan nevek is, akik már akár 1600 kilométert is gyalogoltak, és akár a világot maguk mögé utasították. Meleg van, de ettől független ugye éppen ez a kihívás benne. Tehát itt tudjuk azt, hogy a nyári meleg ugye az kőkemény sportolókat is vonz, tehát hogy ugye nem csak a jó időben, hanem a legmelegebben is megcsinálják ezeket az eseményeket, illetve ugyanezen embereknek, a résztvevőknek a kérésére meg szoktuk szervezni a leghidegebbe is, tehát télen. Tehát most például a téli eseményünk az mínusz 13 fok volt éjszaka, amikor például a tábort elkezdtük építeni, de most ugye visszatérve a mostani nyári eseményekre, ez ugye úgy épül fel, hogy nyilván a fő események azok a szombati napon fognak történni, amikor a városnapok is lesznek, akkor indulnak ugye a kisebb távok 100 km, 120 km-ig bezárólag, viszont a nagyobb távok azok már csütörtök reggel elindulnak, és ugye hát nagyjából ugye úgy alakítottuk ki a frissítő pontokat, hogy azért a frissítő pontokon ugye lesz élőerős frissítés emberekkel, akik ugye mindig fogják várni őket, ez nagyjából ugye úgy néz ki a 300 km, hogy van egy 120 km-es kör, ami egyszer egyik irányba, másszor másik irányba, majd egy 60 kilométeres kör. Ezt azért így alakítottuk ki, hogy amikor visszajönnek ugye egy-egy kör után, akkor ugye itt a polgármester úr jóváhagyása, ugye kaptunk szállási, zuhanyzási lehetőséget, tudnak frissíteni, esetleg egy pár órát aludni, hogy tovább induljanak a következő körre. Így érdekességképpen mondom, hogy aki esetleg egy kicsit számolgatni akar, szeretne, az nagyjából ki tudja számolni, hogy 80 órát adunk 300 kilométernek a teljesítésére. Ezen belül, hogyha ő belepihen, belefut, bármilyen utómódon tudja teljesíteni, mi azt elfogadjuk. tulajdonképpen kerékpárral, lóval, esetlegesen gyalog és futva teljesíthetik a részvevők ezeket a túráinkat, és mondhatni azt, hogy rengeteg visszatérő részvevőnk van. A díjazás tulajdonképpen nem csak mondhatni azt, hogy megcsináltad, ügyes vagy, hanem ugye mindenkinek érmet adunk. Az érem az egyedi, azt nem is nagyon láttam más eseményeken az országban, tehát üvegérem az, ami az adott táv, ugye fel van rá karcolva, hogy, vagyis lézerezve, hogy milyen távot teljesítenek, és ugye ezt az üvegérmet ugye gyűjtik évről évre, és vannak tényleg olyanok, akik az elmúlt 10 évben szinte minden eseményünkén itt voltak, és jelen voltak. Ugye ezt emeljük ki azzal, amit a polgármester úr már megjegyzett, a Büntetés Végrehajtási Intézet dolgozói régóta járnak hozzánk, és ebből kerekedett ki a gondolat, hogy őket bevonjuk ugye a programba, hogy nem csak mint részvevők, hanem ugye az eseménynek a színfoltjai is lehetnek, ezáltal ugye ki fognak vonulni bemutató sátorra, idézélyesen bemutató zárkával, felszerelésekkel, ruházattal, lesz egy úgymond köznyelven fogalmazunk, hogy egy kommandos bemutató lesz, ugye a kutyás bemutató, illetve a Büntetés Végrehajtási Intézet dolgozói között ugye megkérdettünk egy olyan vándorkupának nevezett sorozatot, amellyel a különböző intézmények egymás között versenyezhetnek. Tehát ezáltal most per pillanat, amit látok, jelentkeztek például a Sopron-Kőhidai intézményből, Balassagyarmati intézményből, Vácról, ugye budapesti IMEI intézetből, gyűjtőből, tehát ugye különböző intézetek ezt így egymás között is ugye próbálják versengeni. Nyilván kell ugye gond a kihívás is, illetve az, hogy az egészséges életmód, az egészséges mozgást ugye valamilyen szinten belevigyük az emberek életébe. Ez egy olyan sport, amit ugye a fiatal kortól elkezd az egész időség, csak például egy tegnapi eseményemen 86 éves volt a legidősebb versenyző, és nem a legkisebb távol indult. Uh-huh. Tehát mondhatni azt, hogy ilyen általában ilyen 3-4-5 éves kortól már a gyerekektől elkezdve az idősebb versenyzőkig, ugye ez mondhatni azt, hogy sokaknak egy egészségügyi séta. Tehát ezért mondhatni azt, hogy nagyon sokan vannak tényleg nyugdíjkorhatár fölött is, akik eljönnek hozzánk. Itt nyilván adunk egy olyan szintidőt, mert azért valamilyen úton módon be kell érni a versenyzőknek, tehát nem lehetünk hetekig ott a helyszínen, de adunk egy olyan szintidőt, ami teljesíthetővé teszi az idősebbek számára is, és a gyerekek számára is ilyen eseményeket, és ugye az adott szintidőn belül kell beérkezni hozzánk. Ezeket az eseményeket ugye mi térképet, itinert adunk az indulóknak, illetve csípes időmérést a hétvégi eseményre. Ugye van, aki a térképet olvassa, van, aki a leírást olvassa, viszont mivel az elmúlt, mondhatni azt, hogy 6-8-10 évben már kiment a divatból a szalagozás, ebből kifolyólag most már GPS trackeket csinálunk, tehát tulajdonképpen a telefonjára föl tudja tölteni a versenyző az adott távot, amelyre nevezett és amelyen elindul, és tulajdonképpen a telefon bármikor segítségül tudja venni, hogy éppen jó helyen jár-e, vagy nem jó helyen. Ettől függetlenül ugye nyilván elnézhetik, lehetnek eltévedni, de a telefonszámunk rajta van az itineren, tehát hogy bárhol bárki eltéved, tud bennünk keresni, segítünk. Volt olyan is, akiért ki kellett mennünk, mert tényleg meleg volt, cukros volt, nem úgy készült, előfordul. Nyilván segítünk, meg támogattunk mindenben mindenkit, és ugye hát tulajdonképpen ezt az eseményt így, hogy összehoztuk a városnapokkal, reméljük, hogy színesítjük egymás programját.
1: 10-20 kilométeres távokat említettél, nyilván azt nagyjából el tudjuk képzelni, hogy az merre felé haladhat, de itt azért szóba került a hosszabb táv, 180-200 kilométer, és ugye a 300 kilométeres táv. Ez milyen útvonalakat érint, vagy ha így nagyjából?
3: Hát tulajdonképpen ugye a központból indulunk Újhajtjából, a Bélagödörmerről. Most azt mondom, hogy így nagyjából a 120 kilométeres kör az úgy néz ki, hogy elmegyünk a Dunatisza csatornán Ócsáig, Ócsaskanzennél, tehát tulajdonképpen ugye elmegyünk, addig onnantól fogva jön a visszaforduló, Vasad, Csévharaszt, Pótharaszti templomdom, majd az ország közepe emlékműhöz megérkezünk. A 100 kilométerig visszafordul Újhartyán felé, míg a 120 kilométer elmegy, tesz meg egy 20 kilométeres kört, és mind frissítő pontként újra visszaérkezik az ország közepe emlékműhöz, és ezt követően jön vissza Újhartyára. Majd ugye, amikor megérkeznek, akkor ugye tudnak frissíteni, zuhanyozni, kapnak melegételt, tudnak egy kicsit rendbeszedni magukat, és és ugye itt tudnak indulni a következő körre. Hát nyilván ugye ezt tudni kell, hogy itt azért az időjárás az bármilyen lehet. Lehet eső, lehet meleg, tehát ugye eleve úgy készülnek. Illetve, ami még fontos, hogy a nagyobb távok esetében depózást biztosítunk. A depózást röviden annyit jelent, hogyha összeállítja otthon magának a csomagot, hogy mi az, amit szeretne esetlegesen elvitetni adott pontokra, azt mi természetesen, mint szervezők kiszállítjuk az adott pontra, és amikor ő odaér, akkor abból akár átöltözni, akár cipőt váltani, frissíteni, vagy egyéb géleket használni, azokat ugye fel tudja használni, és nyilván a csomagját visszahozzuk, ugye mire beérkezik. Ez is egy segítség ugye ebben a melegben, hogy nem kell mindent magával vinni, hanem esetlegesen depózással megoldható az, hogy menet közben egy plusz frissítésként olyan dolgokat is vigyen magával, amit esetlegesen nem kap, vagy csak ő fogyaszt, például lisztérzékeny, és nem lehet olyan kenyeret, amit mi adunk, stb. Tehát ugye ezeket ugye így kimeljük. Nyilván a folyadékot ugye próbáljuk pótolni. Nagyon melegre való tekintettel kívánják a sósat. Tehát ezt ugye esetleg ropival, mogyoróval szoktuk megoldani. Az éjszakai szakaszokon ugye nagyon sokan ugye kívánják a kávét, tehát ezt is megoldjuk, tehát kávét is adunk. Menet közben ugye nyilván azért a melegre való tekintettel nehéz megoldani a hűtési dolgokat, de folyamatosan szállítunk a frissítő pontokra olyan dolgokat, amik esetlegesen ezt a meleget enyhítik. Továbbá, ami még nagy sikert aratott, és mondhatja, lassan már el is várják a versenyzők, hogy dinnyét, hideg dinnyét szoktunk vinni, annál jobb nincs. Tehát ebbe a melegbe azt szeretik a legjobban, az ilyen pontjainkat.
1: Még egy fontos dologról nem beszéltünk, hogy aki részt szeretne venni, hogyan tud jelentkezni. Ugye itt említetted, hogy a hosszabb túrák már előbb elindulnak. Nyilván ugye a rövidebbekre gondolom, akkor szombaton is lehet jelentkezni, de pontosan hol?
3: Így van, tehát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy a Béla Gödörnél fel lesz állítva egy kapunk, amin ugye rajta lesz az ország közepe felirat, és ugye onnantól pedig kitáblázunk, ott leszünk egy 100-150 méteren belül, és mondhatni azt, hogy ugye attól függetlenül, hogy az előjelentkezés lezárult, ez nem jelent problémát, mert jelentkezés nélkül is, aki éppen nem tudja még, hogy ráér-e vagy nem ér rá, de mégiscsak úgy dönt, hogy eljönne. Tehát a helyszíni nevezéssel is lehet indulni, lehet rajtolni. Tehát ugyanúgy el tudjuk fogadni, ugyanúgy emléklappal minden egyebben díjazzuk a részvevőket. A helyszínen is ugye sokan úgy vannak vele, hogy a teljesítménytúrák általában ugye ezt még kiemelem, hogy a szint az ugye elég nagy akadálya szokott lenni egyes mint túráknak, hogy van benne egy túrában 2-3000-4000 méter szint. Itt azért hozzáteszem, hogy a 120 km-en az Alföldre való tekintettel van 250 méter szintünk, szintemelkedés. Tehát mondhatni azt, hogy van, akinek ez jó, van, akinek nem. Azt azért tudni kell, hogy ugye mivel Alföld, ezért az izom az egysíkúan mozog. És ugye azért másképp kell ugye ezt is kezelni, mint hogyha egy hegyes terepen megy az ember. Ettől független azért sok szakasz ugye erdőn keresztül megy, és ugye amit fontos is tudni kell, hogy a jelzett turista utakon mennek. Tehát mondhatni azt, hogy nem csak úgy mennek a nagyvilágba, hanem mind jelzett turista utakon jelöltük ki az útvonalat. Ezekhez a nefag, az erdészetek, különböző erdészeket érint, ezeket mind megkerestük és hozzájárultak ezekhez az eseményekhez, és így erőre és utólag is köszönjük nekik.
1: Köszönjük szépen mi is akkor az invitálást, tehát ez volt a sport része, a túra része a hétvégi programnak, és akkor polgármester úrhoz fordulok ismét, hogy így a beszélgetés végez közeledve a technikai infokat foglaljuk össze még egyszer, mi az, amit tudni kell kezdésről, helyszínekről, stb.
2: Annyit mindenképpen kihangsúlyoznák, ugye, hogy még egyszer, hogy szombaton. Maga a városnap az 2 órakor kezdődik, ugye egyrészt a Béla Gödörben, a mellette lévő utcában, illetve egész a volt falu központnak a főteréig ki fog húzódni ennek a helyszíne. Nagyon fontos információ, hogy ingyenes a rendezvény, sőt minden játékelem használata ingyenes lesz, beleértve a körhintát és a láncos hintát, illetve ezeket a korábban felsorolt játékokat. Egyedül az ételért, italért kell fizetni majd az érkezőknek, hogy sok szeretettel várunk mindenkit. Szerintem egy izgalmas, érdekes nap lesz a szombat biztosan.
1: Szombaton tehát július 4-én Újhartyáni Városnap, úgyhogy várunk mindenkit ott. A részletes programokért pedig keressétek a közösségi felületeket, ahol megtalálható a teljes program. Köszönjük szépen a tájékoztatást!
2: Köszönjük a lehetőséget!
3: Köszönjük!
0: Sporthétfő! A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementális hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabashelyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Budapesten az útepályán versenyeztek az U18-U20-as atléták. Az időjárás nem volt kegyes hozzájuk, a nagy hőség, a felhőszakadás és a vízes pálya minden versenyzőt megtépelt, emiatt csak az OB előtti gyakorláson volt a hangsúly. Balázs Emese U18-as súlylökésben magabiztosan bekerült a döntőbe, így volt esélye gyakorolni a forgásos technikát versenyhelyzetben. Az utolsó lökése előtt elérhetőnek tűnt a dobogó, így a régi technikát vett elő, 12,1 méteres lökésével felkerült a második helyre. Farkas Vince a felnőtt mezőnyben távolugrásban bejutott a döntőben, és 619 cm-rel az ötödik helyen végzett. 100 méter síkutásban az esély után rajtolt, így inkább csak edzési jelleggel futott. Borsos Maja szintén a felnőtt mezőnnyel futott 100 méter síkutásban, és 13,5 másodperccel ért a célba a futamában. lejátszott első felkészülési mérkőzését a Meton FC Dabas a tiszakécskei LC ellen, akik 3 gólt osztottak ki a csapatnak a játék során. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218.

0: 13.42. Cím: Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Gartrom.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
0: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.
0: Az ország szívében együtt a legjobb hangokkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Moving on up, and people felvétele szólt itt az Otthon hangján, 2 perc múlva lesz 7 óra, én pedig Szlóka Brigi vagyok. Jó reggelt kívánok mindenkinek, így 2026. június 30-án, június utolsó napján. Ma még hőségre ébredünk, és hőség lesz a mai napon, de talán holnaptól majd, vagy csütörtöktől érkezik egy kicsit hűvösebb, erre is fény derül a következő órában, de most nézzük, mi a helyzet az utakon. Erős a forgalom Vecsése környékén, az M0-áson, ott torlódásra kell számítani. Szintén erős a forgalom az 51-es környékén Dunaharasztinál, ott akár torlódásra és nagyobb dugóra is számíthattok az élőkép szerint. Az útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. És a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljetek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljatok el. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenvedtek, akkor pedig mindenképpen a gyógyszer is legyen nálatok elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülnétek. Vigyázzatok magatokra, ilyenkor tudjátok, egy kicsit csökken a reakció idő is, úgyhogy vezessetek óvatosan. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után 3 perccel a stúdióból Szluka Brigit halljátok. 2026. június 30-a van, június utolsó napja, Pál, Emilia, Bács és Ditta ünneplik névnapjukat. Nagyon boldog névnapot kívánok mindenkinek ezen a néven. Ma van a Magyar Szabadság napja 35 éve. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapadok kivonása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére minden év júniusának végén országszerte rendezvényeket tartottak fővárosban, budapesti búcsú néven is. Na, de mi most Lizával és a Moonlit Floor-ral kezdjük ezt az órát, és azért megnézzük, hogy mekkora hőség vár ma ránk, illetve az óra második felében a csillagok állásáról is beszámolok majd nektek, és az óra felénél pedig Moldovan Ági jön a térség legfrissebb híreivel. Tartsatok velünk!
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
4: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
1: tiktak. Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap.

0: Minogue, Lights, Camera, Action, itt az Otthon hangján. Két percünk van még, 4:48-ig, kinyitjuk tehát a gardrobot, megnézzük, milyen idő vár ma ránk. Tovább tombol a hőség, az biztos, most 25 fokot mutat a hőmérő itt a stúdió előtt.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Tovább tombol a hőség, ahogy mondtam, kedden is hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, hajnalban 20, délután pedig 41 fok körül alakul a hőmérséklet. Lenge nyári ruha, napszemüveg, és hát szerintem 11 és 4 óra között nem igazán jó tartózkodni a napon. Hogy orvosmeteorológiailag mire számíthatunk a mai napon? A helyzet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szívproblémák, rosszul lét, légzés problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet, általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Könnyen napszúrás, hőgutát kaphatunk, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ígyunk megfelelő mennyiségű folyadékot, ilyenkor ez a legjobb segítség a szervezetünknek. Közlekedés szempontjából ugye sok napsütése és hőségre számíthatunk, helyenként egy-egy zápor, illetve hőzivatar is kialakulhat, melyek átmenetileg nedves, vizes, csúszós útszakaszokat okozhatnak. Záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok. Kezdetben nyugaton és északnyugaton lehet élénk, néhol erős az északnyugati északi szél, majd délután többfelé előfordulhatnak élénk északnyugati, valamint északkeleti széllőkések, de a zivatarok környezetében erős viharos széllőkésekre is számítani kell, melyek akár jelentősebb mértékben is csökkenthetik a járművek menetstabilitását. Hát ez akkor fontos, hogyha esetleg távolabbra mentek, mert a térségünkben nem nagyon várható ilyen. A napos időben érdemes napszemüveget viselni vezetés közben, és hát nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkoló járműben még rövid időre sem. A hőségben pedig tompulnak a reflexeink, bágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben. Mindenkinek jó utat kívánok, aki elindul, vigyázzatok magatokra, szerdától már egy kicsit jobb lesz az idő, abból a szempontból, hogy nem gyulladunk meg rögtön a napon. Megyünk tovább, Honeybeast és Daniel Fügergő közöse a Bárcsak lennék, jön itt az Otthon hangján.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
7: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
8: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
9: 93.4 Rádió Dabas.
10: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
11: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
12: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
11: Minden, ami vas.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.
14: Folyamatosan monitorozzák a települések vízellátását, gyorsan csökken a talajvízszint a térségben, ma még 40 fok felett leszünk.
15: Hírmondó.
16: Rólunk szól.
15: Régiónk hírei.
16: Első kézből.
15: Első kézből.
14: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 30-a van, kedd, reggel 7:30. Minden település kap információkat napi többször az ivóvízszolgáltatótól, hogyan alakul a fogyasztása. Monoron jelenleg nagyobb a fogyasztás az átlagosnál, de biztosított a város ivóvízellátása. Nyáregyházán ugyan a vízhálózatban a nyomás az elmúlt időszakban növekedett. A vízszolgáltató ivóvíztartályokat helyezett ki az általános iskolánál és a felső nyáregyházi óvodánál, amelyekből szükség esetén ivóvizet lehet vételezni. Az ivóvízellátása ma 18 órakor kezdődő képviselőtestületi ülés napirendi pontjai között is szerepel, amelyen a nyáregyházi rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás mellett a lehetséges műszaki megoldásokról is szó esik majd. Jelenleg még nincs érvényben sehol vízkorlátozás, de a DAKÖV Kft. Ennek elkerülése érdekében arra kéri a felhasználókat, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint mellőzzék a nagy mennyiségű felhasználásokat. Kérik, hogy a következő időszakban lehetőség szerint ne töltsenek fel medencéket ivóvízzel, kerüljék az autómosást ivóvíz felhasználásával, csökkentsék a nagymértékű locsolást, valamint ne használjanak ivóvizet utak és járdák portalanítására. Emellett arra is kérik a lakosságot, hogy mérsékeljék a kertek és zöld felületek öntözésére felhasznált ivóvíz mennyiségét és gyakoriságát. A szolgáltató hangsúlyozza, a felelős vízhasználat hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatos és biztonságos ivóvíz

0: Látás minden felhasználó számára biztosítható maradjon. Gyorsan csökken a talajvízszint a térségben, egyre kevésbé elegendőek az egyszerű felszívó szivattyúk az első vízzáró réteg eléréséhez. Az ország középső részén drasztikusan elindult az elsivatagosodás. Tervek már vannak a megoldásra, azonban az energiaigényes kivitelezéshez hamarosan hozzá kell fogni, mondta Petrányi Tamás, új lengyel polgármestere.
1: Már az elmúlt évtizedeknek ez a problémája, hogy a talajvízszint olyan szinten csökken, hogy több lakosunk is, hogyha itt találkozunk bárhol, akkor beszélgetünk arról, hogy hogyan kell neki, mivel hogy felszívó szivattyúja van, ami egy 8 méteres vízmagasságot tud felszívni, hogyan kell neki mondjuk kimélyíteni a kútaknát, és utána menni a víznek. Tehát ez már egy nagyon-nagyon régi tendencia, hogy az első vízzáró réteg fölötti víz, az kezd eltűnni, lent menni olyan mélységbe, hogy most már egyszerű szívószivattyúkkal ezt nem érik el. Tehát látszik, hogy hosszú távon alakul ki valami. A másik dolog, amit úgy meg kell jegyezni, ugye mondjuk egy kukorica egy évben 600 mm-es őt igényel a tenyész időszaka alatt, és ennek fele harmada jó, hogyha leesik most már az utóbbi években, nem csak Új-Lengyel területén, hanem a környéken is, vagy mondhatjuk azt, hogy majdnem a fél országban. Tehát látszik az, hogy víz nincs, a víz az fogy, tehát teendője az van az állami apparátusnak abban, hogy a megfelelő utakat kidolgozza és ahhoz szükséges finanszírozást előteremtse, és el kell kezdenünk itt azon gondolkozni, hogy ténylegesen, amik mondjuk már terve is megvannak, én már láttam ilyen országos terveket, hogy mondjuk a Sári csatornából, ha jól tudom, Újhattyán, Hernád, Pusztavas, Dános, és utána visszavezetik Új-Lengyelbe, ott van egy ilyen csatorna, a vizet is kezdjük el feltölteni így ezáltal a talajban az első vízzáró réteg fölötti vizet. És hogyha ez meg tudna valósulni végre, akkor én azt mondom, hogy pici élet kezd majd visszajönni a tájba. De ugye azt is látnunk kell, hogy a földrajz az földrajz. Tehát Új-Lengyel magasabban van, mint a Sári csatorna, és fölfele a víz nem szokott folyni önmagától. Tehát ez azért egy energiaigényes folyamat is lesz majd, hogyha ezen elindulunk. Ahhoz szükséges energiát előállítani, meg honnan fogják, miből fogják azt finanszírozni, ez viszont már állami feladat. Tehát egy a lényeg, teendő van, vannak már tervek is, lassan már a kivitelezés útjára kellene lépni.
0: Ez az utolsó olyan ciklus, amikor biztosan vannak líder pályázatok, így 2029-ig biztosan működik a rendszer, mondta Rácz Judit, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője. Több felhívás aktív már, az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások nyújtják be a pályázatokat, folyik a munka a helyi bírálóbizottságban. Azonban nem tudni, az Európai Unióban támogatják-e továbbra is ezt a pályázati rendszert, amelynek legnagyobb előnye, hogy közvetlen uniós támogatásokat a helyi szükségletek figyelembevételével osztanak szét.
2: Vidékfejlesztési támogatás maga és a LEADER támogatások, azok az agrár támogatások között szerepelnek. Ebben az időszakban még, tehát a 2024 és 27-29 közötti időszakban, ez kifejezetten az agrártárca alatt van, és kötelező LEADER forrásokat elkülöníteni tagállami szinten. És ez a kötelezőség mértéke 5%, tehát mindig a nagy agrárforrásoknak az 5% a LEADER támogatás. Nekünk ilyen szempontból nem volt problémánk, mármint hogy a források rendelkezésre álltak, és a program megvalósítása is elindult. Ami nagyobb nehézség volt az, hogy a technikai háttér az nem volt készen az időszak elindítására, új felületek keletkeztek a pályázatok benyújtására és feldolgozására, ami azt is jelenti, hogy nekünk is új felületeken kell dolgozni, és ezt meg is kell tanulni, és hát volt egyfajta ilyen verseny, hogy kész van-e már az a felület, amin nekünk a jövő héten mondjuk dolgozni kell, és ez elég sokszor nemleges válaszsal zárult, úgyhogy emiatt sokkal lassabb a rendszer. Ami minket jobban izgat az, hogy a következő, tehát ez a ciklus most már valahogy le fog majd záródni, még a forrásokat le kell kötnünk, még a megvalósításra mindenkinek 2 éve van, tehát alapvetően, ha valaki most adja be a pályázatot, holnap hozzáfoghat mondjuk, de 2 éven belül tudja megvalósítani, akkor, amikor megkapja a támogató okiratot. Az biztos, hogy ezt a ciklust 2029-ben fogjuk majd csak befejezni, tehát mindenkinek lesz ideje megvalósítani a fejlesztését, meg elszámolni is vele. Ami aggaszt bennünket az, hogy az Európai Uniós szinten a forrásoknak az átdolgozása van éppen napirenden, és hát kikerülne a javaslatok szerint a kötelező LEADER megvalósítás, amit mi azért nehezményezünk, mert ez az egyetlen olyan Európai Uniós támogatás, aminek a döntése helyi szintű részvételhez kötött.
0: Néhány óra alatt sikerült eloltani vasárnap délután az Örkény és Tatár-Szentgyörgy között a lőtérben keletkezett tüzet. Így is nagyjából 10 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Az oltáshoz a dabasi, ceglédi és a kecskeméti hivatásos, a lajosmizsei önkormányzati, valamint a délegyházi és gyömrői önkéntes tűzoltók vonultak, mellettük a Magyar Honvédség járművei segítettek a tűz körül határolásában. Az Örkényi és a Tatár-Szentgyörgyi településvezetés azonnal megkezdte a szakemberek számára megszervezni a védőfolyadék szállítását, ugyanis az extrém hőségben a szokásosnál is nagyobb hőterhelés érte az oltásban dolgozókat. A lőtér már többször okozott komoly kihívást nyáron. 2022. augusztusában például mintegy 1000 hektáron egy Natura 2000 besorolású területen pusztított tűz. Nyarasok, borókások, pannonhomoki gyepek, több száz védett növény, gomba és állatfaj otthona pusztult el. A terület kivételes ízelt lábú faunája teli volt röpképtelen és gyenge terjedő képességű fajokkal, amelyek azóta sem hódították vissza a területet.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Továbbra is a napsütés lesz ma túlsúlyban, ám délután a keleti és északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!

0: On the Boss, Move Your Body, Feet, Szívek. Ez szólt itt az Otthon hangján. Egy perc múlva lesz 3:48, és hát, hogy ígértem, a csillagok állását sem hagyjuk ma sem figyelmen kívül.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kosma, is veled kezdünk, szóval kedden elképesztő erős bolygómozgások hatnak ránk. A Jupiter jegyváltása új lendületet adhat a szerelemnek, a kreatív terveidnek és mindannak, amiben örömödet leled. A bakteli hold közben arra emlékeztet, hogy a nagy álmoknak akkor van igazán erejük, ha kitartással és felelősséggel párosulnak. Kedves Bika, a teli hold ma leföldelt jegyben a bakban jön létre. A bak uralkodója a Szaturnusz, az idő ura. Lehet most egy olyan ügyed, aminek ki kell állnia az idő próbáját. A Jupiter jegyváltása hatalmas löketet ad Anna ehhez, és hosszú távon jelzi a sikert. Izgalmas hírek és váratlan felismerések színesíthetik ezt a napot, kedves ikrek. A Jupiter az oroszlánban lépve felélénkíti a kapcsolataidat, és több inspiráló találkozást is hozhat a következő időszakban. A teli hold segít tisztában látni egy pénzügyi vagy érzelmi kérdést. A Jupiter jegyváltása a rák számára elsősorban az anyagi biztonság és az önértékelés témáját helyezi előtérbe. Kedden már megérezheted, hogy új lehetőségek körvonalazódnak. A bakteli hold a kapcsolataidra irányítja a figyelmet, és egy fontos beszélgetés közelebb hozhat valakihez. Kedves oroszlán, különleges nap ez a számodra, hiszen a Jupiter belép a jegyedbe. Egy új szerencsés időszak kezdődik, amelyben könnyebben érvényesítheted az elképzeléseidet, és több támogatást kaphatsz a környezetettől. A teli hold arra biztat, hogy a mindennapjaidban is teremts több egyensúlyt. A mai energiák mély felismeréseket hozhatnak, kedves szűz. A Jupiter arra ösztönöz, hogy figyelj jobban a belső hangodra, és hagyj magadnak több időt a feltöltődésre. A bakteli hold kedvez a szerelemnek, a kreatív önkifejezésnek és minden olyan tevékenységnek, amely örömet ad. A következő egy évben a mérleg baráti kapcsolatok és a közös tervei kapnak kiemelt szerepet. Már ma olyan találkozásban vagy beszélgetésben lehet részed, amely később is fontosnak bizonyul. A teli hold segít megtalálni az egyensúlyt a magánéleted és a külső elvárások között. Kedves Skorpió, a Jupiter az oroszlánban a munkád területét aktiválja. Kedden egy új cél vagy inspiráló ötlet körvonalazódhat benned. A bakteli hold ráadásul támogatja a tárgyalásokat és a fontos döntéseket, ezért érdemes figyelni a felbukkanó lehetőségekre. A nyilas uralkodó bolygója, a Jupiter ma tűzes jegybe lép, ami különösen kedvez a jegy szülötteinek. Erősödik benned a kalandvágy, és egyre világosabban látod, milyen irányba szeretnél tovább haladni. Ehhez megkapod a szerencsés körülményeket, amik segítenek. A teli hold segít reális alapokra helyezni a terveidet, különösen pénzügyekben. Kedves Bak, a teli hold a te jegyedben jön létre, ezért erőteljes érzelmi felismeréseket hozhat, több mindent láthatsz tisztábban önmagaddal és a kapcsolataiddal kapcsolatban. A Jupiter jegyváltása hosszabb távon kedvező változásokat jelent a közös pénzügyek és a bizalmi kapcsolatok területén. A Jupiter mostantól a párkapcsolatok és az együttműködések házát világítja meg, kedves vízöntő. Olyan emberekkel találkozhatsz, akik inspirálnak, támogatnak, vagy olyan új lehetőségeket nyitnak meg előtted, amik a pénzügyi biztonság megteremtésében is segítenek. A teli hold közben arra kér, hogy hagyj időt a pihenésre és a belső rendeződésre is. És végezetül, kedves halak, a Jupiter jegyváltása a mindennapi életedben és a pénzügyekben hozhat elképesztő pozitív változásokat. A bakteli hold kedvez a baráti kapcsolatoknak és a közös célok megfogalmazásának, így egy régi terv most új lendületet kaphat. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban,
4: ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

0: tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tik-tak!

0: lánya.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: A Gyóni Géza Általános Iskola magyar, matematika, angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: És már mondom is a friss közlekedési híreket is így az óra végén. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt a lassulás, szakaszos tolódás alakult ki a 30-as és a 20-as kilométer között. Vezessetek arrafele óvatosan. A hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljetek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal, illetve a kocsiban ivóvízzel induljatok el, és legyen esetleg nedves törölköző is arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenvedtek, akkor pedig a megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben mindenképp legyen nálatok, ha hosszabb megállásra kényszerülnétek. Vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
4: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Nachrichten,
3: Novel,
5: Noticias,
3: Novinky,
5: News,
3: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
2: 8 óra múlt, 3 perccel a mikrofonnál Szóka Brigit, halljátok, és már megyünk is tovább itt a TikTokban. Méghozzá belelapozunk ebben az órában a sajtó értesülésekben, megnézzük, mit írnak, mik a legfrissebb hírek, úgyhogy nem sokára kezdjük is, de először jön el a Farbenbar of Stellar közöse a Drum, de itt lesz még velünk a 4-es Street is, és még sokan mások, sok jó zenével is várlak benneteket, tartsatok velem!
3: A 70-es,
5: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
5: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
1: A TikTok támogatója a Viccing Tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: A 4-es Street után már kezdjük is a lapozórát, 10 perccel múlt 8 óra.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján a június 27-én 0 órától elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-én szerda éjfélig az ország egész területére meghosszabbítja, erről számol be az ATV. A tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, hívták fel a figyelmet. A Hungaromet időjárás előrejelzése szerint sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A Dunántúlon pedig eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás, a szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos lökések is előfordulhatnak. 36 és 42 fok között alakul a csúcs hőmérséklet. Szárad a Tisza, erről pedig a 24.hu írt. A valaha mért legalacsonyabb vízállás volt ma a Tiszán, és a Balaton sincs jó állapotban. A Tisza a kiskörei vízlépcsőnél 2026. június 29-én elérte a valaha volt legkisebb vízállást, a mínusz 342 cm-es értéket, és a Balaton sincs jó állapotban, Balatonfenyvesnél ismét sziget született. Csökken a lakosság vízfelhasználása, de a mostani hőség próbára teszi a rendszert. A vízközmű szolgáltatók már tavasszal megkezdik a felkészülést a nyári csúcsidőszakra, ellenőrzik és karbantartják a hálózatokat, medencéket és víztornyokat, valamint a nagy melegben elhalasztják azokat a munkálatokat, amelyek vízhiánnyal vagy jelentős vízfelhasználással járnának, közölte az MTI megkeresésére a Nemzeti Vízművek ZRT a 24.hu cikkét, idézem. A társaság szerint ugyanakkor előfordulhatnak üzemzavarok, például csőtörések vagy szivattyú hibák, ilyenkor a szolgáltatók azonnal megkezdik a javítást, és szükség esetén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A vízművek közötti együttműködés is fontos szerepet kap, szükség esetén ivóvizet adnak át egymásnak, vagy vízszállító járművekkel segítik a szomszédos, illetve távolabbi térségek ellátását. A nyári időszakban elsősorban a kertvárosi családi házas övezetekben nő meg jelentősen a vízfogyasztás, a kertrocsolás, a medencék feltöltése és a járdák locsolása komoly plusz terhelést jelentene a rendszernek. Különösen érzékenyek a nagy szintkülönbséggel rendelkező magasabban fekvő település részek, valamint a Budapest környéki agglomerációs települések. Ezeken a helyeken a gyors népességnövekedés sok esetben nem követte a vízközműhálózat megfelelő fejlesztése. További részleteket a 24.hu-n olvashattok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.2.

0: Kelemen kabátban és Dérhené félreismertem című dalát hallhattátok itt az Otthon hangján. 10 percünk van még 8:30-ig, folytatjuk a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Drónnal ütközött egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgép a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtér közelében, közölték a szövetségi hatóságok hétfőn. Erről számolt be az Index. A szövetségi légügyi hivatal bejelentése szerint a JetBlue légitársaság Las Vegasból érkező járata csaknem 1000 méteres magasságban ütközött össze a drónnal, amit a pilóta jelentett az irányító toronynak. A beszámoló szerint a drón a pilóta fülke ablaka fölött találta el az Airbus 321 törzsét, a landolás rendben megtörtént. A gépet felülvizsgálatra kivonták a közlekedésből. A légitársaság az eset vizsgálatához teljes együttműködést ígért, és közölte, hogy az ütközés nem okozott sérülést, annak nem maradt nyoma a gép törzsén. Az incidens nyomozását a szövetségi légügyi hivatal vezeti, amely emlékeztetett arra, hogy a repülőterek közelében törvénybe ütköző a drón reptetése, ami pénzbírsággal, de súlyosabb esetben akár börtönnel is sújtható. A törvényi szigor ellenére az amerikai repülőterek közelében a légirányítók és a pilóták gyakran észlelnek drónokat, amelyek tulajdonosai az esetek többségében repülőgépekről készítenek légi felvételeket. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja, hogy véleményezzék a kormány által beterjesztett alaptörvénymódosítást, amely elmozdítaná pozíciójából Sulyog Tamást, tudta meg az Euronews a szervezet szóvivőjétől. A telex.hu-t idézem. Magyar Péter múlt héten jelentette be, hogy meghívta a Velencei Bizottságot, azt is mondta, szívesen egyeztet velük a közjogi átalakításokról. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy a módosítás sérti-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáit, a döntései viszont nem kötelező érvényűek. Az, hogy a delegáció pontosan kivel tárgyal majd Budapesten, egyelőre nem lehet tudni. Ezzel kapcsolatban a Telex megkereste a kormányt. A köztársasági elnöki hivatal az Euronews kérdésére megerősítette, hogy Sulyog készen áll találkozni a Velencei Bizottság tagjaival. További részletek a telex.hu-n.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Zaporozsec és a Lamurt Zsúr itt az Otthon hangján. 2 percünk van még 8:30-ig. Megyünk tovább mindjárt menüajánlóval, hogy megtudhassátok, hogy milyen finomságok közül választhattok ma ebédre.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok! Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
3: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: És már mondom is, hogy mit tudtok ma választani. A konyha mai ajánlata például brokkoli krémleves, békönös pirítóssal, a főétel tarhonyás hús savanyúsággal, vagy rántott csirkemell rizssel, friss salátával. A konyha ajánlata görög csirkemell sztékburgonyával, friss salátával, desszertnek pedig túrós palacsinta epervelővel. A szarvasbangó mai ajánlata tejfölös gombaleves csipetkével, az almeni cordon bleu petrezselymes burgonyával és fokhagymás füstös majonézzel, a B-menü spagetti carbonara guancialéval, parmezánnal olasz recept alapján, a vegán receptjük töltött karalábé, a mentes pedig szarvasbangó grilltár, csirkenyárs, grillkolbász, vegán sajt, grillzöldség, parázsburgonya, a desszert pedig egy jó kis tiramisu. A Sári ABC mai ajánlata pedig palóc csirke raguleves, az A menü diós metélt gyümölcsízzel és porcukorral, a B menü aszték sertésborda jázmin rizssel, a napi ajánlat sertés szűz brassói apró pecsenye savanyúsággal, vagy rántott csirkemell mandulás köntösben jázmin rizssel. Én jó étvágyat kívánok nektek már előre is az ebédhez, mi pedig most reklámmal fogunk tovább menni. A reklám után közérdekű információkkal érkezem, utána pedig folytatjuk a lapozórát.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
1: itt a reklám.
2: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
0: 2026. július 11-én és 12-én karbantartási munkát

0: Miatt a vonatok menetrendje módosul, Dabas és Lajos Mize között MÁV buszok közlekednek. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható. A további részletek a MÁV csoport oldalain. Az Árpád Múzeum soron következő időszaki kiállítása a tengerek úszó erődjeinek, az acéltestű hadihajók világába viszi el a látogatókat. Nemes András Bence kartonpapírból készített részletes méretarányos modelljeiből összeállított tálatát tekinthetik meg a Keve galériában. Kiállítás megtekinthető egészen augusztus 2-áig, helyszín Ráckeve, Kossuth Lajos utca 49. Éjszakai lepkevadászat Albertírsán. Éjszakai fénycsapdás lepke bemutatóra várják a kicsiket és nagyokat július 11-én este 6 órától a Ceglédi út 42 alatt a természetismereti bemutató házban.
1: A Rádió Dabas
2: közérdekű információit hallottad.

0: Fun and the Barbies, még egy kedd itt az Otthon hangján. 9 percen múlt el fél 9, lapozóra folytatódik már is.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Drámai éjszakán vagyunk túl, ami a VB-t illeti. Aki ébren maradt, komoly izgalmakat láthatott, írja a player.hu. Na, nem a meccs nagy részében, mert az német labdabirtoklási fölényt és kevés lendületet hozott, ellenben a két gólt a nem épp égig meszelő Enzico révén fejjel a paraguayiak szerezték, vezetést még az első félidőben. Aztán a BL döntőben is gólt szerző Kai Havertz egyenlített ugyancsak fejjel. Az eredmény nem változott a rendes játékidőben, így következik. Kezdett a hosszabbítás, ahol a német Jonathan Tah a 102. percben gólt fejelt, ám a játékvezető vározás után végül elvette a találatot. Jöhetett ezek után a VB első 11-es párbaja, méghozzá rögtön egy hibával. A németektől később volt Amanda is kihagyta, de szerencsére a paraguayiak is hibáztak kétszer. A hatodik körben Tah kapu fölé bombázott, Canale viszont belőtte a maga 11-esét, vagyis óriási meglepetésre Paraguay búcsúztatta az esélyesek között emlegetett német válogatottat, és bejutott a legjobb 16 közé. Bajnokok ligája győztes kapust igazolt a Szeged kézilabda csapata, erről már az Index írt. A svájci Nikola Portner személyében bajnokok ligája győztes kapust igazolt az OTP Bank Szeged férfi kézilabda csapata, adta hírül az MTI. A klub honlapjának hétfői tájékoztatása szerint a 32 éves játékos szerződése 3 idényre szól. A szerb származású franciaországi születésű Portner korábban a BSV-ben a Kadetten Schaffhausen, a Montpellier HB, a Chambéry Savo és az SC Magdeburg kapuját védte, utóbbival kétszer is megnyerte a bajnokok ligáját. A svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára. Részletek az index.hu-n.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Olá Gergő dala után már is folytatjuk a lapozórát, egy perccel múlt el 3:49.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Szulák Andrea az Én és a pénz című YouTube műsorban beszélt a fizetéséről, erről a 24.hu számolt be. Konkrét összegek megnevezése nélkül elárulta, hogy ő a legtöbb pénzt az énekléssel keresi, abból tartja fenn magát. Mint elmondta, a bértárgyalásokon ma már sokkal ügyesebben képviseli a saját érdekeit. Tisztában vagyok azzal nagyjából, milyen árak vannak a piacon, mennyit kérhetek énekesnőként vagy mint híres ember. Ez egy kicsi ország, nagyon hamar körbeérnek a hírek, még ha csak pletyka szinten is. A színház gázsikról pedig elárulta, hogy nem is érdemes rákanyarodni, mert szabad szemmel nem látható. Majdnem azt kell, hogy mondjam, csak nagyon félek, hogy bárki félreérti, hogy ez hobbi szinten van. Annál nyilván több, mert nekem a színházi kollégáim a választott családom, és az, hogy ezért még fizetnek is, az csodálatos, mert rengeteg időt ott töltünk a próbákon, az előadásokon, magyarázta a színésznő. További érdekességeket, részleteket pedig a 24.hu-n olvashattok. Amal Clooney is beszámolt egy interjúban a házasságáról. Amal Clooney korábban is ismert és elismert szakember volt, de egészen más közegben mozgott, mint George Clooney, nem vörös szőnyeges szereplőként, hanem nemzetközi emberi jogi ügyvédként építette fel a karrierjét. A nyilvánosság egészen más szint hozott az életében. A színész és az emberjogi ügyvéd ritkán enged bepillantást magánéletébe, amikor pedig mégis megszólalnak, többnyire szeretettel és tisztelettel beszélnek egymásról. Ez most is így történt, viszont Amal Clooney elárulta, hogy a házasság mindent megváltoztatott, a nyilvánosság figyelme hirtelen már nem csak a munkájára, hanem a ruháira, a megjelenéseire, a házasságára és a családi életére is ráirányult. Korábban megvolt a saját szakmai és személyes életem, és ezeket teljesen külön tudtam választani, nem kellett összekevernem őket, miután azonban férhez mentem, ez teljesen megváltozott, mondta Amal. Könnyebb volt, amikor egyedül dönthettem el, mire és milyen irányba fordítom a figyelmemet, mondta. Viszont azt is elárulta, hogy nem panaszként beszél a házasságról, inkább arról a hatalmas élethelyzeti váltásról beszélt, amelyet George Clooney feleségeként meg kellett tanulnia kezelni. A pár továbbra is igyekszik óvni a magánéletét, illetve gyerekeiket is a túlzott nyilvánosságtól, és mindketten folytatják a saját munkájukat. Az egész cikket a Rouge Online-on olvashatjátok el, nagyon izgalmas beszélgetés Amal Clooneyval.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap.

0: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 2 perc múlva lesz 9 óra, friss közlekedési hírekkel jelentkezem. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki a 30-as és a 20-as kilométer között. Erős a forgalom továbbra is a főváros felé vezető utakon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. És a hőségriadó miatt ne felejtsétek el, hogy ma is fokozottan kell figyelni. Ha hosszabb útra indultok, elegendő üzemanyaggal induljatok el, legyen nálatok elegendő ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző is, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha pedig valamilyen betegségben szenvedtek, akkor mindenképpen vigyétek magatokkal a gyógyszereteket is elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülnétek. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
1: 9 óra után 3 perccel itt is vagyunk a stúdióban. Kezdetét veszi a Sztereó, a vendégem pedig itt ül már velem szemben, Darázsi Kálmán, Monor város polgármestere. Köszöntelek, szerbusz!
8: Szia, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Hát csapjunk is bele, forróság van, napok óta hőségriadó, ez holnap éjfélig ki is terjesztették, de talán már jön a hidegfront a holnapi napon. De ebből a szempontból nagy kérdés nálatok az ivóvíz, vagy mindig kérdés ez is, hogy van-e elegendő, folyamatosan monitorozzátok az ivóvízfogyasztást, mik a jellemzői ennek, és hogy mennyivel több víz fogy ilyenkor, mint egy átlagos napon?
8: Már a pünkösdi hétvégénél feltűnt az, hogy nagy mértékben megnőtt a vízfogyasztás. Ugye az volt az első olyan meleg hétvége, amikor intenzívebbé vált az otthonlét, a medencetöltés, a locsolás, stb. Ott már azt láttuk, hogy a megszokott olyan 3000 köbméter helyett, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Monor és Monori erdő tekintetében ugye 3000 köbméter fogyott, fölment a napi fogyasztás akár 4000 köbméterre is. Most gyakorlatilag én óránként kapom arról a jelzést, hogy abban az órában mennyi vizet használt föl a lakosság Monor és Monori erdő tekintetében, illetve azt, hogy a alsó és a felső tározónkban mekkora a vízszint, és ebből tudjuk azt, hogy körülbelül mekkora az üzemi nyomás a rendszerben. Általában azért ez az 5,2-5,3, akár 5,6 bár is szokott lenni, úgyhogy rendben volt a hétvége. A dakövös kollégák folyamatosan dolgoznak azon, hogy az ivóvízellátással ne legyen probléma. Mi a felkeretből ugye több kutat is felújítottunk, most gyakorlatilag elmondható az, hogy a városnak normál keretek között azért rendben van az ivóvíz ellátása. Nyilván lehet olyan extrém eset, mikor mondjuk tényleg egyszerre kezd el hirtelen mindenki medencét tölteni, vagy autót mosni, vagy locsolni, hogy lehetnek problémák. De nem abból van probléma, hogy nem tudnak a kutak elég vizet termelni, hanem azok a kitápláló szivattyúk nem bírnak annyi vizet följutatni a felső medencébe, mint amennyi a városnak az ellátásához szükséges. Ugye itt azért van nálunk magasan ugye a víz, mert nálunk nincs víztorony, ezért van a domb tetején úgymond egy ilyen felső tározó, ami biztosítja azt, hogy még akár a panelházak tetejében is megfelelő mennyiség, vagy megfelelő legyen a nyomás.
1: És akkor mi, azt mondtad, hogy több kutat fel is újítottatok, ugye az egész hálózat milyen állapotban van, milyen a rendszer működése?
8: Hát a kutakat elkezdtük felújítani, most még egy kút vár felújításra, ugye 6 kutunk van összesen, ami ellátja a rendszert, ezek ilyen 200-230 méter mély kutak. Maga a hálózattal azért van probléma, tehát még azért a városon ez a régi eternit csöves hálózat megy nagy részt végig, azért előfordulnak csőtörések, van egy víztisztítónk, egy vasmangántalanítónk, de én azt mondom, hogy folyamatosan fejleszt a Daköv a hálózaton. Nyilván azért magát a vezetékrendszert, azt a sok-sok kilométernyi vezetékrendszert, azt nehéz lenne kicserélni, főleg úgy, hogy ott gyakorlatilag mindenhol utakat kellene felbontani, vagy bármilyen zöld felületet, vagy közterületeket. De most én azt mondom, hogy jól működik a rendszer. Tűzcsapokat is most építettünk ki, úgyhogy most azt látom, hogy ezt az akadályt, ami ezen a hétvégén volt, illetve ebben az időszakban volt itt a hőségriadó esetén, ezt nagyon jól vette a cég.
1: És hát van egy jelentős ipari területetek is. Itt az ottani cégek vízfelhasználása meg szennyvize az külön, vagy a városi rendszerről működik szintén?
8: Van, ugye több cég is működik Monoron. ipari felhasználása jelenleg ivóvizet nem használnak így nagy mennyiségre. Ha a cégek használnak, akkor is kommunális célra, tehát az öltözők, fürdők, vizes blokkok ellátására használnak. A Shingheung, ugye, ami a legnagyobb cég Monon, ez egy fémfeldolgozó, és őnek is saját kútjaik vannak, illetve saját víztisztítójuk van, és ennek segítségével látják el a céget. És pont ezért volt ez anno, hogy ő leváltak a rendszerről, mivel mi elmondtuk azt nekik, hogy ha gond van a városban a vízfogyasztással, és vízkorlátozást kell elrendelnünk, akkor az első, akit lekötünk a rendszerről, vagy akik nem kapnak vizet, azok az ipari szolgáltatók, és ezzel megszűnt. Nyilván biztos, hogy kisebb mennyiségben az előfordul, hogy használnak vizet, de nagy mennyiségű felhasználás ipari célra nincsen.
1: És ha már itt tartunk a hőségnél, a vizeket most egy kicsit hátrahagyjuk, de a szúnyogokról is lesz szó. Szúnyoggyérítés volt nálatok. Több minden adódott ezzel kapcsolatban a lakosság részéről. Beszélj egy kicsit erről.
8: Igen, ez egy mindig egy nagyon érdekes dolog. Én személy szerint én gyérítés ellenes vagyok. Csak ezt anno a lakosság kényszerítette ki, hogy legyen szúnyoggyérítést. Engem nem bántanak nyilván, de tudom, hogy vannak mások, akiket viszont folyamatosan csípnek a szúnyogok, illetve rengeteg olyan új szúnyogfajta bejött, amik ugye elég invazívak, és különféle betegségeket is terjesztenek, ezért fontos, hogy lépjünk ebbe valamit. A mai napon és a holnapi napon van szúnyoggyérítés éjszaka Monoron, ugye földi gyérítés történik, biológiait nem tudjuk megoldani, mert annyira nagy összefüggő vízfelületeink nincsenek a városban, hogy csak biológiaival megoldjuk. És hát most azért felmerült a lakosságban, hogy lehet, hogy mégse kellene szúnyogot gyéríteni. Nyilván mondták azt is, hogy a legnagyobb melegbe csináljuk. Igen, csak mikor maga a kinti hőmérséklet is éjszaka 29 és 30 fok, és talán hajnalra enyhül valamennyire a hőmérséklet, akkor azért az emberek ablakot se nagyon nyitnak, mert ugye ilyenkor azért a földi gyérítésnél kérjük azt, hogy azért csukják be az ablakokat, bár nem veszélyes az emberre ez az anyag, se az állatokra, gyakorlatilag a gerincesekre nem veszélyes ez az anyag, amit kiszólnak. Nyilván ebből egy tanulság, hogy a következő időszakban akár kikérjük a lakosság véleményét is, meg akár egyeztethetünk olyan szakemberekkel is, akik esetleg tudnának jobb megoldásokat adni erre, hogy hogyan lehetne szúnyogmentesíteni a települést. Most már évek óta csináljuk egyébként ilyenkor ezt a szúnyoggyérítést. Amikor egy kicsit csúszott, akkor mindig volt azért lakossági felháborodás belőle.
1: Hogy itt sok a szúnyog.
8: Igen. Abból még soha nem volt, hogy kevés.
1: Jó lenne, ha kevés lenne, igen. Jó. Hát akkor térjünk egy kicsit más témákra. Ugye áprilisban kormányváltás történt, és a képviselő, az országgyűlési képviselő személye is megváltozott. Polgár György az új képviselőtök, aki hosszú évek után váltotta Pogácsás Tibort. Volt-e már részletes várost érintő megbeszélésetek, milyen kapcsolat bontakozik ki?
8: Felvettem vele a kapcsolatot. Nyilván gratuláltam neki, mikor megválasztották, illetve megkerestem ugye telefonon is, e-mailben is, hogy akkor egyeztessünk meg, hogy tájékoztassam arról, hogy a városban hogy állnak az aktuális fejlesztések, ügyek, milyen problémák vannak. És akkor erről ezzel kapcsolatban volt egy beszélgetésünk, illetve telefonon is szoktunk, illetve e-mailben egyeztetni. Azért sok település tartozik hozzá, tehát itt 19 településről beszélünk, és nagyon nagy kiterjedésű ugye a választókerület. Nyilván mindenkivel próbál egyeztetni. Én azt gondolom, hogy ő még most kezdi ezt a témát, nyilván át kell látni azt az önkormányzati rendszert is, hogy pontosan hogy működik, és nyilván akkor még mellette van az a feladat is, amit a parlament ad számára, meg illetve a bizottsági munka is, ami ami ugye plusz feladatot ró egy országgyűlési képviselőre. Rendezvényekre meghívjuk, minden rendezvényre, van olyan, hogy el is tud jönni, már az ideje engedi. Én ezzel tudom úgymond vele ápolni a kapcsolatot, de én azt gondolom, hogy én abszolút nyitott vagyok felé, tehát hogyha bármilyen olyan probléma van, amiben az én segítségemre van szükség, akkor én állok elébe.
1: Akkor ez is még egy alakulni fog, az idő majd szépen rendbe teszi. Ha már az önkormányzatokról esett szó, az önkormányzatok jogainak visszaadása több önkormányzatokat tömörítő szervezet szerint is kívánatos. Mit gondolsz róla, hogy milyen jogokat, forrásokat lenne célszerű visszaadni az önkormányzatok számára?
8: Hát a források tekintetében azért nehéz nyilatkozni, mert nyilván én a központi költségvetésnek pontosan a számait azért nem látom. Nyilván itt mi fizetünk szolidaritási hozzájárulást, a település, ugye az egy 469 millió forintot, és most azért a 2025-ös év adóbevételei alapján majdnem 400 millió forinttal kevesebb adónk folyt be. Most azért, mikor ez mondjuk előző évben volt 1,5 milliárd, és ehhez képest 400 millióval visszaesett, az azért egy nagyon nagy összeg a város életében, és nyilván azon kell dolgoznunk, hogy ezt valahogy azért végig tudjuk csinálni az évet, végig fogjuk csinálni, tehát ez nem probléma, tehát tudunk hol még húzni a nadrágszíjon. Én azt gondolom, hogy feladatok tekintetében az építési hatóságnak a visszaadását én azt egy pozitív dolognak látnám, mert nyilván a önkormányzat tudjon, vagy nem is az önkormányzat, hanem a hivatal tudjon ott azért helyben erről dönteni, vagy úgymond nagyobb rálátása legyen arra, hogy mik épülnek a településen. Van olyan, amit viszont én azt gondolnám, hogy át kellene venni egyébként az államnak, szerintem a alapellátási, tehát az egészségügyi alapellátási feladatok, én nem vagyok benne biztos, hogy jó helyen vannak az önkormányzatoknál, de nyilván ezt majd az egészségügyi miniszter el fogja dönteni. Hallottam, hogy a okmányirodán is gondolkodnak, hogy az visszakerüljenek az önkormányzatokhoz. Hát állunk elébe nyilván, csak majd ezeknek azért van egy financiális része is, hogyha le van finanszírozva, én azt gondolom, hogy lehet működtetni. Régen is működött ez 12 előtt.
1: Köszönöm szépen, most egy kicsi szünetre megyünk, és utána folytatjuk is a beszélgetést.
8: Jó.

0: vissza a szív.
1: Stereo.
2: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: És már folytatjuk is a sztereót, a vendégem továbbra is Darázsi Kálmán, Monor polgármestere. Még egy kicsit maradunk itt a választásoknál, a kormányváltás után. Most június végén szavazhat arról a parlament, hogy a polgármesterek fizetését csökkentik. Erről mit gondolsz erről a tervezetről?
4: Nyilván senki se saját magának az ellensége. Sajnos ez nagy probléma volt egyébként az előző kormány alatt is, hogy sokáig nagyon alacsonyan tartották ugye a polgármestereknek, így a polgármestereknek a bérét. Ez egy azért érdekes dolog, mert gyakorlatilag azért ahhoz idomul mindenkinek a fizetése a városban. Tehát, hogyha most belegondolunk abba, hogy nálunk is van ilyen 430-450 foglalkoztatott, azoknak a bérük ugye hozzáidumol. És akkor volt egy időszak, még az előző kormány idején, amikor mondjuk a alkalmazottak, vagy esetleg egy óvodavezető, vagy akárki más többet keresett mondjuk, mint a polgármester. Ehhez hozzányúltak, és ugyanúgy, mint az országgyűlési képviselőké, hogy egy adott viszonyszámhoz volt kötve nyilván a nemzetgazdaság, bruttó nemzetgazdasági átlagbérhez kötötték, és akkor azzal emelkedett akkor 24-től havonta. Hallottam, hogy volt egy olyan ötlet, ugye, hogy gyakorlatilag lefelezték volna, aztán azt elvetették, mert szerintem sok ellenálló volt ezzel kapcsolatban, és biztos, hogy nagyon nagy probléma is lett volna bele, hogyha tényleg ezt megcsinálják. És akkor most, ha úgy tudom, hogy a költségtérítést fogják elvenni, tehát hogy ez a terv. Hát én most nem akarok erről így közvetlenül így elmondani, de nyilván aki nincs benne, és nem látja azt, hogy milyen feladatot kell itt ellátni, azt, hogy itt gyakorlatilag 24 órába készenlétbe kell lenni, meg hogyha ugye az ember elmenne esetleg egy kisebb céget vezetni, akkor nyilván ugyanezt ezt a bért akkor is megkapná. Én úgy vagyok vele, hogy én 14 óta, ugye 14-től 19-ig alpolgármester voltam, főállásban, onnantól kezdve polgármester vagyok. Nyilván rengeteg tudást felhalmozott az ember ez idő alatt, a településével kapcsolatban, meg akár ennek az önkormányzati rendszernek a működésével kapcsolatban. Én nem gondolnám, hogy egy ilyen dolog miatt ezt csak így el kellene dobni magunktól. Nyilván, amíg az ember úgy van vele, hogy ebből a családját el tudja tartani, és meg tud bele élni, addig csinálja. Onnantól kezdve meg majd elgondolkodik rajta, hogy akkor hogyan tovább. Én azért annyira nem vagyok kétségbeesve miatt, mert nyilván az ember azért mindig megtalálja a számítását és hozzáállás kérdése. Én ameddig tudom a Monor lakosságát szeretném szolgálni, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Most ez a 15% költségtérítés, ez a bérnek a 15%-át jelenti, azért nem mondok számokat, mert ugye az eltérő településmérettől függően. Nyilván nem érint senkit se jól, én akárkivel beszéltem településvezetővel, azért mindenki negatívan fogadta ezt a hírt, majd meglátjuk, hogy mi lesz, meg mit fog ez majd maga után vonni.
3: Most akkor egy kicsit ismét más vizekre vezünk, az új óvodáról lenne szó, terveztek a Vásártérre egy új óvodát, a tervek is elkészültek, milyen lesz ez az intézmény, és hát mi az, ami indokolja az építését, megnövekedett gyereklétszám, beköltözők, miről van szó?
4: A legnagyobb problémánk az, hát ez problémának nem lehet nevezni, sok gyerek van nálunk, nagyon sok gyerek van. Jelenleg 5 telephelyen történik a gyermekeknek ugye az óvodai ellátása, de viszont a csoportlétszámok nagyon magasak, tehát azért elmondható az, hogy 27-28 fő van, ahol még akár több is, de átlagosan mondjuk ilyen 27 és 28 fő a csoport létszám. Ez azért megterhelő az óvónők számára, és ebbe az új óvodába már két csoporttal több kerülne be, mert egyet megszüntetnénk. Van egy forfaépületű óvodánk, ami már évtizedek óta működik, annó csak ezt másfél évre építették, de nálunk már nagyon régóta működik. Nagyon sok probléma van vele, most már lassan-lassan ideje lenne onnan kiköltözni, mert tényleg csak költjük rá a pénzt évről évre nagyon sokat, és az eredetileg 6 csoportos, és most ez 8 csoportos lenne. Normál méretű csoportszobákkal, normál méretű udvarral megfelelően felszerelve valósulna meg. Most jelenleg azt látjuk, hogy még van gyermek a városban, tehát magasak magas a gyermek létszám, és ugye ez kihat ugye az iskolákra is. Az egyik iskolánkban ugye most egy plusz osztályt kellett indítani, mert nem tudták volna egyébként elhelyezni elsős gyerekeket.
3: Igen, ez a következő kérdés, hogy most már így, hogy elkezdődött a nyár, meg történtek a beiratkozások, hogy látjátok az intézményeket, bölcsödék, óvodák, iskolák, van elég férőhely, akkor esetleg hol lesz még szükség bővítésre?
4: A alulról megyek a legkevesebbtől. Két telephelyen látjuk el ugye a bölcsődei ellátást, az körülbelül 170 fő. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 19 ezeres városnak az egy nagyon jó, nyilván van várólista, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy azért nagyon jól állunk a bölcsődei ellátás terén. Ott is van egy új bölcsödénk, a másik bölcsödénk az pedig egy felújított bölcsöde. Egyébként egy olyan, amik a 60-as évektől már működik a településen. A óvoda tekintetében én azt gondolom, hogy ezzel a bővítéssel már szinten vagyunk, és tudjuk majd csökkenteni a létszámokat, illetve már csoportlétszámokat, illetve azért valószínűleg nem marad ilyen magasan a gyermek létszám, ahogy látjuk az országos adatokat, azért ez egy picit csökkenni fog, sőt lehet, hogy egy idő után már drasztikusabban is csökkenni fog, és akkor valószínűleg nem lesz már további fejlesztésre szükség. Én Budapest tekintetében most azt látom, hogy vannak olyan kerületek, ahol már zárnak be óvodákat, mert nincs gyermek. Az iskola tekintetében meg négy általános iskolánk van, két első osztály indul mindenhol, most az egyikben, amelyik szerintem most talán népszerűbb egy kicsit, ott most négy, vagy pontosabban három első osztály fog indulni. Legalábbis most így van. Csak nyilván ezek nagyon ki vannak számolva, ezek az épületek, és azért nehéz volt megoldani a tankerületi központnak, hogy hogyan helyezze el majd ezt a plusz egy osztályt.
3: És ha már az intézményeknél tartunk, akkor ugye az sem mindegy, hogy a pedagógusok hányan vannak az intézményekben, hogy megfelelő pedagógus létszámmal indultok neki majd ősszel a tanévnek?
4: Az iskolák tekintetében nem tudok nyilatkozni, hogy ott a tankerületi központ az ellátó, de nyilván ott is azért szép lassan töltögetik föl. Az óvodák tekintetében egyre jobban állunk. Tehát régen, amíg jellemző volt ez a óvónő hiány, azért most már szép lassan megszűnik. Nyilván nincs minden álláshely nálunk se betöltve, de azt gondolom, hogy azokkal a béremelésekkel, illetve azokkal a kedvezményekkel, amit a képzésekbe is nyújtott még ugye az előző kormány, azzal azért egy kicsit ezt meg tudták változtatni, és most egyre jobban állunk a óvónők tekintetében is.
3: Ez akkor jó. Hát így a gyermekeket is magunk mögött hagyjuk, most egy kicsit talán komolyabb, meg hát talán súlyosabb témákra elvezünk, ugyanis több komoly bűncselekmény is történt nálatok az elmúlt. Hát így a gyermekeket is magunk mögött hagyjuk, most egy kicsit talán komolyabb, meg hát talán súlyosabb témákra

0: ezzel feladat.
1: Folyamatos kapcsolatban állunk ugye a rendőrséggel. Nyilván az, hogy a rendőrség hogyan tudja ellátni a feladatát, ők az erőforrásaikhoz képest maximálisan megtesznek mindent. Nem rossz a városban egyébként a közbiztonság. Ezek az esetek, ugye, amit a média is felkapott, ez itt mindenhol megoldódott a probléma, tehát itt mindenhol az elkövetők rács mögött vannak, tehát hogy ezek megoldottak. Nyilván egy nagy probléma a drog kérdése, az olcsó drogoknak a kérdése, és nyilván ott az olcsó drogok esetében ugye ezek a kísértékű lopások, betörések problémákat okoznak, és azért ez nagy feladat a rendőrség számára is azért, hogy mindig éppen ott legyen valaki, vagy mindig készüljön kamerafelvétel arról, ami történt. Ugye volt egy ilyen lövöldözés ugye a Roma telepen, hogy gyakorlatilag a közterületi kameráink az egészet felvették, és szerintem haza se értek az elkövetők, de már ment értük a rendőrség, úgyhogy szerintem az nagyon gyorsan megoldódott, illetve a többi eset is ilyen volt. Nálunk ugye van egy 60 végpontos kamerarendszer, most fogjuk még tovább bővíteni. Nagy segítséget nyújtanak egyébként a rendőrség számára, én azt gondolom, tehát azért a nagyon sok bűnelkövetőt meg tudnak fogni a kamerarendszer segítségével.
0: Köszönöm szépen, most ismét tartunk egy kis szünetet, és akkor utána már egy kicsit könnyedebb témákkal megyünk tovább, jönnek a programok, megbeszéljük, hogy mi lesz a nyáron, monoron, úgyhogy már is megyünk tovább.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
3: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
6: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
8: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
8: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
8: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
9: 93.4
10: Rádiódabas.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Sztereó.
13: Sztereó.
12: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
13: de témázunk veled,
12: és rólad is beszélgetünk.
13: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
12: rejtélyek és megoldások. Sztereó.

0: Stereo.
1: Stereo.
2: Stereo. 3 perccel elmúlt már 9:30, és ismét itt vagyunk vendégemmel, Darázsi Kálmánnal, Monorváros polgármesterével. Mielőtt rátérünk a jó kis programokra, amit itt már felvázolt nekem polgármester úr, előbb nézzük meg a kicsit a versenyképes járások programot, hogy milyen eredményeitek vannak, mit tudsz erről elmondani nekünk.
3: Ugye itt a versenyképes járások 1 és a versenyképes járások 2-ről beszélhetünk. 12 település tartozik a járásba. Nagyon jó az együttműködés, tehát attól függetlenül, hogy függetlenek, meg eltérő színekben vagyunk, ugye nagyon jól együtt tudunk dolgozni. És ugye az első körben ott kifejezetten a közbiztonságra hegyeztük ki a fókuszt, és itt ugye kamerákat, külterületi kamerákat, sorompókat, napelemes kandellábereket, kamerarendszerek bővítését és autóbeszerzést közterületfelügyelők részére tettünk bele a pályázatba. És hát ezek már zajlanak, gyakorlatilag az autó közbeszerzés az most ki lett írva, tehát az nagyon bízom benne, hogy nem sokára már megjönnek az ajánlatok is. A többi területen ugye be kellett határolni, hogy hova is szeretnénk őket, és sok esetben terveztetést igényelt, úgyhogy ezt most kezdték el megcsinálni ugye a közbeszerzési dokumentációt, mert ugye ez közbeszerzés köteles. A második körben nemrég ültünk össze egyébként a polgármesterekkel, és ott leegyeztettük, mert ott egy ilyen trafiboxos rendszert építünk ki a 12 településsel, nagyon sok trafiboxszal, és a hozzájuk való kamerát is veszünk. Nyilván ez majd a rendőrségnek a dolga lesz, hogy hogyan cserélgetik, tehát itt kifejezetten azt céloztuk meg, hogy a közlekedés biztonság legyen a fókuszban. Itt nem a büntetés lenne a cél, hanem az, hogy a gépjárművezetők betartsák a sebességhatárokat.
2: Igen, hát ez mindenképp fontos, igen, erről nagyon sok szó esett az utóbbi időben. Akkor mehetünk is tovább a programokra. Itt van a nyár, és mondtál is egy jó kis programot, ami hamarosan kezdetét veszi nálatok.
3: Igen. Csütörtökön lesz a Kóstoljuk meg Csehországot rendezvényünknek a 0. napja, ez csütörtök, péntek, szombaton lesz. Ez egy nagyon nagy volumenű rendezvény. Mondhatjuk azt, hogy a város második legnagyobb rendezvénye. Nagyon sokan vannak, nagyon sok embert vonz. Itt 45-46 cseh kézműves sört lehet megkóstolni, tehát ezek kifejezetten ilyen kisüzemi sörök, tehát nem azok a nagyüzemi sörök, amit mondjuk általában a boltok polcain lehet kapni, hanem tényleg ezek kifejezetten a kisüzem, illetve a cseh gasztronómia különlegességeit lehet megkóstolni, lesznek kulturális programok, gyermekprogramok, különféle előadások, koncertek, tehát ez egy ilyen kis nyugodtabb rendezvény, de nyilván nagyon sok embert vonz, és nagyon látványos is. A központban szoktuk ezt tartani, tehát a város központjában, a Szent István téren, és most már 5. alkalommal rendezzük meg.
2: És honnan jött ez a Kóstoljuk meg Csehországot? Tehát, hogy...
3: Nagyon jó kapcsolatunk volt egyébként magával a konzulátussal, a nagykövettel, az előző nagykövettel, és akkor volt egy testvériskola kapcsán jött ez, mert a gimnáziumunkba járó gyerekek, ugyanúgy, mint a Dabasi gimnáziumba járó gyerekeknek is van lehetőségük ugye elutazni Vlasinba, van egy ilyen cserediák kapcsolat, vagy program, és ezen keresztül jött, és akkor feldobtuk ezt a kérdést ugye a cseh nagykövetségnek, nyitottak voltak rá, találtak hozzá olyan szolgáltatót gyakorlatilag, akik szóba jöhetnek, és akkor gyakorlatilag ez így ráépült erre. Nagykövet úr volt itt nálunk többször is, konzul úr is volt itt többször is, most nem tudnak eljönni a rendezvényre, mert a cseh külügyminiszter csütörtökön látogat Magyarországra, vagy pénteken, szerintem csütörtökön, és nyilván ott van nekik egy sokkal fontosabb megjelenésük, de ennek ellenére a rendezvényt megtartjuk. Gyakorlatilag ennyi volt. Monor alapvetőleg egyébként, hogyha már így ezt nézzük, a borkultúrájáról híres, illetve a pincefalujáról, ez egy ilyen plusz dolog. De ez alapvetőleg nem az alkoholról szól, hanem kifejezetten arról, hogy ilyen közösséget építünk, nagyon jó hangulat van, a gyermekek is jól érzik magukat, és
2: izgalmas, színes, igen, kulturális, igen, program.
3: Egy ilyen közösséget építünk.
2: És hát, ha már említetted, azért a borokról vagytok híresek, meg is történt már idén is a nyitott pincés napotok. Ez hogyan sikerült, mit tudsz így elmondani?
3: Nagyon jól sikerült, tehát rengeteg ember volt, tehát szerintem ennyi még soha nem volt, és mindenféle rendbontás nélkül lement a dolog, tehát se a rendőrségnek, se a biztonsági szolgálatnak nem kellett intézkedni semmit, pedig itt azért nagyon-nagyon sokan voltak, és ugye ez a Kóstoljuk, vagy pontosabban a Borvidékek hétvégéje, amit ugye minden évben most már 15 éve megrendezünk. Nagyon sok borvidékről hoznak ilyenkor borokat Monorra, meg lehet őket kóstolni, illetve a magyarországi borlovagrendek közül is nagyon sokan érkeznek erre a rendezvényre, mint ahogy a mi borlovagrendünk is elmegy ugye más településekre, hogyha ilyen boros rendezvények vannak, és azt gondolom, hogy ez a rendezvény is arra szolgál, hogy a kulturált borfogyasztást népszerűsítsük. Tehát itt nem arról szól ez a rendezvény, hogy itt csak az alkohol és csak ez, hanem ez kifejezetten arról szól, hogy a kultúrát hogyan vigyük tovább, szőlőtermesztés, borkészítésnek a népszerűsítése.
2: És akkor folytatjuk tovább, még lesz egy jó kis piknik mozitok is, reméljük, hogy az időjárás is akkor is engedi, se nem meleg, se nem hideg, se nem vihar nem lesz.
3: Igen, lesz még utána egy piknik mozink, ha jól emlékszem, 20. július 25-én lesz, 25-én szombaton lesz. A tavalyi évben el kellett halasztanunk, mindig kell egy esőnapot tartanunk, és a szeptemberben volt a tavalyi évben, most is van egy esőnap. Nagyon bízom benne egyébként, hogy nem lesz ilyen probléma, mert tavaly le kellett fújnunk, annak ellenére egyébként nem volt extrém időjárás, és évek óta már egy nagyon sikeres program, Fröccsszombat és piknik mozi, tehát ez a pontos elnevezése a rendezvénynek.
2: Ez is nagyon izgalmasan hangzik, és utána még mi, ez július, és még van egy augusztusunk a nyárból.
3: Igen, egy augusztus 20-a, minden augusztus 20-án ugye tart a város egy ilyen nagyszabású rendezvényt. Ári Mafia koncert lesz, és ugye ami egy érdekes dolog, hogy az idejében nem lesz tűzijáték. Nagyon sok kérdés felmerült ezzel kapcsolatban, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy ne ők döntsék el, hanem csináltunk erre egy Facebook szavazást, és ott nagy arányban az győzött, hogy inkább ne csináljunk tűzijátékot, hanem fordítsuk a rendezvényre ezt a pénzt. Ugye, ahol a tűzijáték lett volna így, mert mivel az elég jó, hogy ilyen árnyékos hely, tehát ahova, amit nem is tudtunk volna a rendezvényen használni, hogyha van tűzijáték, ott gyakorlatilag ilyen gyermekprogramokat fogunk csinálni napközben. Bízunk benne akkor is, hogy nagyon jó idő lesz, és nem lesz probléma, és akkor mindenki örömét leli majd ezen a rendezvényen.
2: Köszönöm szépen, hát akkor további csodás nyarat kívánok nektek, neked és a Monornak is, és köszönöm szépen, hogy eljöttél ma reggel ide hozzánk.
3: Én is köszönöm szépen, és viszontlátásra, és további szép nyarat mindenkinek.
2: Köszönjük szépen, a vendégem volt Darázsi Kálmán, Monor város polgármestere.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.
2: Miért volt ez ennyi? Miért nem írtál? Úgy vártam, hát a hívsz. Miért hagytuk menni? A múlt egy hullám, és minket elmosott a víz. Kevés volt a pénzem, de inni azt már tudtam. Az egyetemre lépve, szerinted mit tanultam? Ahogy jött az este,

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Királyinda, te meg én című dalával zártuk ezt az órát, 2 perc múlva lesz 10 óra, a sztereó már a véget ért. Most reklámmal megyünk tovább, aztán a közlekedési hírekkel jövök, országos híreink után pedig belecsapunk a következő órába, jó kis zenékkel tartsatok velem.
1: Sztereó. Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Sztereó.
1: Sztereó.
3: A Sztereót támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: És már mondom is, mi a helyzet az utakon jelen pillanatban. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos tolódás alakult ki a 30-as és a 20-as kilométer között. Vezessetek óvatosan. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. És a hőség miatt is figyeljetek arra, hogyha hosszabb útra indultok, akkor legyen elég üzemanyag, illetve a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, ha torlódás alakulna ki, vagy útzár lépne életbe, és hát ha betegségben szenvedtek, akkor a megfelelő gyógyszerek is legyenek nálatok elegendő mennyiségben, ha esetleg leghosszabb megállásra kényszerülnétek. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
7: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaúdi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információt gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 10 óra múlt 5 perccel a mikrofonnál Luca Brigitte halljátok, és megyünk is tovább. Jön Nico Santos, aztán Karamel, és itt lesz velünk a Purple Disco Machine is jön majd, és menüt is fogok ajánlani, hiszen azért közeledünk az ebédhez, úgyhogy tartsatok velem ebben az órában is.
9: A 70-es,
3: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.

0: Maradt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: La Luz Shanghai felvétele szólt itt az Otthon hangján, 19 perccel múlt el 10 óra, és hát ma még itt van a nyakunkon a hőség, és ha bár talán holnap már csökken a hőmérséklet, azért még meleg lesz akkor is. Ti vajon tudjátok-e, hogy mi a különbség a hőguta, a hősok és a hőkimerülés között? Ha nem, akkor az egészségkalauz segítségével most egy kicsit átmegyünk rajta. Mi az a hőkimerülés? A hőkimerülés akkor alakul ki, amikor a szervezet a nagy meleg és a fokozott izzadás miatt sok folyadékot és sót veszít, de a testhőszabályozása még működik. A leggyakoribb tünetei az erős izzadás, a szomjúság, a gyengeség, fáradtság, fejfájás, szédülés, hányinger, izomgörcsök, sápadt, hűvös, nyírkos bőr. Ilyenkor a legfontosabb teendő a hűvös helyre vonulás, a folyadék és elektrolit pótlás, valamint a pihenés. Ha a tünetek nem javulnak, vagy rosszabbodnak, orvoshoz kell fordulni. Mi a hőguta? A hőguta a hőség okozta a rosszulétek legsúlyosabb formája. Ebben az állapotban a szervezet már nem képes megfelelően leadni a hőt, ezért a testhőmérséklet általában 40 Celsius fok fölé emelkedik. Ez károsíthatja az agyat, a szívet, a vesét és más szerveket is. A hőguta tünetei lehetnek nagyon magas testhőmérséklet, zavartság, beszédzavar, aluszékonyság, eszméletvesztés, görcsroham, gyors pulzus, forró bőr. Bár klasszikusan száraz forró bőrrel járhat, terhelés okozta hőguta esetén az érintett még izzadhat is. A hőguta életveszélyes állapot, azonnal mentőt kell hívni, miközben meg kell kezdeni a beteg hűtését árnyékban vagy hűvös helyen. Mi az a hősok? A hősok kifejezést sokan használják, de az orvosi szakirodalomban önmagában nem számít önálló diagnózisnak. A hétköznapi szóhasználatban általában azt értik alatta, amikor valaki a nagy meleg miatt rosszul lesz. Ez lehet enyhébb hőkimerülés, de akár kialakuló hőguta is. Éppen ezért a szakemberek inkább a pontos megnevezéseket hőkimerülés vagy hőguta használják. És hát hogyan is alakulhat át a hőkimerülés hőgutává, ha valaki nem jut időben folyadékhoz, továbbra is a tűző napon marad, vagy nagy fizikai terhelésnek van kitéve, a hőkimerülés súlyosbodhat. Ilyenkor a szervezet hűtőrendszere fokozatosan kimerül, és már nem tudja megfelelően csökkenteni a testhőmérsékletet. Ez vezethet hőgutához. Éppen ezért nem szabad félváról venni az enyhébb tüneteket sem. És hát kik vannak a legnagyobb veszélyben ilyenkor? A 65 év felettiek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus szív- és érrendszeri vagy tüdőbetegségben szenvedők, az intenzív sportolók vagy fizikai munkát végzők, valamint bizonyos gyógyszerek szedésekor is figyelni kell a nagyobb kockázatra. És hát mi az, amit tehetünk a megelőzésért? A rendszeres folyadék fogyasztással nagyon sokat tehetünk, még szomjúság érzet nélkül is ígyunk ilyenkor. Emellett érdemes kerülni a tűzőnapot a déli órákban, világos, laza ruhát viselni, gyakran árnyékba vagy hűvös helyre húzódni, és a fizikai megterhelést lehetőség szerint reggeli vagy esti órákra időzíteni. Ha valaki a hőségben szédülni kezd, gyenginek érzi magát, vagy erős fejfájás jelentkezik, ne várja meg, amíg rosszabbodik az állapota. Egy időben elfogyasztott pohár víz, némi pihenés és hűtés sokszor elegendő ahhoz, hogy a hőkimerülés ne alakuljon át sokkal veszélyesebb állapottá. Hát reméljük, hogy mindenki vigyáz magára. Mi most a Girls Aloud-dal megyünk tovább, jön a Long Hot Summer itt az Otthon hangján.
1: Lüktető ütemek a királyi dobosok városában.
2: 93.4 Rádió Dobos.

0: Herceg, romantik és Gór közöse a Vágyom Rád itt az Otthon hangján. Egy percünk van még 10:30-ig, és mielőtt reklámszünetre mennénk. Egy nagyon izgalmas workshopon vehettek részt most 11 órától, egy online workshopon. Regisztrálnotok is kell rá. Moros Ágnes tart ingyenes workshopot a Be Active Európai Sport Hét felkészítő program sorozatának egyik alkalmaként. A dabasi közösségi sportéletet és a helyi kezdeményezéseket mutatja be. Azt írja, az elmúlt évek során együtt bizonyítottuk, hogy egy közel 17 000 fős városban is lehet pezsgő, sokszínű és inspiráló sportközösséget építeni. Futók, kerékpárosok, táncosok, harcművészek, labdajátékosok, családok, idősek és fiatalok mindannyian hozzájárultatok ahhoz, hogy Dabas országosan is jó példává váljon. A workshop során arról beszélgetünk majd, hogyan lehet kreatív ötletekkel, összefogással és lelkes közösséggel minél több embert mozgásra ösztönözni, valamint hogyan szervezhetünk sikeres sporteseményeket, akár szerény költségvetésből is. 11 órakor kezdődik tehát ma a workshop, és még be tudtok csatlakozni, és egy kis programajánló is, hogy mi vár rátok még ősztől itt Dabason. Lesz a 6. dabasi pumptrack időmérő is kutyaörökbefogadó nap szeptember 19-én, és szemétszedő túra is lesz ugyanezen a nap. Szeptember 23-a és 30-a között Európai Sport Hét lesz. A szeptember 26-án kivilágított kerékpáros felvonulás lesz Dabason, Tekerj a zöldbe címen, és szintén ugyanezen a napon dabasi Túr János túra is lesz. Október 17-én Gyóni felfedező túra, 31-én pedig kerékpáros felvonulás Tekerj Hawkinsba, ezt írja Áginak a Facebook oldalára, ha rá kattintotok, akkor a workshopnak a linkjét is megtaláljátok, 11-től vár benneteket, és beszélgethettek a dabasi programokról. Most reklámmal megyünk tovább, aztán pedig zenélünk, és nem sokára menüt is ajánlok.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék, itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 Dablab Dabas @gmail.com.
8: Aranyozd be a külön

0: Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Hey everyone, this is Fetla Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabor.

0: Aged Five-on itt, és már is mondom nektek, hogy mi lesz a mai ebéd, vagy mi közül választhattok.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: A Sári ABC mai ajánlata palóc csirkeraguleves, az A menü diós metélt gyümölcsízzel és porcukorral, a B menü asztik serdésborda jázmin rizssel, a napi ajánlat pedig sertésszűz brassói apró pecsenyével és savanyúsággal, vagy rántott csirkemell mandulás köntösben jázmin rizssel. A szarvasbangó étterem mai ajánlata pedig tejfölös gombaleves csipetkével, cordon bleu petrezselymes burgonyával és fokhagymás füstös majonézzel, ez az A menü. A B menü pedig spagetti carbonara guancialéval, parmezánnal, olasz recept alapján. A vegán menüjük töltött karalábé, a mentes pedig szarvas bangó grilltál, csibenyás, grillkolbász, vegán sajt, grillzöldség, parázsburgonya, a desszert pedig tiramisu. És a konyha mai ajánlata pedig brokkoli krémleves békönös pirítóssal, tarhonyás hús savanyúsággal vagy rántott csirkemell rizssel és friss salátával, a konyha ajánlata pedig görög csirkemell sztékburgonyával, friss salátával, a desszert pedig túros palacsinta epervelővel. Jó étvágyat kívánok!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Manuel dala után itt is vagyunk már a stúdióban a váltó partneremmel, Rolanddal. Szia, üdvözöllek!
1: Szia és sziasztok, én is üdvözöllek titeket is.
0: Bizony, nem sokára Roland átveszi tőlem itt az irányítást, de előbb még beszélgessünk egy kicsit.
1: Hát, ugye adja magát a téma, hiszen idefele jövet is azt éreztem, hogy éppen nincs rajtam egy mozgó klíma, akkor azt pár perc múlva lehet el fogok állni. Tehát ugye itt van nagyon kétajtós szekrényként, berúgta az ajtót a nyár, mondhatjuk. Viszont mi szokott ilyenkor történni? Két dolog. Az egyik, az emberek ilyenkor elmennek valahova utazni. Általában azért nagy többségben kocsival beülünk az autóba, párunkkal, barátunkkal vagy a családunkkal, akkor azért szembe jön a kérdés az elindulás után körülbelül 5 perccel, na mégis akkor milyen zenét hallgassunk. Tehát hogy az egyik kérdés
0: egyébként ez
1: ilyenkor
0: ilyen nagyon választó víz tud lenni, tehát hogy
1: pontosan,
0: hogy itt azért évtizedes viták tudnak kialakulni az emberek között, hogy ki mit szeretne
1: hallgatni. Ki is alakulni, vagy akár fel is tudnak jönni, vagy éppen éppenséggel újak is tudnak generálódni. Tehát igen, milyen, kinek mi a lejátszási listája, mondjuk akkor visszamenőleg milyen kazettákat írt ki, akkor utána milyen CD-ket, vagy most már a stream világában milyen lejátszási listákat listái vannak, vagy éppen, hogyha rádiódabast hallgatják, akkor éppen nekünk is meg lehet írni egyébként, hogy mik azok a kihagyhatatlan nyári slágerek, de akár utazós slágereknek is hívhatjuk őket. És ugye ez az egyik dolog, és a másik dolog pedig mi, strandra megyünk. Ugyanis holnaptól, 10 órától nyit a strand, és ott is milyen dalok szólnak. Ugye az sem mindig mindegy.
0: Ez így van, nagyon. Én egyébként tökre emlékszem ilyen nagy, nem tudom, ilyen utazós zenékre, vagy ilyen strandzenékre, ami mindig azt jelentette, hogy akkor most nyaralni megyünk, vagy nem.
1: Igen,
0: tudom,
1: van egy képzett
0: társítás. Gyerekkoromból is, meg később is.
1: Pontosan. Igen. Beülünk a kocsiba, vagy kint vagyunk a strandon, és akkor tudjuk, hogy arra az adott időszakra most már egy kicsit azért hátradőlhetünk, és pihenhetünk, és élvezhetjük a melegnek a jobbik oldalát is.
0: Igen. Nem tudom, neked mi az ilyen dal, ami abszolút, akár gyerekkorból visszaköszön, hogy mentek nyaralni.
1: Érdekes, mert akkor még nem éltem, de viszont van egy dal, azért az a Beach Boysnak a Kokomó című száma, azt, hogyha meghallom, akkor az a kettő, tehát az utazás is, illetve a strand is akkor egybe tud folyni, de leginkább, mikor már egyre közelebb sétáltam a felnőttekhez, amikor a bárpult szélén voltak, akkor ott meg végképp biztos, hogy szólt ez a dal egyébként.
0: Elképzelhető, hát ugye azért vannak örök slágerek, ami tök mindegy, hogy melyik évben születtek, de még mindig meghallgatjuk őket. Nem tudom, nekem is van egy ilyen, ami így elsőre beugrott, amikor a témát felhoztad, akkor nekem a Hevesinek a Csíkos napernyő, nem tudom mi a dal címe, nem biztos, hogy Csíkos napernyő. Nyeremény, vagy valami ilyesmi.
1: Diadal.
0: Diada, igen. Na, az ugrott be így elsőnek, hogy az, nem is tudom miért, volt egy ilyen bekattanás, nyáron rengeteget szólt, rádióból, strandon, mindenhol, és akkor így jött ez a Csíkos napernyő életérzés.
1: Na, ez tökéletes, hát most megmondtad, most csak magamban elkezdtem dúdolni, és tényleg más a strandon éreztem magam egyébként.
0: Ugye? Úgyhogy kell egy Csíkos napernyő is.
1: Jó, ide kihelyezünk egyet.
0: Majd akkor a Hevesit is lejátszod. Szerintem megvan nekünk.
1: Hát ezt most meg nem, látod, itt van egy jó dolog, nem fogjuk kihagyni, ez biztos, ebben megegyezhetünk.
0: Úgyhogy az is jöhet, és nem tudom, meg lehet nekünk írni is akár Facebookon, hogy mi a nyári slágerük. Ugye ebben is van egy ilyen generációs dolog, hogy szerinte, hogy mi, meg mi lehet az, ami, mint ahogy neked is jött a Kokomó, mi az, ami ilyen, tényleg ilyen visszatérő, folyamatosan ott lévő dal, ami mindig
1: visszatérő,
0: van.
1: Mert nagyjából a kettőt össze is köti, tehát utazunk valahova, elmegyünk, adott esetben akkor egy szállodába, de éppen ott mi van ott? Persze az egy strandnak egy része, ugye? Tehát és akkor ott a bárpulton ott meg már szól ez a zene. Tehát azért mondom, hogy ezt a kettőt ezt nyugodtan hallgatók is tovább tudják gondolni, hogy akár utazás, de akár a strand is, hogyha már tényleg holnap nyit a strand, akkor mi az, amit ott egyből, hogyha megérkeztek reggel 10-kor, és azt mondjátok, hogy látszanak egy jó zenét, akkor mi lenne az, amit szeretnétek, hogy lejátszanak? Tehát akkor így is föltehetjük ezt a kérdést.
0: Így van, úgyhogy akkor ezt mindenképpen írjátok majd meg nekünk Facebook oldalra, mert szerintem Roland valamit ki is
1: csemegézni fog belőle.
0: Nem tudom, csinálsz valami Facebook posztot esetleg erről, vagy?
1: Hát akkor hadd szóljon, persze, mindjárt kint is teszük Facebookra, igen.
0: És akkor lehet oda írni nekünk, hogy mi a ti nyári utazós, strandolós slágeretek, és akkor megpróbáljuk lejátszani, amit csak le tudunk játszani. Majd mindjárt jön is egy jó kis 83-as sláger, a Walking on Sunshine. Szerintem ez is egy olyan nyári dalocska, ami így tényleg benne van a fejünkben.
1: Szerintem az egy egészen, ahogy beindul a motor, fel is ért a kellő hőfokot az autó, és indulhatunk is, a klíma pedig bekapcsolódott, és akkor azt mondom, hogy Walking on Sunshine.
0: Így van, mindjárt játsszuk is. Még előbb azt beszéljük meg, vagy én azt néztem még, hogy mi az, ami még fontos. Ugye, hát ha minden igaz, akkor holnaptól enyhül az idő, de akkor sem lesz sokkal enyhébb, tehát a nem 42, csak 35, de azért az is tud nagyon meleg lenni, hogy ha így elindultok a strandra, meg elindultok a kocsival, akkor vigyetek magatokkal vizet. Meg ígyatok megfelelő folyadékmennyiséget vigyetek.
1: Nem kell, tehát továbbra sem látom azt leginkább férfi társaknál, hogy ezt a naptejet, meg ezt a fényvédőt, ezt így egy ilyen úri hóbornak gondolják, de ez egyébként tényleg, tehát ez jó lenne már egy kicsit azért, hogyha ezt elengednénk, ugyanis rettentően fontos.
0: Nagyon fontos. Ilyenkor főleg ebben az időszakban tehát erős UV-sugárzás van kint, tehát mindenki ezt írja. Egyrészt nem jó, ha a napon vagyunk közvetlenül ezekben az órákban, így 10 és délután 4 között, másrészt meg tényleg nem úri huncutság, mert hát nagyon sok olyan veszélyt hordoz magában, ami
1: és nem csak akkor tényleg, ha már beszéltünk a strandra, tehát nem csak akkor kell felkenni magunkra, a strandra megyünk, tehát a homlokunkat, olyan helyet, amit, hogyha nincs is rajtunk sapka például, de egyébként még a kézfejet is mondják nagyon sok esetben, hogy érdemes, mert hát sajnos ki kell mondani, iszonyatosan káros és rákkeltő tud lenni ez a fajta sugárzás már.
0: Így van, és hát a kerti munkákhoz is érdemes például. Nagyon sokan akár fürdőruhában, vagy hát, félmeztelenül nyírják a füvet, ugye, és nem tudta, szóval kell a
1: fényvédelem nagyon fontos. Igen.
0: És hát amit még itt összegyűjtöttem, hogy ha már nem csak az a lényeg, hogy persze sok víz, mindig ezt mondjuk, hogy nagyon sok vizet kell inni, de van egy csomó olyan gyümölcs és zöldségféle, ami rengeteg vizet tartalmaz, és még szerethető is, és szeretjük is, és az is hozzátesz a napi folyadék pótlásunkhoz, például ugye a görögdinnye, aznak nagyon nagy százalékban víz. Sárgadinnye, uborka, paradicsom, cukkini, eper, őszi barack és a salátafélék is rengeteg vizet tartalmaznak, úgyhogy ha ezt bevisszük így az étrendünkbe ilyenkor nyáron, amúgy is jól esik egy jó kis hideg görögdinnye.
1: Pontosan, mert szerintem egyébként nehéz is ilyenkor a megszokottan étkezni, tehát hogy nem is igényli annyira az ember azt a fajta nehezebb ételeket, vagy inkább bonyolultabb, vagy várhogy is mondhatjuk, sőt, te is jobbat is teszünk magunknak ezzel, amit mondtál, tehát legalább akkor így is beviszünk folyadékot is, egy könnyebb étkezés is, kevésbé fáraszt el minket, ugyanis ebben a melegben ez is nem egy ilyen olyan dolog, amit szégyelni kellene, hogy sajnos hajlamosak vagyunk hamarabb elfáradni, ingerültebbek is lehetünk, tehát akkor erre is érdemes odafigyelni, hogy akik olyan közegben dolgoznak, legyenek egy picit türelmesebbek egymással.
0: Így van. Walking on sunshine.
1: Walking on sunshine. Mehetünk.

0: A következő műsorunk a közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: A hőségrádió miatt a mai napon is fokozott óvatosságra kérjük a közlekedőket. Hosszabb út, ha csak megfelelő mennyiségű üzemanyaggal induljanak el, és legyen az autóban elegendő ivóvíz. Valamilyen frissítő, valamint lehetőség szerint nedves törölköző is az arra az esetre, a torlódás vagy teljes útzár miatt a hosszabb várakozásra kényszerülnének.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News,
8: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
8: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Sziasztok, hűsölős és klimatikus napot kívánok mindenkinek. Én Hajdú Roli vagyok, el is kezdjük ezt az órát. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. Velünk lesz még Lisa Stanfield, Damini David és Lady Gagával pedig indítjuk is az órát. Hajrá!
8: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
8: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
0: A Déli Báb támogatója a Vicintű Zépker. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: 93.4
8: Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Verelünnál a Lost Frequency Installit a Rádió Dabason, és keressük azokat a dalokat, amik úgymond a régi nyárnak a himnuszai, illetve a strandon, vagy éppen utazáskor kihagyhatatlanok egy-egy lejátszás során. Úgyhogy ezeket a Facebook oldalunkra várjuk ezeket a dalokat, úgyhogy ezekből délután egyébként csemegézni is fogunk, és ránézünk, hogy mi azok, amiket ti szerintetek nem lehet kihagyni egy utazáskor, vagy éppen a strandoláskor, vagy mi az, amikor egyből meghallotok egy dalt, egy ilyen dalt, és beugrik róla egy emlék, egy kifejezett nyári emlék, akár egy nyaralásról, akár egy autóban eltöltött hosszú utazás során. És amiről még beszéltünk korábban, az pedig most a Beach Boys dala lesz, a Kokomo.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja. All the stories, tricks and glory could be over in a second.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyárhang. Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Ötes

0: Budán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Folyamatosan monitorozzák a települések vízellátását, gyorsan csökken a talajvízszint a térségben, ma még 40 fok felett leszünk.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Minden település kap információkat napi többször az ivóvízszolgáltatótól, hogyan alakul a fogyasztása. Monoron jelenleg nagyobb a fogyasztás az átlagosnál, de biztosított a város ivóvízellátása. Nyáregyházán ugyan a vízhálózatban a nyomás az elmúlt időszakban növekedett. A vízszolgáltató ivóvíztartályokat helyezett ki az általános iskolánál és a felső nyáregyházi óvodánál, amelyekből szükség esetén ivóvizet lehet vételezni. Az ivóvízellátása ma 18 órakor kezdődő képviselőtestületi ülés napirendi pontjai között is szerepel, amelyen a nyáregyházi rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás mellett a lehetséges műszaki megoldásokról is szó esik majd. Jelenleg még nincs érvényben sehol vízkorlátozás, de a Daköv Kft. Ennek elkerülése érdekében arra kéri a felhasználókat, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint mellőzzék a nagy mennyiségű felhasználásokat. Kérik, hogy a következő időszakban lehetőség szerint ne töltsenek fel medencéket ivóvízzel, kerüljék az autómosást ivóvíz felhasználásával, csökkentsék a nagymértékű locsolást, valamint ne használjanak ivóvizet utak és járdák portalanítására. Emellett arra is kérik a lakosságot, hogy mérsékeljék a kertek és zöld felületek öntözésére felhasznált ivóvíz mennyiségét és gyakoriságát. A szolgáltató hangsúlyozza, a felelős vízhasználat hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás minden felhasználó számára biztosítható maradjon. Gyorsan csökken a talajvízszint a térségben, egyre kevésbé elegendőek az egyszerű felszívó szivattyúk az első vízzáró réteg eléréséhez. Az ország középső részén drasztikusan elindult az elsivatagosodás. Tervek már vannak a megoldásra, azonban az energiaigényes kivitelezéshez hamarosan hozzá kell fogni, mondta Petrányi Tamás, új lengyel polgármestere.
6: Már az elmúlt évtizedeknek ez a problémája, hogy a talajvízszint olyan szinten csökken, hogy több lakosunk is, hogyha itt találkozunk bárhol, akkor beszélgetünk arról, hogy hogyan kell neki, mivel hogy felszívó szivattyúja van, ami egy 8 méteres vízmagasságot tud felszívni, hogyan kell neki mondjuk kimélyíteni a kútaknát és utána menni a víznek. Tehát ez már egy nagyon-nagyon régi tendencia, hogy az első vízzáró réteg fölötti víz az kezd eltűnni, lentebb menni olyan mélységbe, hogy most már egyszerű szívó szivattyúk ezt nem érik el. Tehát látszik, hogy hosszú távon alakul ki valami. A másik dolog, amit úgy meg kell jegyezni, ugye mondjuk egy kukorica egy évben 600 mm-es vőt igényel a tenyész időszaka alatt, és ennek fele harmada jó, hogyha leesik most már az utóbbi években, nem csak Újlengyel területén, hanem a környéken is, vagy mondhatjuk azt, hogy majdnem a fél országban. Tehát látszik az, hogy víz nincs, a víz az fogy, tehát teendője az van az állami.

0: apparátusnak abban, hogy a megfelelő utakat kidolgozza és ahhoz szükséges finanszírozást előteremtse, és el kell kezdenünk itt azon gondolkozni, hogy ténylegesen, amik mondjuk már terve is megvannak, én már láttam ilyen országos terveket, hogy mondjuk a Sári csatornából, ha jól tudom, Újhattyán, Hernád, Pusztavas, Dános, és utána visszavezetik Ullengyelbe, ott van egy ilyen csatorna, a vizet is kezdjük el feltölteni így ezáltal a talajban az első vízálló réteg fölötti vizet. És hogyha ez meg tudna valósulni végre, akkor én azt mondom, hogy pici élet kezd majd visszajönni a tájba. De ugye azt is látnunk kell, hogy a földrajz az földrajz. Tehát Ullengyel magasabban van, mint a Sári csatorna, és fölfele a víz nem szokott folyni önmagától. Tehát ez azért egy energiaigényes folyamat is lesz majd, hogyha ezen elindulunk. Ahhoz szükséges energiát előállítani, meg honnan fogják, miből fogják azt finanszírozni, ez viszont már állami feladat. Tehát egy a lényeg, teendő van, vannak már tervek is, lassan már a kivitelezés útjára kellene lépni.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb fantasztikus sikernek örülhetünk a Ferencváros utánpótlásában. Bokros Bertold a Ferencváros U19-es csapatával megnyerte a Magyar Kupát. A döntőben a Budapest Honvéd volt az ellenfél és a Fradi, ezúttal nem bízott semmit a véletlenre. Meggyőző, jó játékkal 2-1-re nyert meg a finálét a rendes játékidőben. A siker értékét tovább növeli, hogy a zöld-fehérek tavaly még alul maradtak a Győr elleni döntőben, így az akkori ezüstérem idén aranyéremre cserélődött. Ez a győzelem a kitartás, a fejlődés és az egész éves munka méltó jutalma. Maradunk még a labdarúgásnál, hiszen lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Monor az Eger ellen, akikkel 1-1-es döntetlent játszottak szombaton. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Továbbra is a napsütés lesz ma túlsúlyban, ám délután a keleti és szakkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!

Rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Csak azért is szerelem, és a tegnapi nap, vagyis az amerikai idő eltolódás miatt inkább a mai hajnali meccsek, a 11-es párbajokról szóltak, illetve az európai futballóriások fekete napjáról. Ugyanis a lesz egyik legnagyobb szenzáció a kis Paraguay szolgáltatta. A németek elleni 1-1-es döntetlen után büntetőkkel kiharcolta a továbbjutást, az országban pedig akkora az öröm, olyan óriási az ünneplés, hogy Santiago Peña államfő a mai napot egy történelmi, tisztelet teljes munkaszüneti nappá hirdette ki. Hát igen, ilyen csodák is megtörténnek a futball világbajnokság alatt, arról meg akkor aztán ne is beszéljünk, hogy Hollandia is ugye sikeresen, vagy hát inkább sikertelenül búcsúzott a világbajnokságtól Marokkónak köszönhetően. Úgyhogy a folytatás pedig ma este vár ránk, most pedig megyünk tovább Shakirának a hivatalos dalával, a Die Die-jal.

Rádiódobos az otthon hangja, Nothing Breaks Like a Heart Mark Ronson-tól és Miley Cyrus-tól. Most pedig megyünk tovább, ugyanis ugye ma sincs megállás a világbajnokságon, folytatódnak az egyenes kieséses szakaszok újabb három párharccal. Jön Elefántcsontpart Norvégia, és az este pedig egyik legnagyobb érdeklődést váró mérkőzés, a Franciaország-Svédország mérkőzés lesz. Ugye kiderül, hogy Kylian Mbappé tovább tudja üldözni Lionel Messit a góllövő listán, és ugye ez most már két szinten is megmutatkozik, ugyanis van egy az idei tornán, és illetve most már az all-time, azaz a minden idők legtöbb rugott gólját listáján is üldözi Lionel Messit, a francia csatár, és aztán pedig a napot, illetve az éjszakát zárjuk a Mexikó-Ecuador találkozóval, úgyhogy mindegyik mérkőzés egyébként jónak ígérkezik, és hát a tenapi nap után erről beszéltünk, vagy hát a mai, a büntető drámák után tényleg bármi megtörtént. Ettől is igazán érdekes ez a kieséses szakasz, és főleg amiatt, mert ugye eddig két hét alatt mentek le most a csoport mérkőzések, tehát olyan hosszúnak nyúlt ez az időszak, hogy itt el is felejtettük, hogy azért valójában az igazi izgalmak még csak most kezdődnek, és talán kicsit úgy tűnik, hogy az európai csapatok is bealudtak, úgyhogy ma jöhetnek a szépítések, főleg akkor például Franciaországtól, bár mondjuk egy csapat biztos, hogy búcsúzni fog, majd Svédország vagy Franciaország, de Norvégia úgy szintén bizonyíthat, úgyhogy menjünk is tovább Gossippal és a Rio Powerrel.

0: Bélibáb támogatója a viccink tüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: A térségben továbbra sem érkezett hír nagyobb fennakadásról, a hőségriadó miatt viszont azonban ma is fokozatosan figyeljetek arra, hogy a hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljatok el, legyen átok a kocsiban elegendő ivóvíz, valamilyen frissítő, és akár egy nedves törölköző is arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár miatt hosszabb időre vesztegelnétek.

0: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet. Rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Szép délutánt és jó étvágyat az ebédelni készülőknek, megyünk tovább a legjobb zenékkel egymás után. Velünk lesz még ebben az órában a Hooligans, Justin Bieber és a TNT is, most pedig indítjuk Ed Sheerannal.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
5: A Déli Báb támogatója a Vicinktüzépke. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

Bolond, aki sír a TNT-től itt a Rádió Daboson, az Otthon hangján, és egyébként ez a dal is szerintem olyan, hogy vagy az autóban, vagy a strandon lángosra várás közben biztos, hogy megszólal, és egyébként is lehet dúdolni, dalolni is. Mi pedig ugye keressük ezeket a dalokat továbbra is, amik kihagyhatatlanok, kedvencek, elengedhetetlenek a nyártól, vagy éppen az utazástól, vagy a strandolástól, azok a dalok, amik, hogyha meghalljuk az első dallamát, vagy éppen hangját, egy emléket idéznek fel bennünk, és egy pillanat alatt már is visszarepítenek minket a múltba, amikor gyerekek voltunk, vagy éppen olyan fiatalok, akik még az álmaik előtt állnak, és várják azt a bizonyos nyári utazást. Úgyhogy írjátok meg nekünk a Facebook oldalunkra a kedvenceteket, mind egyébként strandon meghallgatható dalok formájában, mind pedig az utazási kedveteket javítandó dalokat a kocsiban, amiket nem lehet kihagyni. Úgyhogy megyünk is tovább egy olyan dallal, a Train-től, a Drive-by-jal, amit egyébként utazáshoz bármikor lehet hallgatni.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

Don't Go Breaking My Heart itt a Rádió Dabason, és továbbra is keresjük azokat a dalokat, illetve persze örökzöld slágereket, amik vagy egy utazáshoz, vagy a strandoláshoz köthetőek. Ez egyébként a Facebook oldalunkon megtalálható, és várjuk is oda további tippeket egyébként, hogy mi az, amit ti szerettek egyébként, és mi az, amit ti nem hagynátok ki egy-egy ilyen strandi napból, vagy éppen utazáshoz készülődve. Úgyhogy egy következő dallal pedig Brian Adams-től fogunk tovább menni, a Summer of 69-nál.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A kosok kedden új lendületet kaphatnak. A Jupiter jegyváltása kedvez a szerelemnek, a kreatív terveknek és minden olyan célnak, amely örömet okoz. A telihold arra emlékezteti őket, hogy a kitartás most meghozhatja a gyümölcsét. A bikák számára a bak telihold segíthet tisztában látni a célokat, egy fontos ügyben most érdemes türelmesnek lenni, mert a befektetett energia hosszú távon sikert hozhat. Az ikek váratlan hírek vagy inspiráló beszélgetések lephetik meg, a nap kedvez annak is, hogy egy pénzügyi vagy érzelmi helyzetet tisztában lássanak. Az oroszlánok előtt szerencsés időszak kezdődhet, könnyebben érvényesíthetik elképzeléseiket és több támogatást is kaphatnak környezetüktől. A szüzek most érdemes jobban odafigyelniük a belső megérzéseikre, a nap kedvez feltöltődésnek, az önismeretnek és a kreatív tevékenységeknek. A mérlegek számára baráti kapcsolatok és a közös tervek kerülhetnek középpontba. Egy találkozás később is fontosnak bizonyulhat. A skorpióknál a munka kerülhet fókuszba, egy új cél vagy egy inspiráló ötlet sokat segíthet a tovább lépésben. A nyilasok előtt új lehetőségek nyílhatnak, erősödhet bennük a kalandvágy, és a pénzügyekben kedvező fordulatot várhatnak. A bakoknak saját jegyükben járó telihold fontos felismerést hozhat. Most tisztában láthatják önmagukat és a következő időszak feladatait. A vízöntők inspiráló emberekkel találkozhatnak, akik új lehetőséget nyithatnak meg előttük. A pihenésre is érdemes időt szánni. A halak életében pozitív változások indulhatnak el, a Jupiter jegyváltása kedvez a mindennapokban, a pénzügyeknek és a régi tervék új lendületet kaphatnak.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban. Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt. Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: Millibab támogatója a Viccig tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: A hőségrédő miatt ma is fokozatosan figyeljetek arra, hogyha hosszabb útra indultok, akkor megfelelő folyadékkal és elegendő üzemanyaggal váljatok neki az útnak, és legyen a kocsiban bőven ivóvíz, frissítő, valamint akár egy nedves törölköző is arra az esetre, ha a torlódás vagy teljes útzár miatt hosszabb időre vesztegelnétek.
2: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Szép délután, egy óra után is itt a Rádió Dabason. Az óra vége fele érkeznek majd a tudásmorzsák, de addig még jönnek a legjobb zenék. Érkezik majd a Blanca Luisiana, Imani, és most pedig indítjuk az órát Crash a Dempszel és a New Heart-tal.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A Daily Báb támogatója a Viccig Tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

Rádiódobos az otthon hangja, és ugye beszéltünk azokról a dalokról, amik az autóban, vagy éppen a strandon kihagyhatatlanok egy-egy nyári utazás, vagy éppen nyári nyaralás kapcsán, de mik azok a helyszínek egyébként, ahova idén mondjuk akár el is mehetnénk, és nem kell hozzá vagyonokat költeni. Érdemes például az ebből az öt ajánlatból, vagy illetve öt példából, ami itt a térségünkben van, mondjuk Szarajevót nagyon sokan mondják, hogy mennyire érdekes a történelmi belvárosával, hangulatos bazár, garantált programjaival, akkor Albánia egyre népszerű kristálytiszta tengerpartja is egyébként nagyon kedvezőek tudnak lenni. De sokan azt mondják, hogy Kotor, Montenegro egyik gyöngyszeme lenyűgöző óvárosával és a kotori öböl látványával tud csábító lenni, de akkor Dánszk, Lengyelországból tengerparti város szintén gyönyörű színes házaival és történelmi kikötőjével tud olyat mutatni, egyébként amire pillanatban nem is gondolnánk. Vagy akkor itt van mondjuk Porto, ami nem csak a portai borról híres, hanem a hangulatos utcáiról és a Douro folyó fölött átívelő gyönyörű hídjáról és kilátásáról. Hát ezekre az utakra is egyébként, főleg az ilyen szarajevói, albániai, vagy éppen kotori, montenegrói utakra lehet igazán bekészíteni egy jó lejátszási listát, amit mindenki tud egyébként énekelni és dúdolni, és nézzünk is egy olyan dalt, ami az elmúlt időszakból bele is illeszkedhet ebbe a listába, a Rudimental és a McLemore közös a These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
5: Telefonszám 29-361-776.
6: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
7: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
6: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
7: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
6: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
7: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
6: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
8: 93.4
9: Rádiódabas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádiódobos otthon hangja. Folytatjuk az utazásunkat egyébként, amit megkezdtünk így együtt képzeletben a nyári utazós dalokkal, illetve a strandi legjobb, legnépszerűbb dalokkal is karöltve. És ugye néztünk pár helyszínt egyébként, amik nem annyira tipikusak, de mégis egyébként akár pénztárcabarátnak is mondhatóak, vagy egy hamarosan tervezésre kerülő spontán kiruccanásra tökéletesek lehetnek. Úgyhogy folytatjuk ezt az utazást. Például a spanyol Costa Blanca hosszú homokos strandjaival és a napsütés időjárásaival lehet jó választás, bár mikor ne sütne jól a nap, egyébként egy ilyen partszakaszon tehetjük fel a kérdést, de például Szófia, Bulgária fővárosa is a történelmi látnivalóival és a kedvező áraival állítólag remek választás lehet, akár csak Krakó, Európa egyik legszebb óvárosával, hangulatos főterével és gazdag történetével tud az utazók számára egy kényelmes kikapcsolódást lenni, de egyébként, ha már ezen a környéken járunk, akkor Vilnius, Litvánia fővárosa a barokk építészetéről híres és a nyugat belvárosával lett egyébként ismert. A sort pedig egyébként Ljubljana zárja, a szlovéniai zöld főváros, amely a sétáló utcáival és hangulatos folyópartjaival várja azokat az egyébként oda nem biztos, hogy mindig automatikusan is hamar, a legegyszerűbben és leggyorsabban eszünkbe jutható desztinációra vágyókat egy kikapcsolódásra. Úgyhogy menjünk tovább egy olyan dallal, ami az elmúlt időszakból, bár most már inkább most már közelmúltból, Katy Perry Californian Girls című dala, ami egyébként most már feliratkozhatott ugyanerre a listára, amit beszéltünk, hogy útközben vagy a strandon egyébként egy olyan dal, ami mindig, ha megszólal, akkor tudjuk, hogy nyár van. Jöjjön akkor Katy Perry.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Hiába mutat otthon a hőmérő akár 45-40 fokot is az árnyékban, ez még nem jelenti azt, hogy hivatalosan meleg rekord született. A meteorológiai rekordokat ugyanis szigorú szabályok szerint mérik. A hivatalos hőmérő 2 méter magasan, füves terület fölött egy speciális jól szellőző mérőházban működnek, távol az épületektől, az aszfalttól, vagy más hővisszaverő felületektől. Ezért fordulhat az elő, hogy a kertben vagy egy betonfal mellett jóval magasabb értéket mutat a hőmérő, ezek a mérések jól érzékeltetik, hogy a hőség erejét, de a hivatalos rekordnak csak a szabványos körülmények között mért hőmérséklet számít.

0: Mélibáb támogatója a Viccink tüzépkel. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.
1: A 441-es főúton Kecskemét és Nagykörös között három személygépkocsi ütközött össze. A baleset a 24-es kilométernél történt, ahol a félpályás útlezárás mellett váltakozó irányba halad a forgalom.
2: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaúdi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit-szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementális hatást tett a két, egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 2 óra után is megyünk tovább itt a Déli Bábban, és folytatjuk a képzeletbeli nyári utazásunkat a strandokra a legjobb zenékkel, úgyhogy itt lesz velünk Akon, a Unique, és most pedig Calvin Harris-szel indulunk a Summerrel.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
0: A Déli Báb támogatója a Viccink tüzépkel. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Az Árpád Múzeum soron következő időszaki kiállítása a tengerek úszó erődjeinek az acéltestű hadihajók világába viszi el a látogatókat. Nemes András Bence kartonpapírból készített részletes méretarányos modelljeiből összeállított tárlatot a Keve galériában augusztus 2-áig, Ráckevén a Kossuth Lajos utca 49 szám alatt lehet megtekinteni.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallott.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez?

0: ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Ez az utolsó olyan ciklus, amikor biztosan vannak líder pályázatok. Újra megmutatta a Tatár Szentgyörgyi lőtér, hogy milyen ereje van a tűznek. Erős viharral érkezik a hideg front.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Ez az utolsó olyan ciklus, amikor biztosan vannak líder pályázatok. Így 2029-ig biztosan működik a rendszer, mondta Rácz Judit, a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője. Több felhívás aktív már, az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások nyújtják be a pályázatokat, folyik a munka a helyi bírálóbizottságban. Azonban nem tudni, az Európai Unióban támogatják-e továbbra is ezt a pályázati rendszert, amelynek legnagyobb előnye, hogy közvetlen uniós támogatásokat a helyi szükségletek figyelembevételével osztanak szét.
7: Vidékfejlesztési támogatás maga és a LEADER támogatások azok az agrár támogatások között szerepelnek. Ebben az időszakban még, tehát a 2024 és 27-29 közötti időszakban, ez kifejezetten az agrártárca alatt van, és kötelező LEADER forrásokat elkülöníteni tagállami szinten, és ez a kötelezőség mértéke 5%, tehát mindig a nagy agrárforrásoknak az 5% a LEADER támogatás. Nekünk ilyen szempontból nem volt problémánk, mármint hogy a források rendelkezésre álltak, és a program megvalósítása is elindult. Ami nagyobb nehézség volt az az, hogy a technikai háttér az nem volt készen az időszak elindítására, új felületek keletkeztek a pályázatok benyújtására és feldolgozására, ami azt is jelenti, hogy nekünk is új felületeken kell dolgozni, és ezt meg is kell tanulni, és hát volt egyfajta ilyen verseny, hogy kész van-e már az a felület, ami nekünk a jövő héten mondjuk dolgozni kell, és ez elég sokszor nem leges válaszsal zárult, úgyhogy emiatt sokkal lassabb a rendszer. Ami minket jobban izgat, az, hogy a következő, tehát ez a ciklus most már valahogy le fog majd záródni, még a forrásokat le kell kötnünk, még a megvalósításra mindenkinek 2 éve van, tehát alapvetően, ha valaki most adja be a pályázatot, holnap hozzáfoghat mondjuk, de 2 éven belül tudja megvalósítani, akkor, amikor megkapja a támogató okiratot. Az biztos, hogy ezt a ciklust 2029-ben fogjuk majd csak befejezni, tehát mindenkinek lesz ideje megvalósítani a fejlesztését, meg elszámolni is vele. Ami aggaszt bennünket az az, hogy az Európai Uniós szinten a forrásoknak az átdolgozása van éppen napirenden, és hát kikerülne a javaslatok szerint a kötelező LEADER megvalósítás, amit mi azért nehezményezünk, mert ez az egyetlen olyan Európai Uniós támogatás, aminek a döntése helyi szintű részvételhez kötött.
4: Néhány óra alatt sikerült eloltani vasárnap délután az Örkény és Tatár-Szentgyörgy között a lőtérben keletkezett tüzet. Így is nagyjából 10 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Az oltáshoz a dabasi, ceglédi és a kecskeméti hivatásos, a lajosmizsei önkormányzati, valamint a délegyházi és gyömrői önkéntes tűzoltók vonultak, mellettük a Magyar Honvédség járművei segítettek a tűz körül határolásában. Az Örkényi és a Tatár-Szentgyörgyi település vezetés azonnal megkezdte a szakemberek számára megszervezni a védőfolyadék szállítását, ugyanis az extrém hőségben a szokásosnál is nagyobb hőterhelés érte az oltásban dolgozókat. A lőtér már többször okozott komoly kihívást nyáron. 2022. augusztus

0: Ában például mintegy 1000 hektáron egy Natura 2000 besorolású területen pusztított tűz. Nyarasok, borókások, pannonhomoki gyepek, több száz védett növény, gomba és állatfaj otthona pusztult el. A terület kivételes ízelt lábú faunája teli volt röpképtelen és gyenge terjedő képességű fajokkal, amelyek azóta sem hódították vissza a területet.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Ebben az évben is megrendezték Tiszakécskén a termálfürdőben a Szabó István strand labdarúgó emléktornát. Az emléktorna ötlete Mintál Attilától származott, aki egykor maga is a homokban rúgta a labdát, 28 éve pedig szervezi is ezt a nem könnyű sportot a városban. A közel 8 éve működő dabasi csapat idén is részt vett a hagyományos kétnapos tiszakécskai emléktornán, amely nem csak egy remek futballesemény, hanem igazi családi program is. Amíg a játékosok a pályán küzdenek, a családtagok a strandot élvezhetik, így minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást nyújt a hétvége. Az idei tornán a csapat harmadik helyezést szerzett. A kiváló időjárás, a remek hangulat, a lelkes szurkolók és a sportszerű mérkőzések ismét emlékezetessé tették ezt a hétvégét. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
0: Szerdán megérkezik a változás egy hidegfront hatására, délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Köszönöm a figyelmet!

Rádiodobos az otthon hangja, körözik a mexikai Batmant, aki állítólagos motortolvajokat celluxozott villanyoszlopokhoz. Egy rejtélyes önbíráskodót keres a mexikai rendőrség, akit a helyi sajtó csak Lagos de Moreno Batmanjeként emleget. A férfi a gyanú szerint feltételezett motorkerékpár tolvajokat fogott el, majd ragasztószalaggal a villanyoszlophoz rögzítette őket. Annyira vicces a sztori, hogy még én is belebonyolultam a történetbe. Tehát Mexikó Jalisco államában, Lagos de Moreno térségében június 13-a óta, azaz 10 nap alatt legalább 5 férfit találtak ilyen állapotban, az arcukra bajuszt, macska bajuszt, valamint spanyol rátéró, azaz tolvaj feliratot rajzoltak. Az eseteknél az állítólag ellopni próbált motorkerékpárokat is a helyszínen hagyták, mint egy bizonyítékként. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a kikötözött férfiakat jogilag áldozatként kezelik, függetlenül attól, hogy felmerült velük szemben a lopás gyanúja. Az önbíráskodó ellen nyomozás indult, a rendőrség már 2 az ügyhöz köthető járművet is azonosított, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. Érdekes történet, Mexikó mindig tud újat mutatni. Menjünk is tovább egy dallal, a Catch and Release, végülis ide is illik, ugyanis elkapni és elengedni a dal címe Matt Simons-tól.

0: ennek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: A zene rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

Lonely Acon-tól itt a Rádió Dabason, és megyünk is tovább egy olyan dologgal, ami nem csak láthatóan minket érint, ugyanis a velencei tóról már nagyon-nagyon sok szó esett egyébként, ami még fontosabb, hogy még több szónak kell esnie, ugyanis a kiszáradás fenyegeti, de a világ legnagyobb tava, a Kaszpi-tenger is komoly veszélybe került. Bár sokan egyébként a klímaváltozást okolják a zsugorodásáért, egy friss kutatás szerint a probléma nagyobb részét, mint sok esetben, itt is az ember okozza. Ugyanis az elmúlt 30 évben a Kaszpi-tenger közel 24 ezer négyzetkilométernyi vízfeletet veszített, ez nagyjából majdnem egy akkora terület, mint Szicília. A szakemberek szerint nem elsősorban a kevesebb csapadék a gond, hanem az, hogy a tavat tápláló folyók vizét, gátak, víztározók, öntözőrendszerek és ipari felhasználás miatt egyre nagyobb mértékben elterelik. A Kaszpi-tengeren egyébként 5 ország, Oroszország, Kazaksztán, Türkmenisztán, Irán és Azerbajdzsán is osztozik, ám a kutatók szerint az összehangolt vízgazdálkodás nélkül a tó sorsa akár az Aral-tóéhoz is hasonló lehet, ami súlyos ökológiai és gazdasági következményekkel is járhat, úgyhogy egyébként a forróság és a nem megfelelő vízgazdálkodás mindenkit érint, úgyhogy próbáljunk meg, ha tehetjük, kisebb lépésekben is, de ami ránk utaló magatartásban is ezt követni és odafigyelni. Úgyhogy menjünk tovább a nyári dalok sorozatával. Afrik Simontól a Hafanana érkezik most.

0: A Déli báb támogatója a Vicinktüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: A 441-es főúton a Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három személyi gépjármű összeütközött. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
6: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
5: 3 óra után is szép napot mindenkinek, és folytatjuk ezt a tikkasztó nyári napot. Ugye majd keressük tovább a dalokat, azokat, amiket az utazáshoz, vagy éppen a strandhoz elengedhetetlennek gondolunk. De most megyünk tovább a friss házas Dua Lipával, a Levitengénnel.
3: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: És ez volt Orbán Ruditól a kereszthúzat. Hát igen, ha valamire most szükségünk van, az egy kiadós kereszthúzat, de mi továbbra is keressük azokat a tipikus nagybetűs hűsítő nyári slágereket, amik egy utazás során, vagy éppen a strandon muszáj, hogy megszólaljanak. És az egyik ilyen dal, a következő dalunk Bob Marley-től, a Could You Be Loved, szerintem pont ebbe a sémába illik bele, úgyhogy hajrá, a Facebookon kint van a felhívásunk, várjuk őket, és csemmegézünk tovább.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben, csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

Ez ott a Presszó, Jude Law-tól itt a Rádió Damason, és hogyha egy jó kávéról van szó, a nyári melegben sem kell erről lemondanunk, de ilyenkor érdemes egy kicsit tudatosabbnak lenni nyilván ebben is, mert hogy a kávé ugye felébreszt, viszont nem pótolja az elvesztett folyadékot, úgyhogy minden csésze mellé jól jön egy pohár víz is, egészen pluszban, meg amúgy is egyébként azt ajánlják, hogy mielőtt kávéznánk, egy pohár vízzel érdemes előtte leöblítenünk magunkat, hogy a kávét igazán ki tudjuk élvezni és érezni. Szóval visszatérve a pohár vízre és a kávéra, nagy hőségben a szervezetünk sokkal több folyadékot igényel, így a legjobb szomjótó továbbra is a víz, főleg, hogyha kávézunk. Ha pedig úgy érezzük, hogy megszédülnénk, vagy fáj a fejünk, vagy szokatlanul fáradtak vagyunk, az akár a kiszáradás jele is lehet, úgyhogy egy kis odafigyeléssel és rendszeres folyadékpótlással sokkal könnyebben át tudjuk vészelni ezt az időszakot, még legalább egy-két napig, utána pedig majd kezdődik minden előről, de nem baj, mi olyan a Boys of the Summer, DJ Sammy-től.

Ez volt a Back to Black-től a nem kell, és hát nehéz is, hogy mit nem kell még. Például nem mindig kell egyébként klímát használni, ugyanis nem minden esetben ez az egyetlen megoldás a hőség ellen. Van néhány egyszerű trükk, amivel több fokkal kényelmesebb lehet, vagy kellemesebb lehet akár a lakásunk. Napközben érdemes zárva tartani az ablakokat és lengetni a redőnyöket, este pedig, amikor lehűl a levegő, alaposan átszellőztetni. Egy ventilátor elé egy tál jég, vagy egy fagyasztott vizes palac meglehetősen sokat tud javítani a hőérzeten. Érdemes kikapcsolni azokat az elektromos eszközöket is, amelyek éppen nem vannak, éppen nem is lesznek, vagy nem is vannak éppen használatban, mert ezek is nagyon melegítik a helységet, vagy a lakást. És egy apró trükk, egy enyhén benedvesített lepedő az ablak elé, vagy a tarkóra helyezett hűvös törölköző is sokat segíthet a legforróbb órákban. És elég a beszédből, mondhatnám azt is, hogy blablabla, bla, bla, ez most Gigi D'Agostino-tól.

0: 441-es főúton Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három személygépjármű összeütközött. A 24-es kilométeren a forgalom félfejes útlezárás mellett váltakozó irányban halad.
1: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet. Rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Megdőlt az eddigi meleg rekord, így most már nem csak a levegőbe tudjuk azt mondani, hogy ilyen meleg még nem volt, úgyhogy rekordidőket élünk, így is mondhatjuk. Megpróbálunk azért hűsölni egy picit a legjobb dalokkal, és az óra végén pedig egy könnyed vacsorát is utána nézünk, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Úgyhogy most induljon ez az óra, Beberexával.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Ez volt a régi nyár, Lotfi Begitő és Kolányi Zsuzsitól itt a Rádió Dabason, és egy új nyár, ahogy ma már arról beszéltünk, egyébként Kánikulában megszületett az újabb rekord. Budakalászon 41,8 Celsius fokot mértek, ezzel több mint 2 fokkal megdőlt az eddigi június 30-ai országos melegrekord. A jó hír viszont az, hogy a következő órákban egyre többfele érkezhetnek záporok, zivatarok, amelyek azért legalább átmenetileg felfrissíthetik a levegőt, úgyhogy addig is továbbra is érdemes azért vigyázni, a legmelegebb órákban lehetőség szerint inkább maradjunk árnyékban, illetve fogyasszunk sok folyadékot, ezt nem lehet elégszer elmondani, és ha tehetjük, akkor kerüljük a hosszan tartó napsütést, és megyünk tovább egy újabb forró számmal, a CNCO-tól, a Reggaeton Lentóval.

0: dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára

0: SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
2: Skoda.
3: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihárd gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

Ez volt a Sexy BB Bereckitől és Brunótól, és a nagy hőségben egyébként, mielőtt még rátérnénk az esti vacsorára, egy víz helyett, ugye az inkább a legjobb, de néha már nehéz az meginni 3 liter, 4 literben, úgyhogy jól behűtött jeges tea, egy friss házi limonádé, akár citrommal, vagy egyébként uborkával ízesítve is remegő felfrissülést adhat. A lényeg az, hogy egy picit próbáljunk, ha már nem bírjuk azt, hogy egyfolytában vizet ízunk, egy változtatni, ugyanis a frissítés nagyon-nagyon fontos. Az alkoholos italokat, ha lehet, akkor azért kerüljük, főleg ilyen nagy melegben, de már nagyon jó alkoholmentes alternatívák is vannak, úgyhogy menjünk tovább itt a Rádió Dabason, az otthon hangján a Rita órával, aki azt mondja, hogy don't think twice, azaz ne gondolkodjunk kétszer, úgyhogy nézzük is meg, hogy dalolja ezt el.

0: rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, incsiklandó vacsoratippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: És hogyha már minden a hőségriadóról szól, akkor az éterízesítőben is alkalmazkodunk. Jön egy könnyű nyári recept Olaszországból. Az eredeti bruschettához először szeleteljünk fel egy csabattát vagy bagettet, locsoljuk meg kevés olívaolajjal, és 180 fokos sütőben pirítsuk ropogósra. Amikor ez elkészült, még melegen dörzsöljük meg a félbevágott fokhagymával, köcben kockázzunk fel néhány érett paradicsomot, vágjunk hozzá kevés vöröshagymát és friss bazsalikomot, majd keverjük össze olívaolajjal, sóval, borssal és egy csipet cukorral. A paradicsomos keveréket halmozzuk ropogós kenyérre, a tetejére pedig kerüljön néhány friss bazsalikom levél. Egyszerű, gyors, igazi nyári finomság. De ha ez nem lenne elég, akkor hozzá egy uborkás dinnye saláta. Ez a második recept a mai nap, a igazán hűsítő uborkás dinnye saláta. Egy salátaborkát szeleteljünk fel, locsoljuk meg frissen facsart citromlével, egy kevés olívaolajjal, és ízesítésnek sóval, borssal, valamint reszelt citromhéjjal. Hagyjuk állni úgy nagyjából fél órát, hogy az ízek jól összekeveredjenek, ezután adjunk hozzá felkockázott görögdinnyét, friss mentalevelet, végül morzsoljunk rá fetasajtot. Jól behűtve önmagában is remek választás, de grillezett húsok mellé, ha már egy kicsit hűvösebb lesz az idő, akkor köretként is tökéletes lehet ezekben a forró nyári napokon. Jó étvágyt hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Baleset történt a 441-es főúton Kecskemét és Nagykörös között. A 24-es kilométernél három személyautó ütközött össze, ezért az érintett szakaszon félperces útlezárás van érvényben. A forgalom a váltakozó irányban halad, így torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő két napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 5 óra után is rekordhőséggel köszöntök mindenkit, azért megpróbálom majd pár klimatizált dalt is lejátszani, néhány kulturális programot is hozok majd ebben az órában, viszont most akkor induljunk Bruno Mars-szal és az I Just Might-tal.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Az űrkorszak nem csak a világot, hanem Magyarországot is alapjaiban formálta át. Az első Sputnik fellövésétől egészen Farkas Bertalan történelmi űrutazásaig izgalmas időszakot idéz fel az Irány a galaxis Magyarország és az űrkorszak 1957-től 1983 című kiállítása. Az érdeklődők eredeti tárgyakon, korabeli dokumentumokon, fotókon és videóinterjúkon keresztül ismerhetik meg, hogyan kapcsolódott hazánk az űrkutatás történetéhez. A tárlat a Budai Várban, a BMT Vármúzeumban látogatható egészen július végéig.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Milyen lehet hónapokon át egy olyan helyen dolgozni, ahol egyszer sem kell fel a nap? Erre is válaszad a Felfedezők és Sarkutatók nyomában című kiállítás, amely a Magyar Természettudományi Múzeumban látható július végéig. A tárlat bepillantást enged a sarkutatók mindennapjaiba a különleges fotók, történelmi expedíciók, és ezeknek az emlékei akár interaktív élmények egyben csomagolásával, hogy milyen kihívásokkal járt a Föld legzordabb vidékein végzett kutató munka, mindezekre választ ad. A Felfedezők és a Sarkutatók nyomában című kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Ez az utolsó olyan ciklus, amikor biztosan vannak líder pályázatok. Újra megmutatta a Tatár-Szentgyörgyi lőtér, hogy milyen ereje van a tűznek. Erős viharral érkezik a hideg front.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Ez az utolsó olyan ciklus, amikor biztosan vannak líder pályázatok. Így 2029-ig biztosan működik a rendszer, mondta Rácz Judit, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője. Több felhívás aktív már, az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások nyújtják be a pályázatokat, folyik a munka a helyi bírálóbizottságban. Azon itt a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője. Több felhívás aktív már, az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások nyújtják be a

0: Társok között szerepelnek. Ebben az időszakban még, tehát a 2024 és 27-29 közötti időszakban, ez kifejezetten az agrártárca alatt van, és kötelező líder forrásokat elkülöníteni tagállami szinten, és ez a kötelezőség mértéke 5%, tehát mindig a nagy agrárforrásoknak az 5% a líder támogatás. Nekünk ilyen szempontból nem volt problémánk, mármint hogy a források rendelkezésre álltak, és a program megvalósítása is elindult. Ami nagyobb nehézség volt az, hogy a technikai háttér az nem volt készen az időszak elindítására, új felületek keletkeztek a pályázatok benyújtására és feldolgozására, ami azt is jelenti, hogy nekünk is új felületeken kell dolgozni, és ezt meg is kell tanulni, és hát volt egyfajta ilyen verseny, hogy kész van-e már az a felület, ami nekünk a jövő héten mondjuk dolgozni kell, és ez elég sokszor nem leges válaszsal zárult, úgyhogy emiatt sokkal lassabb a rendszer. Ami minket jobban izgat, az, hogy a következő, tehát ez a ciklus most már valahogy le fog majd záródni, még a forrásokat le kell kötnünk, még a megvalósításra mindenkinek 2 éve van, tehát alapvetően, ha valaki most adja be a pályázatot, holnap hozzáfoghat mondjuk, de 2 éven belül tudja megvalósítani, akkor, amikor megkapja a támogató okiratot. Az biztos, hogy ezt a ciklust 2029-ben fogjuk majd csak befejezni, tehát mindenkinek lesz ideje megvalósítani a fejlesztését, meg elszámolni is vele. Ami aggaszt bennünket, az, hogy az Európai Uniós szinten a forrásoknak az átdolgozása van éppen napirenden, és hát kikerülne a javaslatok szerint a kötelező líder megvalósítás, amit mi azért nehezményezünk, mert ez az egyetlen olyan Európai Uniós támogatás, aminek a döntése helyi szintű részvételhez kötött.
1: Néhány óra alatt sikerült eloltani vasárnap délután az Örkény és Tatár-Szentgyörgy között a lőtérben keletkezett tüzet. Így is nagyjából 10 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Az oltáshoz a dabasi, ceglédi és a kecskeméti hivatásos, a lajosmizsei önkormányzati, valamint a délegyházi és gyömrői önkéntes tűzoltók vonultak, mellettük a Magyar Honvédség járművei segítettek a tűz körül határolásában. Az Örkényi és a Tatár-Szentgyörgyi településvezetés azonnal megkezdte a szakemberek számára megszervezni a védőfolyadék szállítását, ugyanis az extrém hőségben a szokásosnál is nagyobb hőterhelés érte az oltásban dolgozókat. A lőtér már többször okozott komoly kihívást nyáron. 2022. augusztusában például mintegy 1000 hektáron egy Natura 2000 besorolású területen pusztított tűz. Nyarasok, borókások, pannonhomoki gyepek, több száz védett növény, gomba és állatfaj otthona pusztult el. A terület kivételes ízelt lábú faunája teli volt röpképtelen és gyenge terjedő képességű fajokkal, amelyek azóta sem hódították vissza a területet.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Ebben az évben is megrendezték Tiszakécskén a termálfürdőben a Szabó István strand labdarúgó emléktornát. Az emléktorna ötlete Mintál Attilától származott, aki egykor maga is a homokban rúgta a labdát, 28 éve pedig szervezi is ezt a nem könnyű sportot a városban. A közel 8 éve működő dabasi csapat idén is részt vett a hagyományos kétnapos tiszakécskei emléktornán, amely nem csak egy remek futballesemény, hanem igazi családi program is. Amíg a játékosok a pályán küzdenek, a családtagok a strandot élvezhetik, így minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást nyújt a hétvége. Az idei tornán a csapat 3. helyezést szerzett. A kiváló időjárás, a remek hangulat, a lelkes szurkolók és a sportszerű mérkőzések ismét emlékezetessé tették ezt a hétvégét. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Szerdán megérkezik a változás egy hidegfront hatására, délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Köszönöm a figyelmet!

0: 93.4 Rádió Dabas. Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A tőzsde története jóval több, mint a részvények és az árfolyamok világa. Egy új kiállítás azt mutatja be, hogyan formálta a budapesti áru- és értéktőzsde a modern magyar gazdaságot 1864 és 1948 között. A korabeli dokumentumok, részvények, használati tárgyak és személyes történetek idézik fel azt a korszakot, amikor olyan ma is jól ismert vállalatok, mint a Dreher, a Goldberger, a Tunsgram vagy éppen a Sinonin építették fel a sikereket. A Pesti Tőzsde Világa című tárlat november végéig várja az érdeklődőket a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban Budapesten.

0: A térség gutyai továbbra is jól járhatóak, jelentősebb fennakadáson nem érkezett hír. Ugyanakkor a hőség még az esti órákban is kitart, ezért a hosszabb útra indultok, legyen elegendő üzemanyag az autóban, készítsetek be ivóvizet, valamilyen frissítőt és akár egy nedves törölközőt is arra az esetre, ha a torlódás vagy útzár miatt hosszabb várakozásra kényszerülnétek.
1: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ha pedig este a foci világbajnokság helyett más izgalmakat kerestek, vagy csak egy jó alternatívát, akkor 21 órától a Mozi Plus műsorán érkezik a kiképzés. A feszült krimiben Denzel Washington egy kemény és kiszámíthatatlan drogellenes nyomozót alakít, míg Ethan Hawke az újonc rendőr szerepében kerül mellé. Egyetlen szolgálati nap alatt olyan események sodorják őket magukkal, amelyek próbára teszik a törvényt, a lelkismeretet és az egymásba vetett bizalmukat, és egyébként, ha ez még nem lenne elég, Denzel Washington ezért kapta a második Oscar díját. Szerintem még az elsőnél is jobb. Úgyhogy minden esetre én ma már tudom, hogy mit fogok nézni, úgyhogy én ezzel búcsúzom is mára. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és ha tehetitek, maradjatok továbbra is az Otthon hangján, este 7 órától és holnap reggel 5 órától a térségi napló vasárnapi adását hallhatjátok. Újra reggel 6-ról pedig már a TikTokkal várunk benneteket. Én Hajdú Roli voltam, jövő héten újra találkozunk, vigyázzatok magatokra, szép estét kívánok, ciao.

0: legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 Fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaúdi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 Fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit-szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementális hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó.
6: Sztereó.
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
5: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Kezdetét veszi a sztereó, a vendégem pedig itt ül már velem szemben, Darázsi Kálmán, Monorváros polgármestere. Köszöntelek, szerbusz!
2: Szia, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Hát csapjunk is bele, forróság van, napok óta hőségriadó, ez holnap éjfélig ki is terjesztették, de talán már jön a hidegfront a holnapi napon. De ebből a szempontból nagy kérdés nálatok az ivóvíz, vagy mindig kérdés ez is, hogy van-e elegendő, folyamatosan monitorozzátok az ivóvízfogyasztást, mik a jellemzői ennek, és hogy mennyivel több víz fogy ilyenkor, mint egy átlagos napon.
2: Már a pünkösdi hétvégénél feltűnt az, hogy nagy mértékben megnőtt a vízfogyasztás. Ugye az volt az első olyan meleg hétvége, amikor intenzívebbé vált az otthonlét, a medencetöltés, a locsolás, stb. Ott már azt láttuk, hogy a megszokott olyan 3000 köbméter helyett, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Monor és Monori erdő tekintetében ugye 3000 köbméter fogyott, fölment a napi fogyasztás akár 4000 köbméterre is. Most gyakorlatilag én óránként kapom arról a jelzést, hogy abban az órában mennyi vizet használt föl a lakosság Monor és Monori erdő tekintetében, illetve azt, hogy a alsó és a felső tározónkban mekkora a vízszint, és ebből tudjuk azt, hogy körülbelül mekkora az üzemi nyomás a rendszerben. Általában azért ez az 5,2-5,3, akár 5,6 bár is szokott lenni, úgyhogy rendben volt a hétvége. A dakövös kollégák folyamatosan dolgoznak azon, hogy az ivóvízellátással ne legyen probléma. Mi a felkeretből ugye több kutat is felújítottunk, most gyakorlatilag elmondható az, hogy a városnak normál keretek között azért rendben van az ivóvízellátása. Nyilván lehet olyan extrém eset, mikor mondjuk tényleg egyszerre kezd el hirtelen mindenki medencét tölteni, vagy autót mosni, vagy locsolni, hogy lehetnek problémák. De nem abból van probléma, hogy nem tudnak a kutak elég vizet termelni, hanem azok a kitápláló szivattyúk nem bírnak annyi vizet följutatni a felső medencébe, mint amennyi a városnak az ellátásához szükséges. Ugye itt azért van nálunk magasan ugye a víz, mert nálunk nincs víztorony, ezért van a domb tetején úgymond egy ilyen felső tározó, ami biztosítja azt, hogy még akár a panelházak tetejében is megfelelő mennyiség, vagy megfelelő legyen a nyomás.
1: És akkor mi azt mondtad, hogy több kutat fel is újítottatok, ugye az egész hálózat milyen állapotban van, milyen a rendszer működése?
2: Hát a kutakat elkezdtük felújítani, most még egy kút vár felújításra, ugye 6 kutunk van összesen, ami ellátja a rendszert, ezek ilyen 200-230 méter mély kutak. Maga a hálózattal azért van probléma, tehát még azért a városon ez a régi eterni csöves hálózat megy nagy részt végig, azért előfordulnak csőtörések, van egy víztisztítónk, egy vasmangántalanítónk, de én azt mondom, hogy folyamatosan fejleszt a daköv a hálózaton. Nyilván azért magát a vezetékrendszert, azt a sok-sok kilométernyi vezetékrendszert, azt nehéz lenne kicserélni, főleg úgy, hogy gyakorlatilag mindenhol utakat kellene felbontani, vagy bármilyen zöld felületet, vagy közterületeket, de most én azt mondom, hogy jól működik a rendszer. Tűzcsapokat is most építettünk ki, úgyhogy most azt látom, hogy ezt az akadályt, ami ezen a hétvégén volt, illetve ebben az időszakban volt itt a hőségriadó esetén, ezt nagyon jól vette a cég.
1: És hát van egy jelentős ipari területetek is. Itt az ottani cégek vízfelhasználása meg szennyvize az külön, vagy a városi rendszerről működik szintén?
2: Van, ugye több cég is működik Monoron. Ipari felhasználásra jelenleg ivóvizet nem használnak így nagy mennyiségre. Ha a cégek használnak, akkor is kommunális célra, tehát az öltözők, fürdők, vizes blokkok ellátására használnak. A Xingheung, ugye, ami a legnagyobb cég Monoron, ez egy fémfeldolgozó, és őnek is saját kútjaik vannak, illetve saját víztisztítójuk van, és ennek segítségével látják el a céget. És pont ezért volt ez anno, hogy ő leváltak a rendszerről, mivel mi elmondtuk azt nekik, hogy ha gond van a városban a vízfogyasztással, és vízkorlátozást kell elrendelnünk, akkor az első, akit lekötünk a rendszerről, vagy akik nem kapnak vizet, azok az ipari szolgáltatók, és ezzel megszűnt. Nyilván biztos, hogy kisebb mennyiségben az előfordul, hogy használnak vizet, de nagy mennyiségű felhasználás ipari célra nincsen.
1: És ha már itt tartunk a hőségnél, a vizeket most egy kicsit hátrahagyjuk, de a szúnyogokról is lesz szó. Szúnyoggyérítés volt nálatok. Több minden adódott ezzel kapcsolatban a lakosság részéről. Beszélj egy kicsit erről.
2: Igen, ez egy mindig egy nagyon érdekes dolog. Én személy szerint én gyérítés ellenes vagyok. Csak ezt anno a lakosság kényszerítette ki, hogy legyen szúnyoggyérítést. Engem nem bántanak nyilván, de tudom, hogy vannak mások, akiket viszont folyamatosan csípnek a szúnyogok, illetve rengeteg olyan új szúnyogfajta bejött, amik ugye elég invazívak, és különféle betegségeket is terjesztenek, ezért fontos, hogy lépjünk ebbe valamit. A mai napon és a holnapi napon van szúnyoggyérítés éjszaka Monoron, ugye földi gyérítés történik, biológiai nem tudjuk megoldani, mert annyira nagy összefüggő vízfelületeink nincsenek a városban, csak biológiaival megoldjuk. És hát most azért felmerült a lakosságban, hogy lehet, hogy mégse kellene szúnyogot gyéríteni. Nyilván mondták azt is, hogy a legnagyobb melegbe csináljuk. Igen, csak mikor maga a kinti hőmérséklet is éjszaka 29 és 30 fok, és talán hajnalra enyhül valamennyire a hőmérséklet, akkor azért az emberek ablakot se nagyon nyitnak, mert ugye ilyenkor azért a földi gyérítésnél kérjük azt, hogy azért csukják be az ablakokat, bár nem veszélyes az emberre ez az anyag, se az állatokra, gyakorlatilag a gerincesekre nem veszélyes ez az anyag, amit kiszólnak. Nyilván ebből egy tanulság, hogy a következő időszakban akár kikérjük a lakosság véleményét is, meg akár egyeztethetünk olyan szakemberekkel is, akik esetleg tudnának jobb megoldásokat adni erre, hogy hogyan lehetne szúnyogmentesíteni a települést. Most már évek óta csináljuk egyébként ilyenkor ezt a szúnyoggyérítést. Amikor egy kicsit csúszott, akkor mindig volt azért lakossági felháborodás belőle.
1: Hogy itt sok a szúnyog.
2: Igen. Abból még soha nem volt, hogy kevés.
1: Hát jó lenne, ha kevés lenne, igen. Jó. Hát akkor térjünk egy kicsit más témákra. Ugye áprilisban kormányváltás történt, és a képviselő, az országgyűlési képviselő személye is megváltozott. Polgár György az új képviselőtök, aki hosszú évek után váltotta Pogácsás Tibort. Volt-e már részletes várost érintő megbeszélésetek, milyen kapcsolat bontakozik ki?
2: Felvettem vele a kapcsolatot. Nyilván gratuláltam neki, mikor megválasztották, illetve megkerestem ugye telefonon is, e-mailben is, hogy akkor egyeztessünk meg, hogy tájékoztassam arról, hogy a városban hogy állnak az aktuális fejlesztések, ügyek, milyen problémák vannak. És akkor erről ezzel kapcsolatban volt egy beszélgetésünk, illetve telefonon is szoktunk, illetve e-mailben egyeztetni. Azért sok település tartozik hozzá, tehát itt 19 településről beszélünk, és nagyon nagy kiterjedésű ugye a választókerület. Nyilván mindenkivel próbál egyeztetni. Én azt gondolom, hogy ő még most kezdi ezt a témát, nyilván át kell látni azt az önkormányzati rendszert is, hogy pontosan hogy működik, és nyilván akkor még mellette van az a feladat is, amit a parlament ad számára, meg illetve a bizottsági munka is, ami ugye plusz feladatról egy országgyűlési képviselőre. Rendezvényekre meghívjuk, minden rendezvényre, van olyan, hogy el is tud jönni, már az ideje engedi. Én ezzel tudom úgymond vele ápolni a kapcsolatot, de én azt gondolom, hogy én abszolút nyitott vagyok felé, tehát hogyha bármilyen olyan probléma van, amiben az én segítségemre van szükség, akkor én állok elébe.
1: Akkor ez is még egy alakulni fog, az idő majd szépen rendbe teszi. Ha már az önkormányzatokról esett szó, az önkormányzatok jogainak visszaadása több önkormányzatokat tömörítő szervezet szerint is kívánatos. Mit gondolsz róla, hogy milyen jogokat, forrásokat lenne célszerű visszaadni az önkormányzatok számára?
2: Hát a források tekintetében azért nehéz nyilatkozni, mert nyilván én a központi költségvetésnek pontosan a számait azért nem látom. Nyilván itt mi fizetünk szolidaritási hozzájárulást, a település, ugye az egy 469 millió forintot, és most azért a 2025-ös év adóbevételei alapján majdnem 400 millió forinttal kevesebb adón folyt be. Most azért, mikor ez mondjuk előző évben volt 1,5 milliárd, és ehhez képest 400 millióval visszaesett, az azért egy nagyon nagy összeg a város életében, és nyilván azon kell dolgoznunk, hogy ezt valahogy azért végig tudjuk csinálni az évet, végig fogjuk csinálni, tehát ez nem probléma, tehát tudunk hol még húzni a nadrágszíjon. Én azt gondolom, hogy feladatok tekintetében az építési hatóságnak a visszaadását én azt egy pozitív dolognak látnám, mert nyilván a önkormányzat tudjon, vagy nem is az önkormányzat, hanem a hivatal tudjon ott azért helyben erről dönteni, vagy úgymond nagyobb rálátása legyen arra, hogy mik épülnek a településen. Van olyan, amit viszont én azt gondolnám, hogy át kellene venni egyébként az államnak, szerintem a alapellátási, tehát az egészségügyi alapellátási feladatok, én nem vagyok benne biztos, hogy jó helyen vannak az önkormányzatoknál, de nyilván ezt majd az egészségügyi miniszter el fogja dönteni. Hallottam, hogy a okmányirodán is gondolkodnak, hogy az visszakerüljenek az önkormányzatokhoz. Hát állunk elébe nyilván, csak majd ezeknek azért van egy financiális része is, hogyha le van finanszírozva, én azt gondolom, hogy lehet működtetni. Régen is működött ez 12 előtt.
1: Köszönöm szépen, most egy kicsi szünetre megyünk, és utána folytatjuk is a beszélgetést.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabaskukac@gmail.com.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod-e, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen Ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4 Rádió Dabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Ilyen volt a reggel.
1: És már folytatjuk is a sztereót, a vendégem továbbra is Darázsi Kálmán, Monor polgármestere. Még egy kicsit maradunk itt a választásoknál, a kormányváltás után. Most június végén szavazhat arról a parlament, hogy a polgármesterek fizetését csökkentik. Erről mit gondolsz erről a tervezetről?
2: Nyilván senki se saját magának az ellensége. Sajnos ez nagy probléma volt egyébként az előző kormány alatt is, hogy sokáig nagyon alacsonyan tartották ugye a polgármestereknek, így a polgármestereknek a bérét. Ez egy azért érdekes dolog, mert gyakorlatilag azért ahhoz idomul mindenkinek a fizetése a városban. Tehát, hogyha most belegondolunk abba, hogy nálunk is van ilyen 430-450 foglalkoztatott, azoknak a bérük ugye hozzáidumol. És akkor volt egy időszak, még az előző kormány idején, amikor mondjuk a alkalmazottak, vagy esetleg egy óvodavezető, vagy akárki más többet keresett mondjuk, mint a polgármester. Ehhez hozzányúltak, és ugyanúgy, mint az országgyűlési képviselőké, hogy egy adott viszonyszámhoz volt kötve nyilván a bruttó nemzetgazdasági átlagbérhez kötötték, és akkor azzal emelkedett akkor 24-től havonta. Hallottam, hogy volt egy olyan ötlet, ugye, hogy gyakorlatilag lefelezték volna, aztán azt elvetették, mert szerintem sok ellenálló volt ezzel kapcsolatban, és biztos, hogy nagyon nagy probléma is lett volna belőle, hogyha tényleg ezt megcsinálják. És akkor most, ha úgy tudom, hogy a költségtérítést fogják elvenni, tehát hogy ez a terv. Hát én most nem akarok erről így közvetlenül így elmondani, de nyilván aki nincs benne, és nem látja azt, hogy milyen feladatot kell itt ellátni, azt, hogy itt gyakorlatilag 24 órába készenlétbe kell lenni, meg hogyha ugye az ember elmenne esetleg egy kisebb céget vezetni, akkor nyilván ugyanezt ezt a bért akkor is megkapná. Én úgy vagyok vele, hogy én 14 óta, ugye 14-től 19-ig alpolgármester voltam főállásban, onnantól kezdve polgármester vagyok. Nyilván rengeteg tudást felhalmozott az ember ez idő alatt a településével kapcsolatban, meg akár ennek az önkormányzati rendszernek a működésével kapcsolatban. Én nem gondolnám, hogy egy ilyen dolog miatt ezt csak így el kellene dobni magunktól. Nyilván, amíg az ember úgy van vele, hogy ebből a családját el tudja tartani, és meg tud belőle élni, addig csinálja. Onnantól kezdve meg majd elgondolkodik rajta, hogy akkor hogyan tovább. Én azért annyira nem vagyok kétségbeesve miatt, mert nyilván az ember azért mindig megtalálja a számítását és hozzáállás kérdése. Én ameddig tudom a Monor lakosságát szeretném szolgálni, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Most ez a 15% költségtérítés, ez a

0: bérnek a 15%-át jelenti. Azért nem mondok számokat, mert ugye az eltérő településmérettől függően. Nyilván nem érint senkit se jól. Én akárkivel beszéltem, településvezetővel, azért mindenki negatívan fogadta ezt a hírt. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, meg mit fog ez majd maga után vonni.
1: Most akkor egy kicsit ismét más vizekre vezünk. Az új óvodáról lenne szó. Terveztek a Vásártérre egy új óvodát, a tervek is elkészültek. Milyen lesz ez az intézmény, és hát mi az, ami indokolja az építését? Megnövekedett gyereklétszám, beköltözők, miről van szó?
0: A legnagyobb problémánk az, hát ez problémának nem lehet nevezni, sok gyerek van nálunk, nagyon sok gyerek van. Jelenleg 5 telephelyen történik a gyermekeknek ugye az óvodai ellátása, de viszont a csoportlétszámok nagyon magasak, tehát azért elmondható az, hogy 27-28 fő van, ahol még akár több is, de átlagosan mondjuk ilyen 27 és 28 fő a csoportlétszám. Ez azért megterhelő az óvónők számára, és ebbe az új óvodába már két csoporttal több kerülne be, mert egyet megszüntetnénk. Van egy forfaépületű óvodánk, ami már évtizedek óta működik, annó csak ezt másfél évre építették, de nálunk már nagyon régóta működik. Nagyon sok probléma van vele, most már lassan-lassan ideje lenne onnan kiköltözni, mert tényleg csak költjük rá a pénzt évről évre nagyon sokat, és az eredetileg 6 csoportos, és most ez 8 csoportos lenne. Normál méretű csoportszobákkal, normál méretű udvarral megfelelően felszerelve valósulna meg. Most jelenleg azt látjuk, hogy még van gyermek a városban, tehát magasak magas a gyermek létszám, és ugye ez kihat ugye az iskolákra is. Az egyik iskolánkban ugye most egy plusz osztályt kellett indítani, mert nem tudták volna egyébként elhelyezni elsős gyerekeket.
1: Igen, ez a következő kérdés, hogy most már így, hogy elkezdődött a nyár, meg történtek a beiratkozások, hogy látjátok az intézményeket, bölcsödék, óvodák, iskolák, van elég férőhely, akkor esetleg hol lesz még szükség bővítésre?
0: A alulról megyek a legkevesebbtől. Két telephelyen látjuk el ugye a bölcsődei ellátást, az körülbelül 170 fő. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 19 000-es városnak az egy nagyon jó, nyilván van várólista, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy azért nagyon jól állunk a bölcsődei ellátás terén. Ott is van egy új bölcsödénk, a másik bölcsödénk az pedig egy felújított bölcsöde. Egyébként egy olyan, amik a 60-as évektől már működik a településen. A óvoda tekintetében én azt gondolom, hogy ezzel a bővítéssel már szinten vagyunk, és tudjuk majd csökkenteni a létszámokat, illetve már csoportlétszámokat, illetve azért valószínűleg nem marad ilyen magasan a gyermek létszám, ahogy látjuk az országos adatokat, azért ez egy picit csökkenni fog, sőt lehet, hogy egy idő után már drasztikusabban is csökkenni fog, és akkor valószínűleg nem lesz már további fejlesztésre szükség. Én Budapest tekintetében most azt látom, hogy vannak olyan kerületek, ahol már zárnak be óvodákat, mert nincs gyermek. Az iskola tekintetében meg négy általános iskolánk van, két első osztály indul mindenhol, most az egyikben, amelyik szerintem most talán népszerűbb egy kicsit, ott most 4, vagy pontosabban 3 első osztály fog indulni. Legalábbis most így van. Csak nyilván ezek nagyon ki vannak számolva, ezek az épületek, és azért nehéz volt megoldani a tankerületi központnak, hogy hogyan helyezze el majd ezt a plusz egy osztályt.
1: És ha már az intézményeknél tartunk, akkor ugye az sem mindegy, hogy a pedagógusok hányan vannak az intézményekben, hogy megfelelő pedagógus létszámmal indultok neki majd ősszel a tanévnek?
0: Az iskolák tekintetében nem tudok nyilatkozni, hogy ott a tankerületi központ az ellátó, de nyilván ott is azért szép lassan töltögetik föl. Az óvodák tekintetében egyre jobban állunk. Tehát régen, amíg jellemző volt ez a óvónő hiány, azért most már szép lassan megszűnik. Nyilván nincs minden álláshely nálunk se betöltve, de azt gondolom, hogy azokkal a béremelésekkel, illetve azokkal a kedvezményekkel, amit a képzésekben is nyújtott még ugye az előző kormány, azzal azért egy kicsit ezt meg tudták változtatni, és most egyre jobban állunk a óvónők tekintetében is.
1: Ez akkor jó. Hát így a gyermekeket is magunk mögött hagyjuk, most egy kicsit talán komolyabb, meg hát talán súlyosabb témákra elvezünk, ugyanis több komoly bűncselekmény is történt nálatok az elmúlt időszakban. Volt gyújtogatás, lövöldözés is, és a TEK is közbe kellett lépnie. Mi a jellemző most a városra közbiztonság terén, illetve neked milyen észrevételeid vannak, mit látsz magad előtt, ami ezzel feladat?
0: Folyamatos kapcsolatban állunk ugye a rendőrséggel. Nyilván az, hogy a rendőrség hogyan tudja ellátni a feladatát, ők az erőforrásaikhoz képest maximálisan megtesznek mindent. Nem rossz a városban egyébként a közbiztonság. Ezek az esetek, ugye, amit a média is felkapott, ez itt mindenhol megoldódott a probléma, tehát itt mindenhol az elkövetők rács mögött vannak, tehát hogy ezek megoldottak. Nyilván egy nagy probléma a drogkérdés, az olcsó drogoknak a kérdése, és nyilván ott az olcsó drogok esetében ugye ezek a kísértékű lopások, betörések problémákat okoznak, és azért ez nagy feladat a rendőrség számára is azért, hogy mindig éppen ott legyen valaki, vagy mindig készüljön kamerafelvétel arról, ami történt. Ugye volt egy ilyen lövöldözés ugye a Roma telepen, hogy gyakorlatilag a közterületi kameráink az egészet felvették, és hát ott szerintem haza se értek az elkövetők, de már ment értük a rendőrség, úgyhogy szerintem az nagyon gyorsan megoldott, illetve a többi eset is ilyen volt. Nálunk ugye van egy 60 végpontos kamerarendszer, most fogjuk még tovább bővíteni. Nagy segítséget nyújtanak egyébként a rendőrség számára, én azt gondolom, tehát azért a nagyon sok bűnelkövetőt meg tudnak fogni a kamerarendszer segítségével.
1: Köszönöm szépen, most ismét tartunk egy kis szünetet, és akkor utána már egy kicsit könnyedebb témákkal megyünk tovább, jönnek a programok, megbeszéljük, hogy mi lesz a nyáron, monoron, úgyhogy már is megyünk tovább.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Ismét itt vagyunk vendégemmel, Darázsi Kálmánnal, Monorváros polgármesterével. Mielőtt rátérünk a jó kis programokra, amit itt már felvázolt nekem a polgármester úr, előbb nézzük meg a kicsit a versenyképes járások programot, hogy milyen eredményeitek vannak. Mit tudsz erről elmondani nekünk?
2: Ugye itt a versenyképes járások 1 és a versenyképes járások 2-ről beszélhetünk. 12 település tartozik a járásba. Nagyon jó az együttműködés, tehát attól függetlenül, hogy függetlenek, meg eltérő színekben vagyunk, ugye nagyon jól együtt tudunk dolgozni. És ugye az első körben ott kifejezetten a közbiztonságra hegyeztük ki a fókuszt, és itt ugye kamerákat, külterületi kamerákat, sorompókat, napelemes kandellábereket, kamerarendszerek bővítését és autóbeszerzést közterületfelügyelők részére tettünk bele a pályázatba. És hát ezek már zajlanak, gyakorlatilag az autó közbeszerzés az most ki lett írva, tehát az nagyon bízom benne, hogy nem sokára már megjönnek az ajánlatok is. A többi területen ugye be kellett határolni, hogy hova is szeretnénk őket, és sok esetben terveztetést igényelt, úgyhogy ezt most kezdték el megcsinálni ugye a közbeszerzési dokumentációt, mert ugye ez közbeszerzés köteles. A második körben nemrég ültünk össze egyébként a polgármesterekkel, és ott leegyeztettük, mert ott egy ilyen trafiboxos rendszert építünk ki a 12 településsel, nagyon sok trafiboxszal, és a hozzájuk való kamerát is veszünk. Nyilván ez majd a rendőrségnek a dolga lesz, hogy hogyan cserélgetik, tehát itt kifejezetten azt céloztuk meg, hogy a közlekedés biztonság legyen a fókuszban. Itt nem a büntetés lenne a cél, hanem az, hogy a gépjárművezetők betartsák a sebességhatárokat.
1: Igen, hát ez mindenképp fontos, igen, erről nagyon sok szó esett az utóbbi időben. Akkor mehetünk is tovább a programokra. Itt van a nyár, és mondtál is egy jó kis programot, ami hamarosan kezdetét veszi nálatok.
2: Igen. Csütörtökön lesz a Kóstoljuk meg Csehországot rendezvényünknek a 0. napja, ez csütörtök, péntek, szombaton lesz. Ez egy nagyon nagy volumenű rendezvény. Mondhatjuk azt, hogy a város második legnagyobb rendezvénye. Nagyon sokan vannak, nagyon sok embert vonz. Itt 45-46 cseh kézműves sört lehet megkóstolni, tehát ezek kifejezetten ilyen kisüzemi sörök, tehát nem azok a nagyüzemi sörök, amit mondjuk általában a boltok polcain lehet kapni, hanem tényleg ezek kifejezetten a kisüzem, illetve a cseh gasztronómia különlegességeit lehet megkóstolni, lesznek kulturális programok, gyermekprogramok, különféle előadások, koncertek, tehát ez egy ilyen kis nyugodtabb rendezvény, de nyilván nagyon sok embert vonz, és nagyon látványos is. A központban szoktuk ezt tartani, tehát a város központjában, a Szent István téren, és most már 5. alkalommal rendezzük meg.
1: És honnan jött ez a Kóstoljuk meg Csehországot? Tehát, hogy...
2: Nagyon jó kapcsolatunk volt egyébként magával a konzulátussal, a nagykövettel, az előző nagykövettel, és akkor volt egy testvériskola kapcsán jött ez, mert a gimnáziumunk járó gyerekek, mint a Dabasi gimnáziumba járó gyerekeknek is van lehetőségük ugye elutazni Vlasimba, van egy ilyen cserediák kapcsolat, vagy program, és ezen keresztül jött, és akkor feldobtuk ezt a kérdést ugye a cseh nagykövetségnek, nyitottak voltak rá, találtak hozzá olyan szolgáltatót gyakorlatilag, akik szóba jöhetnek, és akkor gyakorlatilag ez így ráépült erre. Nagykövet úr volt itt nálunk többször is, konzul úr is volt itt többször is, most nem tudnak eljönni a rendezvényre, mert a cseh külügyminiszter csütörtökön látogat Magyarországra, vagy pénteken, szerintem csütörtökön, és nyilván ott van nekik egy sokkal fontosabb megjelenésük, de ennek ellenére a rendezvényt megtartjuk. Gyakorlatilag ennyi volt. Monor alapvetőleg egyébként, hogyha már így ezt nézzük, a borkultúrájáról híres, illetve a pincefalujáról, ez egy ilyen plusz dolog. De ez alapvetőleg nem az alkoholról szól, hanem kifejezetten arról, hogy ilyen közösséget építünk, nagyon jó hangulat van, a gyermekek is jól érzik magukat, és
1: izgalmas, színes, igen, kulturális,
2: igen,
1: program.
2: Egy ilyen közösséget építünk.
1: És hát, ha már említetted, azért a borokról vagytok híresek, meg is történt már idén is a nyitott pincés napotok, ez hogyan sikerült, mit tudsz így elmondani?
2: Nagyon jól sikerült, tehát rengeteg ember volt, tehát szerintem ennyi még soha nem volt, és mindenféle rendbontás nélkül lement a dolog, tehát se a rendőrségnek, se a biztonsági szolgálatnak nem kellett intézkedni semmit, pedig itt azért nagyon-nagyon sokan voltak, és ugye ez a Kóstoljuk, vagy pontosabban a Borvidékek hétvégéje, amit ugye minden évben most már 15 éve megrendezünk. Nagyon sok borvidékről hoznak ilyenkor borokat Monorra, meg lehet őket kóstolni, illetve a magyarországi borlovagrendek közül is nagyon sokan érkeznek erre a rendezvényre, mint ahogy a mi borlovagrendünk is elmegy ugye más településekre, hogyha ilyen boros rendezvények vannak, és azt gondolom, hogy ez a rendezvény is arra szolgál, hogy a kulturált borfogyasztást népszerűsítsük. Tehát itt nem arról szól ez a rendezvény, hogy itt csak az alkohol és csak ez, hanem ez kifejezetten arról szól, hogy a kultúrát hogyan vigyük tovább, szőlőtermesztés, borkészítésnek a népszerűsítése.
1: És akkor folytatjuk tovább, még lesz egy jó kis piknik mozitok is, reméljük, hogy az időjárás is akkor is engedi, se nem meleg, se nem hideg, se nem vihar, nem lesz.
2: Igen, lesz még utána egy piknik mozink, ha jól emlékszem, 25-én szombaton lesz. A tavalyi évben el kellett halasztanunk, mindig kell egy eső napot tartanunk, és a szeptemberben volt a tavalyi évben, most is van egy esőnap. Nagyon bízom benne egyébként, hogy nem lesz ilyen probléma, mert tavaly le kellett fújnunk, annak ellenére egyébként nem volt extrém időjárás, és évek óta már egy nagyon sikeres program, Fröccsombat és piknik mozi, tehát ez a pontos elnevezése a rendezvénynek.
1: Ez is nagyon izgalmasan hangzik, és utána még mi, ez július, és még van egy augusztusunk a nyárból.
2: Igen, egy augusztus 20-a, minden augusztus 20-án ugye tart a város egy ilyen nagyszabású rendezvényt. Iron Mafia koncert lesz, és ugye ami egy érdekes dolog, hogy az idejében nem lesz tűzi játék. Nagyon sok kérdés felmerült ezzel kapcsolatban, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy ne ők döntsék el, hanem csináltunk erre egy Facebook szavazást, és ott nagy arányban az győzött, hogy inkább ne csináljunk tűzijátékot, hanem fordítsuk a rendezvényre ezt a pénzt. Ugye, ahol a tűzijáték lett volna így, mert mivel az elég jó, hogy ilyen árnyékos hely, tehát ahova, amit nem is tudtunk volna a rendezvényen használni, hogyha ha van tűzijáték, ott gyakorlatilag ilyen gyermekprogramokat fogunk csinálni napközben. Bízunk benne akkor is, hogy nagyon jó idő lesz, és nem lesz probléma, és akkor mindenki örömét leli majd ezen a rendezvényen.
1: Köszönöm szépen, hát akkor további csodás nyarat kívánok nektek, neked és a Monornak is, és köszönöm szépen, hogy eljöttél ma reggel ide hozzánk.
2: Én is köszönöm szépen, és viszontlátásra, és további szép nyarat mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, a vendégem volt Darázsi Kálmán, Monor város polgármestere.
3: Ezek voltak a reggel témái.
4: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
5: de témázunk veled,
4: és rólad is beszélgetünk.
5: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
4: rejtélyek és megoldások.
5: Sztereó.
6: A Sztereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
7: Társadalmi célú reklám következik. A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Reklám.
11: Reklám.
12: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
13: Kérd egyedi ajánlatainkat.
12: Írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
14: Reklám voltam, viszont hallásra.
15: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
16: Nachrichten,
17: Novel,
16: Noticias,
17: Novinky,
16: News,
17: magyarul és érthetően
16: hírek.
15: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
20: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
19: Térségi napló a 93.4-en.
21: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Azt mondják, hogy nincsenek véletlenek. Nos, minél többet beszélgetek emberekkel, annál inkább azt érzem, hogy ebben tényleg van valami. A mai adás vendégei első pillantásra egészen különböző világból érkeznek, mégis meglepően sok minden összeköti őket. Ócsa és Üllő új főépítésze, dr. Kósa Balázs szenvedéllyel végzi a munkáját. Mindenhová elkíséri a kutyája, és egy jó kávé mellett születnek talán a legjobb gondolatai. A másik főszereplőnk Bori Márk üllői író, akinek szintén szenvedélye az alkotás. Írás közben matét kortyolgat, miközben 2 pulija, hol hűségesen őrzi, hol éppen megpróbálja kizökkenteni a munkából. 2 férfi, 2 hivatás, 2 történet, és mégis számtalan közös vonás. a kíváncsiság, az elhivatottság és az a szeretet, amellyel a saját világuk felé fordulnak, most hamarosan önök is megismerhetik őket közelebbről. De természetesen ezúttal sem marad el a könyv ajánló. Kedvenc könyvtárosunk Illi Noémi ismét olyan olvasmányt hozott, amelyhez biztosan sokan kedvet kapnak majd. A héten pedig újra bebizonyosodott számomra, hogy milyen sokat jelent, hogyha egy könyvtárban olyan szakember fogadja az olvasókat, aki valóban ismeri a könyveket és az embereket. Erről is mesélek majd hamarosan itt a Térségi Naplóban. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Új főépítésze van Ócsának és Üllőnek. Dr. Kósa Balázs, aki amellett, hogy településeink jövőjét is formálja munkájával, a Soproni Egyetemen oktatja a jövő építészeit. És itt engedjenek meg egy személyes kérést. Jelenleg is zajlik ugyanis az év oktatója díj közönség szavazása, amelyen dr. Kósa Balázsra is lehet voksolni. Hogyha tehetik, akkor támogassák őt. És nem csak azért, mert mostantól az ő szemlélete is alakítja városaink arculatát, hanem azért is, mert ritkán hallani valakit olyan szeretettel és tisztelettel beszélni a tanításról, a diákjairól és a mentorairól, ahogyan ő teszi. Azt hiszem, ez legalább annyit elárul egy emberről, mint a munkái. Íme a bizonyíték.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig dr. Kósa Balázs, az új főépítész Ócsán, illetve Üllőn. Köszöntöm a műsorban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Kezdjük a történetet a leges-leges legelején, hogy honnan is indult a pályája, miért pont az építészet lett az a szerelem, ami végigkíséri az útját.
3: Nagyon érdekes kérdés, teljesen véletlenül kerültem a pályára. Persze ez egy túlzás. Nagyapámmal már 2 éves korom kezdve, amióta az eszemet tudom, rajzolok. És ő az, aki ebben támogat engem. Ő az, aki folyamatosan ott volt velem, és segített. Sajnos már nincs köztünk, de a rajz szeretete az nyilván neki köszönhető, és édesanyámnak is, aki szintén ezzel a területtel foglalkozik. Mind a ketten oktatták egyébként általános iskolában a rajzot. Úgyhogy ez a fajta manuális készség, az tulajdonképpen szerintem, amióta létezem, és ceruza létezik a világon, az én életemben azóta megvan. De nem tudtam eldönteni, mi szeretnék lenni. Azt gondolom, hogy 18 éves fejjel nagyon ritka az, aki pontosan tudja, hogy mit és milyen módon szeretne elérni az életben. Lehet, hogy vannak vágyai, álmai, de pontosan építész mikor szerettem volna lenni, még az sem biztos, hogy most azt szeretnék lenni, de egyébként ez megint csak vicc. Én örülök, hogy ezt a pályát választottam. A szüleim adták a segítséget, hogy úgyis annyit rajzolok, egyébként matematika területén eléggé jól mozogtam, és úgy gondolták, laikusként, hogy akkor ez biztos, hogy építész pályára kell, hogy engem késztessen. És így adtam be a jelentkezésemet építésznek nagyon sok helyre, amit egyáltalán nem bántam meg. Ráadásul jó helyre is kerültem, Pécsre. Akkor kezdett el kibontakozni az a Bachmann Zoltán féle mesterkör, vagy inkább így hívnám műhely, amit megteremtett, és én a legszerencsésebb voltam, és nagyon jó pillanatban tudtam csatlakozni ehhez az egész helyzethez.
1: Meséljen nekünk egy picit erről a műhelyről, mert nem biztos, hogy mindenki képben van ezt, illetően pedig izgalmasan hangzik.
3: Igen, mi hívjuk műhelynek. Alapvetően egy ugyanolyan felsőoktatási intézményről beszélünk, mint bárhol máshol az országban, és közben mégsem, mert az a műhely hangulat, amit megteremtett maga köré Bachmann Zoltán, sajnos ő sincs már köztünk, de nagyon-nagyon-nagyon sokakat inspirált, köztük ugye engem is, meg rengeteg tanítványa, aki most éppen a Pécsi Tudományi Egyetemen oktat. Én is oktattam ott elég sokáig, most ugyan már egy másik egyetem kötelékében vagyok, de azok az évek azok egyáltalán nem múltak el nyomtalanul. Minket mindig partnerként kezelt, hallgatóként is, doktoranduszként is, és bevont minket abba a közös gondolkodásba, ami azt gondolom, hogy egyedivé tette mind az ő karakterét, mind az egész iskolát, mind az egész műhelyt, amit maga körül megteremtett, és láthatóan volt értelme, hiszen most is nagyon szép eredményeket érnek el a tanítványai, azt gondolom, mind az egyetemen, mind akik kikerültek a való életbe, ők is.
1: Ha már az oktatásról beszélgetünk, akkor ezt a szálat is érdemes behúzni a beszélgetésünk fonalába, hiszen ha jól tudom, akkor az ön életében is meghatározó elem az oktatás, a nevelés, a pedagógia.
3: Nem is nagyon tehetek másképpen, mert hogy a nagyszüleim még visszamenőleg minden ágról mindenki pedagógus volt, ki középiskolába, ki általános iskolába. A húgom is egyébként megmaradt nagyjából a kaptafánál, mert ő gyógypedagógusként tevékenykedik ebben a pillanatban. Úgyhogy én is az lettem. Minden tiltás ellenére, mert a szüleim azt mondták, menjek építésznek, mert pedagógusnak semmiképp nem menjek. Csábítónak tűnhet a 2 hónap nyár, de az a 2 hónap az igazából nem is annyi, hogy választok más területet. Igazából majdnem sikerült betartanom mindezt, de sem bántam meg, én nagyon szeretek a diákokkal foglalkozni. És az, hogy ott vagyok velük éjjel-nappal, és megpróbálom én is méltó lenni ahhoz, amit tanultam a professzoraimtól, mert nem csak Bachmann professzorral volt szerencsém együtt dolgozni, hanem most Markó Balázs professzorúrral is, aki egyébként nagyjából ugyanezt a szellemiséget folytatja, ugyanolyan elhivatott és ugyanolyan módon kiáll a hallgatóiért, ellátja őket instrukciókkal, ha szükségszerű, és ez semmiféle viccet nem tartalmaz este 11-kor is. Úgyhogy igyekszem ehhez a két mesterhez méltónak lenni, és én is így élni az életemet, hogy elérhetővé váljak mindenki számára, és meg tudjam adni a hallgatóknak azt, ami ténylegesen felkészíti őket arra, hogy a szakmában mi vár rájuk. Ugye a felsőoktatás egy elég védett burok. Ott azért hiába projekt alapon próbálunk gondolkodni, mert hogy Sopronban ezzel próbálkozunk behozni élő munkákat, és nagyon komolyan betartva minden egyes paragrafusát a jogszabályoknak. Megpróbáljuk ezt már ideje korán megismertetni, de azért mégiscsak egy védett helyzetről beszélünk, hiszen nincsen kötbér, sem megrendelő, illetve a megrendelők mi vagyunk, és a megrendelők ebben az esetben még értik is azt, amiről szó van, és ez semmiféleképpen nem kritika azok számára, akik nem értenek az építészethez. Mindenki ért az építészethez Magyarországon, ezt azért tudjuk, hiszen mindenkinek van háza, lakása van, hol laknia, ebből kifolyólag felhatalmazva érzi magát arra, hogy véleményt formáljon, és ez így is van jól, ez nagyon helyes is, hogy véleményt formál. De amire utaltam itt a hallgatók tekintetében, mi még csak a szakmát képviseljük, tehát hogyha őnekik releváns szakmai gondolataik vannak, akkor nem fogunk elcsábulni, és azt mondani szubjektív módon, hogy minkünk ez nem tetszik, hanem ha meg tudja érvelni azt, hogy mi szimpatikus számára az összes hallgató, akkor ezt el is engedjük, hiszen a szubjektivitás az azért magába foglalja azt, hogy nem biztos, hogy nekünk van igazunk, sőt, a szép gondolata az már nagyon régóta foglalkoztatja az építészeket. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy tudjuk, mi a szép, de azért ez tényleg, ahogy mondtam, eléggé szubjektív.
1: Mi a szép?
3: Tudom megmondani. Meg tudom mondani azt, hogy nekem mi a szép. Valószínűleg mindenki meg tudja mondani, hogy neki mi a szép, de ha most azt kérdezném bárkitől, hogy melyik épület a szép, vagy neki mi a szép épület, akkor szerintem a Sagrada Familiától elkezdve Franco Geri összes épületén keresztül, akár Péter Zumthoron keresztül nagyon sok épület felsorolásra kerülne, és abban sem vagyok biztos, hogy még az építészek egyetértenek abban, hogy mi a szép. Szerintem ilyen nem létezik. Létezik jó épület, létezik jól használható épület, léteznek olyan épületek, amiket szeretnek az emberek, de nem biztos, hogy azokat az épületeket szeretik az emberek a leginkább, amit a szakmai egyértelműen megkoronáz. És itt most a Sagrada Familiáról beszélek.
1: Hogy megy egy építész végig egy utcán? Milyen szemmel nézi az épületeket, a házakat, az otthonokat?
3: Mi nyitott szemmel járunk. Nekünk nagyon fontosak a részletek. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen, ha valaki ezt a szakmát szenvedéllyel csinálja, vagy jól, vagy rosszul, nem is szeretném azt mondani, hogy én most jól vagy rosszul csinálom, inkább csak élvezem, akkor ha bemegy egy helyre, adott esetben egy stúdióba, akkor egyből megnézi annak a részleteit, és még fel se fogta tulajdonképpen, de már véleményt formál róla saját magának. Ez nyilvánvalóan egy ilyen szakmai ártalom. Nekem például nagyon érdekes, hogyha egy lakásba bemegyek, vagy egy házba bemegyek, és nem találom föl magam 3 kötőjelöt másodpercen belül, akkor elkönyvelem, hogy a lakás nem jól van megtervezve. Ezt szoktam mondani a diákjaimnak is. Úgyhogy az utcán mindenképpen nem lehajtott fejjel mászkálunk, és lehetőség szerint még csak nem is a telefonunkat bújjuk, ha csak éppen nem azt a házat keressük, ami az orrunk előtt van, mert jártam így is New Yorkban. Kerestem egy nagyon kortárs épületet, ami egyébként egy szanaház volt, és nem találtam meg. Ez egyszerre volt kritika a részemről, aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon pozitív kritika részemről, hiszen abszolút illeszkedik a városképbe, és nem kiugró, és nem kirívó. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy teljesítette is a célját sok tekintetben maga a ház. Úgyhogy nyitott szemmel járunk, én azt gondolom, legalábbis. Aki szereti azt, amit csinál, az biztos, hogy nem nagyon tudja letenni ezt, még otthon sem.
1: Említette, hogy illeszkedik a városképbe, és ez fontos elem. Mitől tud működni egy jó városkép? Milyen módon hat egy városkép az ott lakókra?
3: Először is szeretném korrigálni azt a kifejezést, amit mondtam, az illeszkedést, mert és akkor most megint nem a saját kis palettámból merítenék, hanem hoznék egy újabb kollégát, akitől én nagyon sokat tanultam, de nem az iskolában, hanem a szakmában, Pelényi Margitot, aki úgy fogalmazott, hogy a jó épület az nem biztos, hogy illeszkedik, de biztos, hogy viselkedik. Ez szerintem egy sokkal pontosabb kifejezés. Addig mindig azt beszélgettük, és a hallgatóknak is mindig azt mondtam, hogy hogyan kell illeszkedni egy épülettel a szomszéd épülethez, de a viselkedés sokkal jobb kifejezés. Az illeszkedés már csak egy részhalmaz annak, hogy valaki hogyan viselkedik szerintem. Úgyhogy ezt gyorsan itt a monológomnak az elején korrigálnám is. Hogy hogyan épül fel egy jó város, vagy hogyan tudnak jó viselkedési formák kialakulni, szerintem jó építészek által, olyan jó építészek által, akikben bíznak a megrendelőik. Ez sajnos sok-sok országban, köztük Magyarországon is egy picit nehéz kérdés. Mert az emberek jelentős százaléka úgy gondolja, hogy vásárol egy telket, akkor ott megvalósíthatja saját magát. Miközben ez így is van, így is kell, hogy legyen, hiszen nagyon fontos, hogy valaki az álmait, meg a sok pénzét, amit beleül egy ilyen épületbe, azt olyan helyen élje le aztán az életét, adott esetben, de most már azért elég sűrűn váltanak az emberek, de mondjuk ez egy 10 évvel, 15 évvel ezelőtt szinte egész életre szóló házakat építettek maguknak az emberek, és az fontos, hogy ők jól érezzék magukat benne. Fontos, hogy amikor odaérkeznek a házuk elé, akkor egy megnyugvás töltse el őket, és egy olyan gondolat, hogy igen, én most hazaérkeztem. Nyilván tudjuk, hogy nem a ház teszi feltétlenül az otthont, hanem a benne élőknek a közössége, de akkor alakulnak jó közösségek, hogyha elégedetten érkezik valaki szerintem haza. Úgyhogy a jó építészekben való bizalom, illetve az építészetben való bizalom, az szerintem egy fontos kulcsmomentuma lehet mindennek és mindenkinek, aki arra adja a fejét, hogy házat építsem, és akkor már csak nem kell elrontani a kivitelezőnek, üzenem minden kivitelezőnek, aki jól csinálja, hogy nem nekik szólt, de sokat küzdünk így egymással a szakmán belül. Hozzáteszem, egyre többen operatívan állnak ez a kérdéskörhöz. És hogy a város is jól fejlődjön, az a mi szerepünk. Mert hogy magában lehet egy ház kiváló, arra a helyszínre nem tud jól beilleszkedni, nem tud jól viselkedni, akkor hiába egy kiváló házról beszélünk egy jó tervezővel, nem fogjuk tudni városképileg illeszteni. Erre megint csak azt mondom, számtalan példa van, hogy szinte egy díjnyertes ház, és amikor önmagában nézzük, akkor egy szuper épületről van szó, de amikor végignézünk az utcán, akkor hirtelen megmozdítja az egészet, és nem feltétlenül pozitív irányba. Mert vannak olyan épületek, amik innovatívak, előremutatóak, két szinten magasabb például, mint a mellette lévők, vagy más formavilággal rendelkezik, más anyaghasználattal rendelkezik, és az inspirálja, fejlesztési vágyal kínálja meg tulajdonképpen a szomszédjait, vagy az utcában lévőket, ez egy pozitív változást fog eredményezni. Nekünk valahogy ezt kell kordában tartani, egy picit a jövőnek tervezni. Az az érdekes kérdés ezekben mindig, hogy egy-egy mozdulattal, egy-egy tolvonással hogyan tudjuk korrigálni azokat az épületeket, amik már a majdnem jó kategóriák, és mondjuk azt vizionáljuk bele, hogy 10 év múlva Ócsa vagy Üllő hogyan fog kinézni. Itt például a főutcájára ezeknek a településeknek, amik mind városok, és most azon van mindkét polgármester, szerintem rendkívül pozitív, előremutató gondolkodásmód mellett, hogy ezek a városok ténylegesen városnak is nézzenek ki. Mert ebben a pillanatban a települések ugyan megkapták ezt a rangot, de megtartották mondjuk számomra szerethető kisvárosi hangulatot, de az is egy teljesen érthető elképzelés minden polgármester részéről, hogy ez egyfajta nagyvárossá kezdje el kinőni magát, és ennek minden alapja szerintem meg is van.
1: Azért ez egy nagyon összetett feladat, hiszen kisvárosias hangulatról beszéltünk, de nyugodtan beszélhetünk itt a környéken falvakról, ahol parasztházakból indultunk, aztán jöttek a kockaházak, aztán megépült egy-két paneltömb, és akkor megérkezünk lassan-lassan a mediterrán stílus házakig, amelyek ugyancsak nagyon-nagyon közkedveltek itt a térségben az elmúlt időszakot illetően. Tehát nagyon nehéz harmóniát találni ezen épületek között külső szemlélőként. Aztán lássuk, hogy mit mond a szakértő.
3: Heterogén, mindenképpen heterogén ez a fajta felhozatal. Ha kiindulunk azokból a ön által említett kockaházakból, amik ugye a Kádár kockák, amikből több mint 800 ezer darab van, ez egy külön misét megérjen, ezzel sokat foglalkoztam egy Solar Decathlon nevű rendezvény kapcsán kollégámmal, Kondor Tamással, meg a hozzánk csatolódott hallgatókkal. De így van, ez egy nagyon heterogén helyzet, ami most kialakult. Viszont folyamatos változásban vagyunk, és az a fajta változás, az, ami megjelenik egyébként mondjuk a technológiai kérdéskörökben, akár vehetjük a mesterséges intelligenciát, az a fajta változás igény, az meg fog jelenni értelemszerűen a ide érkező lakókban is. Ebből kifolyólag azt kell eldöntsük és bíráljuk, és valóban ez egy komplex folyamat, és nem mindig sikerül jól eltaláljuk. Mi az, ami valóban egy karaktert fog meghatározni? Ezek az önáltal említett mediterrán házak, ezeket a szakma annyira nem szereti. Alapvetően ez csak én fogalmazom meg, és senki ne vegye sértésnek. Picit azt érzem, hogy valaki elmegy nyaralni egy toszkán vidékre, megtetszik neki maga a hangulat, maga a ház, és a házhoz köti, hiszen egy tárgyhoz szeretné kötni. De közben egyébként azt felejtjük mindig el, hogy ez a hangulat, ahol ezek az épületek vannak és léteznek egy mediterrán országban, magával vonják azt is, hogy ha kinézek az ablakon, akkor látom hozzá azt a tájat. Aránylag ritka Magyarországon a tengerpart, és még ritkább a csikóhal. Tehát, hogy ilyen szempontból a pálmák meg aztán kifejezetten csak úgy üvegházakban találhatóak meg, és teljesen érthető a gondolat, hiszen ő ott jól érezte magát, reményeink szerint jól érzi magát a családi nyaraláson, elmegy, jól érzi magát, és meg szeretne egy kicsit örökíteni ebből itthon is mindenfélét, hogy föl tudja idézni ezeket a kellemes emlékeket, hiszen amikor hazaérkezik valaki egy nyaralásról, akkor ott vár rá a maradék időszakban a munka, a szürke hétköznapok, és ezáltal komfortosabbá szeretné tenni az otthonát. Persze ez csak az én logikám, még egyszer mondom, lehet, hogy teljesen más alapjai vannak ennek, de az mindenképpen érdekes kérdés, hogy ez vajon mennyire tájidegen Magyarországon. Míg a kockaházak azért a tömeghasználatukkal hoztak egyfajta innovációt, a tetőhajlásszögükkel, az anyaghasználattal, a tömegképzésükkel, azért illeszkedtek többnyire, részben, mondjuk így, azokhoz az ön által említett hosszú házas rendszerektől, vagy egytraktusú épületekhez, amik egyébként meghatározták akkoriban a településeknek az egészét. És persze sokak szerint nem illeszkedtek, de lett belőlük több mint 800 ezer darab, és onnantól kezdve már határozták az egész országnak a településképét. Tehát milyen jogon mondom én azt, hogy a mediterrán házaknak nincsen jövője, mikor egyébként szerintem közel annyi, ha nem több kádárkockából már létezik. Mindentől kezdve ezzel nekünk számolnunk kell, foglalkoznunk kell, és ebben a tekintetben majdnem mindegy, ugye az előbb említett, vagy a korábban említett szubjektív gondolkodás, szubjektív véleményformálás, az nem biztos, hogy létezik. Persze nem is tudunk tőle elvonatkoztatni, hiszen valahol mi azt nézzük, hogy válik egységessé ez az utca. A mi dolgunk ebben a heterogén rendszerben megteremteni a lehetőség szerinti legnagyobb rendet.
1: Merre felé tart az építészet? Mi a tapasztalat? Mi lesz a jövő? Vagy mi a jövő?
3: Ha most a jogszabályi környezetet vizsgálnám, vagy azt, hogy mik az európai trendek, akkor egyértelműen kicsit hazabeszélve Sopronban is, fában van a jövő, az én meglátásom szerint, de ez megint csak ugyanaz a szubjektivitás, amit nehéz objektíven lekezelni. Azt gondolom, hogy az építés, mint olyan, el kell kezdjen megváltozni magam gondolatiságában. Különböző korszakok különböző módon fogták meg, beszélhetünk itt a barokkról, vagy éppen a gótikáról, azokat a díszítő elemeket, azokat a formavilágot, vagy éppen vehetjük a 90-es évektől a 2000-es évek elejéig tartó olyan jellegű, mondjuk Záhádid építészetét, aki hát ha tetszik, hanem most ezt ki fogom mondani, eléggé magamutogató, és időnként még öncélú is, de közben egyébként olyan formai trúvájukat és olyan egyedi gondolkodásmódot tartalmazott az összes épülete, ami mentén fejlődött például a szűrtechnikai eszközökkel megfejlesztett programok, és ezáltal fejlődött az összes többi szakág és az összes többi terület is olyan kihívások elé állította a kivitelezőket, ami mentén aztán fejlődött minden. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nehéz bármilyen fejlődésnek, vagy innovációnak, vagy új gondolatnak legyen az számunkra éppen kellően innovatív, vagy kellően izgalmas, vagy újszerű, vagy éppen idegen. Nehéz megmondani, mikor teszünk jót, ha engedünk neki egy kis teret, és aztán elkezd szépen lassan átalakulni az egész település, vagy hogyha engedünk neki egy kis teret, és mégsem. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, hogy hova tart az építészet, szerintem a fenntarthatóság irányába tart. Amit most élünk, teljesen érthető okokból, kifolyólag, hogy az épít, akinek van pénze, de mindenki szeretne, hogy legyen neki egy kis saját zuga, kis lakása, ebből kifolyólag a praktikum sokkal fontosabbá vált, mint a külcsíny. És megpróbálják az emberek belülni saját maguknak is azokat a négyzetmétereket, meg belülni saját maguknak azokat a helyzeteket, hogy inkább engednek a külsőből, ne legyen konzol, kőberakás, ne legyen kő a homlokzatburkolat, ne legyen tégla a homlokzatburkolat, de belül meg legyen az a tér, amire mint otthon nekik szükségük van. Úgyhogy az én meglátásom az, hogy a fenntarthatóság minden formájában, gondolok itt alaprajzi elrendezésre, építőanyagba teret fog nyerni, és nagyon remélem, hogy a fával való építkezés is.
1: Milyen érzés leülni és megalkotni valakinek a terét, valakiknek a terét?
3: Az attól függ, hogy utána csillogja a szeme, vagy nem. Amikor én nem vagyok elégedett, akkor az azt jelenti, hogy valamit hibáztam, mert engedtem abból, ami az eredeti elképzelés volt, és sokkal többet engedtem belőle, mint amennyit kellett volna. Volt ilyen is. De egyébként hozzáteszem, akik benne élnek, azok boldogok. És alapvetően, hogyha nem okozunk nagyobb kárt, mint amekkora már van jelenleg az épített állományban, akkor azt gondolom, hogy egy építész a mai világban már teljesíti azokat a minimális elvárásokat, amiket szerintem a társadalom támaszt feléjük. Szóval jó érzés, nagyon jó érzés tervezni, nagyon jó érzés, amikor látjuk megvalósulni mindezt, meg persze rengeteg őszhajszál, ahogy látja, de ez benne van a mi szakmánkban. Tehát az első pillanattól a végéig nyomon követni valamit, meghúzni az első vonalat, felelősség teljesen jó helyre húztuk, nem jó helyre húztuk, beleférünk-e az építési helybe, vagy nem férünk bele az építési helybe, ha belefértünk, akkor mindenki megnyugszik, mármint ők, mi annyira még nem, de az már egy jó pont. Úgyhogy nekünk mindig jó érzés, hogyha jót adhatunk, és jó érzés, hogyha elégedettek az ügyfelek. Jó érzés, hogyha boldog emberek lakják. Azért sok ilyen van, hála Istennek. Karácsonykor mindig kapok például egy velencei családtól képet a lakásról, hogy most akkor így néz ki a karácsonyfa, ilyen az ablakunkból a téli táj. Egyébként egy gyönyörű környezetet választottak, és velük hihetetlen könnyű volt dolgozni, mert sikerült kialakítani ezt a kémiát, meg azt a fajta együttműködési készséget mind a kettőnkben, hogy szerintem jól alakult maga a épület is. És az nekem mindig megható, amikor tudom, hogy tőlük karácsonykor számíthatok egy képre, és már várom is, mert most már ha nem küldenének, az lenne furcsa.
1: Fontos, hogy meglegyen az építész és a család, vagy a megrendelő között ez a bizonyos kémia.
3: Nagyon fontos, és sosem veszik komolyan, lehet, hogy most sem fogják. Én, amikor először elmegyek egy megrendelést elvállalni, akkor mondom a családnak, hogy nyugodtan készüljenek ideg élelemmel, és mindenki legyen ott. Nem az úriemberrel, nem a hölgyel szeretnék beszélni, persze tudjuk, hogy mindig a hölgyek döntenek, hanem mindenkivel. Még a gyerek véleménye is számít, sőt, majdnem azt mondom, az övé számít a leginkább, mert az ő őszinte. A többiek is nyilvánvalóan őszinték, csak ők az álmaikat már máshogyan fogják megfogalmazni, míg a gyerekek tiszta egyszerűséggel vélekednek a térről, ott nincs semmiféle gicsnek helye, vagy ha van is gicsnek helye, azt ők megoldják kis rajzokkal, és ők teljesen praktikusan gondolkodnak, míg a felnőtt embert már sok minden megfertőzte, a Pinteresttől elkezdve a rengeteg közösség média felület, ahol szerintem azért nagyon jó példák is vannak, csak jól kell őket tudni használni. Úgyhogy ez nálam úgy zajlik, hogy készüljenek idegélelemmel, és egy 5-6 órát minimumot vagyok az első alkalommal az ügyféllel. És lehetőség szerint nem is irodában vagy kávézóban találkozunk, hanem az ő lakhelyükön. Lássam, hogy azok az igények, amiket nekem elmondanak, azok valóban reálisak-e vagy sem. Megnézem, hogy milyen körülmények között élnek most, és nem feltétlenül anyagi körülményekről beszélek, arról is. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, és ezért kell, hogy meglegyen az a fajta kémia és bizalom tervező és megrendelő közt, mert ha nem mondja el őszintén, hogy mennyi az összeg, amit rászán, akkor egy torzó marad, és nem fogja tudni befejezni a házát, vagy belerokkam, és aztán a családok rá is mehetnek, anyagilag megterhelővé válik nekik az építkezés. Úgyhogy ez egy piszkosul nehéz kérdés, ezért is vagyok ott inkább 5-6 órát, sőt volt olyan, ahol 12 órát voltam, és el is röppent. De mindenről beszéltünk, és megismertem az embereket, és tudtam azt, hogy miért azt fotózza, amit fotóz, tudtam azt, hogy a hölgy a családban hogyan viselkedik a gyerekekkel, hiszen akarva akaratlanul előbb-utóbb, pár óra után már levetkőzik azt a fajta viselkedési formát, amit az ember fölvesz egy idegennel szemben, és egy picit hirtelen családtaggá kezdek válni, és akkor látom őszintén és igaziból, hogy mi is az ő igényük. Szerintem ez a legfontosabb, és ez beletartozik az előbb említett fenntarthatósági kérdéskörbe is. Nem szabad alul és túl terveznünk sem a házakat. Sem négyzetméterben, sem szintben, mert abban a pillanatban már nem történik meg az a momentum, amikor ezt a csillogó szempát láthatjuk a végén, hogy beruhannak, és azt érzik, hogy na most akkor otthon vagyok.
1: Mitől tud működni egy épület, egy ház, mitől válhat otthonná?
3: Szerepünk van ebben nekünk is. Szerepe van a belső építészetnek, szerepe van az építészetnek, de azt gondolom, hogy azt az érzést, azt, és ezt most teljesen szakma függetlenül mondom, egy egészséges család fogja tudni produkálni. De az egészséges család lehet egy fő is, meg lehet két fő is, meg lehet három is, meg lehet öt is, meg lehet 12 is. Az a fontos, hogy ők ott megtalálják a helyüket, és jól érezzék magukat benne. Mi ehhez tudunk asszisztálni, viszont családot teremteni, vagy jó otthont teremteni, azt gondolom már a bentlakóknak a feladata is.
1: Ez ugye a kis család, most vegyük a nagy családot, hiszen Ócsa és Üllő tekintetében is rá kell néznünk erre a két településre. Milyen vágyak, álmok, tervek vannak a két várost illetően?
3: Vezetőségi szinten, vagy a lakosság szintjén? Lakosság szintén mindenféle állam van, és igyekszünk egyébként figyelembe venni a lakosok igényeit is. Mind a két polgármester azt gondolom rendkívül innovatívan gondolkodik, nagyon fiatalosan gondolkodik, és nagyon előremutatóan gondolkodik. Úgyhogy nekem óriási szerencsém van főépítészként is. Az előző helyeken, ahol voltam, ott is hasonló jellegű gondolkodásmódban volt részem. Szívén viselik a városuk sorsát a polgármesterek, én azt látom, akikkel eddig én dolgoztam. Biztosan van olyan település, ahol ez nem így van, de akikkel nekem eddig dolgom volt, mindenhol így történik. Foglalkoznak a lakosokkal, ezt várják el tőlem is. Próbálkozzak azzal, hogy ahol tudok, segítek, és ezt komolyan is veszem. Ahol lehetséges, ott mindent megteszünk. Persze nem mindig sikerül, de az óriás kerék, ami legutóbb beérkezett igényként Ócsa főterére, valószínűleg nem fog megérkezni.
1: Mire a legbüszkébb egyébként, hogyha így végigtekint az elmúlt éveken, évtizedeken, amióta építészként dolgozik, amióta pedagógusként létezik?
3: Azt hiszem az összes hallgatómra, de most, hogyha egy valamit kéne kiemeljek, a családomon kívül természetesen a szüleimen, meg a testvéremen, munkatestvéremen kívül, akkor hiszem a kutyámra. Ez nagyon, nagyon furcsa dolog. Talán nem is ezt várja senki, de lassan 12 éve velem van. Abból az utolsó egy évben már eléggé rossz állapotban, de nagyon küzd. És nekem az ő kitartása, meg az ő szeretete az, hogy amikor hazamegyek hozzá, akkor látom a szemében azt, amit látnom kell, az azt gondolom, hogy nekem minden egyes naphoz erőt ad, hogy hogyan is kell az életünket élni. És hogyha most tényleg egy kicsit pozitívabb irányba terelném el, akkor talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy olyan emberekkel dolgozhattam eddig a pályám során, rendkívül szerencsém volt, mint hallgatóként, oktatóként, akik egytől egyik olyan erős karakterek, amiké szerintem egy építésznek válnia kell. És az a mennyiségű tudás, amit megkaphatunk, vagy megkaphat az ember, akár az korábban említett Bachmann Zoltán, de akár a fia Bachmann Bálint, vagy Markó Balázs, és sorolhatnám azokat a kollégákat, Pelényi Margit, Koller József, akikkel volt szerencsém együtt dolgozni. Ez szerintem fontos, és büszke vagyok arra, hogy ezeket az építészeket ismerhetem. Büszke vagyok arra, hogy őket mint ember is ismerhetem, és büszke vagyok arra, hogy olyan országban élünk, ahol nekik van munkájuk, nem is kevés munkájuk, és arra is büszke vagyok, hogy a megrendelőik egy jelentős százaléka érti azt, hogy miről beszélnek. Ez egy fontos dolog, hiszen az összes szakma szerintem azzal küzd, hogyan váljon láthatóvá, és hogyan váljon egyértelművé és működőképessé. Az építészet ilyen szempont kifejezetten fókuszba kerül, hiszen a házakat nem tudjuk zsebre vágni, nem is tudjuk félrerakni, hogyha sem annyira tetszik, mint egy cipőt. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, hogy az ő kommunikációjuk, a minőség iránti vágy, ami az emberekben elkezdett szépen folyamatosan fejlődni, az most már egyre inkább találkozik Magyarországon. Remélem, hogy ez így lesz a későbbiekben is, és remélem, hogy majd, ha én is egy kicsit keményebben vagy szigorúbban fogalmazok egy-egy vélemény esetén, bármelyik településről is legyen szó, házakról, akkor mindenki megérti, hogy nem a rossz indulat, hanem a fejlődés iránti vágy és a saját településükről való gondoskodási vágy vezérel.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, dr. Kósa Bolás építész volt. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm én is.
1: Jó munkát.
4: What a difference

a difference a day made. And the difference is you.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Adásunk második felében is maradunk Üllőn, hiszen a legutóbbi adásban ígéretet tettem arra vonatkozóan, hogy bemutatom a Tézórai Könyvklub születésnapi alkalmának vendégszerzőjét. Ő nem más, mint Bori Márk, aki üllői születésű szerző, és hát szenvedélye a kognitív viselkedés terápia, valamint az írás. És most ezt a két fogalomkört ötvözte legutóbbi regényében, amely az ünnepi alkalmon is terítékre kerül. Jöjjenek a részletek, természetesen, spoilermentesen.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Bori Márk, az Egy Csibész naplója szerzője. Szia, köszöntelek az éterben, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Szia, sziasztok, én köszönöm a meghívást.
1: Ugye egy éves az Üllői Tízórai Könyvklub, és ennek apropóján erről a könyvről beszélgettek majd Üllőn a könyvtárban július 4-én, és hát ha jól tudom, akkor Üllő azért a te szívedhez is közel áll.
3: Olyannyira, hogy itt élek. Igen, most már szerintem lassan 20 éve. Édesapám üllői. Ennyi az én kötődésem. Tehát én nem itt születtem, viszont ilyen visszatagozódó vagyok.
1: Mennyire hat rád a környezet írás közben? Mennyire hat rád az a millió, ami körbevesz?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt nagyon gyorsan tudom megválaszolni. Az a helyzet, hogy én ezt a könyveimet egyiket sem kezdtem el írni. Van egy másik élőhelyem, az a Karib-térség, és én valamiért mindig ott kezdtem el írogatni. Tankönyveimet is, illetve a regényeket is, és meg is mondom, hogy teljesen így én érdeklődve álltam az előtt, hogy majd amikor hazajövök és folytatnom kell, akkor az itteni környezet mennyire lesz segítség, vagy éppen hátráltató, de az a tapasztalat nagyon szuper. Itthon a kis teraszomon a kertben így írkálni. Más impulzusok érnek, viszont ugyanúgy megvan ez a kizárt világom. Úgyhogy abszolút segít.
1: Különböző helyeken alkotsz tehát, és mi az a millió, ami ilyenkor körbevesz, szól a halk, zene, valamit kortyolgatsz a bögrédből, hogyan képzeljük el az írói, alkotói munkát? Egy kicsit avass be minket a kulisszák mögé.
3: Most én még mindig nem tartom magam írónak, a klasszikus értelemben.

0: értelemben én írok, mert nagyon szeretek írni, és nagyon jó kis hobbinak mutatkozik. Amit itt érdemes tudni, nekem egy kis belső kert, egy lodzsa jellegű kis belső teraszom, és igen, ott ülök én reggeltől estig, van két pulikutyámjuk, akik így általában segítenek nekem, vagy éppen hátráltatnak a munkában. Szivaros vagyok, tehát nekem a szivar az nagyon fontos, ami mindig kísér engem, így egy-egy jelenet vagy fejezet megírásakor. És igen, Maté az, ami a bögrémben található általában, kávét azt próbálja inkább leadni. Nagyjából ez, és igen, mindig valami inspiráló zene, ami csak annyira visz el, hogy tudjak fókuszálni a történetre. Nagyjából ez egy ilyen képet kell elképzelni.
1: No, hát ha megvan ez a kép, és a kedves hallgatóink is elhelyezték ezt a kis gondolataikban, akkor térjünk rá arra a könyvre, amelyről tulajdonképpen az Üllői Tízurai Könyvklub első éves alkalmán beszélgetni fogtok. Ez pedig az egy Csibész naplója. Mit kell róla tudni, mi a kiinduló pont? Nem kell spoilerezni, de azért mégiscsak avasd el minket a történet fonalába.
0: Ha akarnék, sem tudnék spoilerezni, mert olyan sokrétű ez a történet, ami nagyon-nagyon gyorsan és nagyon kompakt módon el tudok mondani. Címszavakban ez egy pszichológiai noir, én ezt is úgy neveztem el. Ugye alapvetően nekem a szakmám, a szerelmem az a kognitív viselkedés terápia, és nagyon régóta terveztem írni egy olyan könyvet, amiben ezeket a technikákat bemutatom, csak valahogy sosem sikerült megtalálnom azt a megfelelő módot erre, mert nem akartam ilyen ülésjegyzeteket, mert az uncsi, meg ilyen tankönyvszagú dolgot sem, meg az még uncsibb, és akkor valahogy jött nekem ez az ötlet, azt nem tudom hagyomvers sem megmondani, hogy hogy. Nekem a tengeren túl, már Dominikán van egy ilyen kis székhely, és ott ültem a teraszon, mint itt ültem, ott tök mindegy, szivaroztam, nézegettem az eget, és rájöttem arra, mi lenne, hogyha ez egy ilyen krimi jellegű bűnöző, terapeuta, korrekciós intézet, stb. Valahogy így ezt foglalnák keretbe ezt az egész sztori, és akkor álmodtam én ezt meg, hogy akkor lesz egy bűnözőnk, aki a korrekciós intézményben, azt nem tudjuk, hogy börtön vagy nem börtön, elfogják, ott töltő a büntetést, és akkor megjelenik ez a terapeuta, akit régről ismer, és akkor az ő kettejük beszélgetéséről szól ez a könyv, minden fejezetben, jelenetben, vagy részben, amikor ebből majd filmsorozat lesz, akkor elmesél a mi fő emberünk, aki vagy protagonista, vagy antigonista, ez döntse mindenki saját magának, elmesél a sztorit az életéből, és a terapeuta azt pedig próbálja felfejteni az ő lélektanát a működésének. Hát, ezek közben egy csomó érdekes napi szinten használható eszközt próbáltam így bemutatni, úgyhogy így nagyjából erről szól a könyv, ha ez érthető bárkinek is, nem csodálkoznék, ha nem lenne.
1: Nem, szerintem össze kell rakni a képet, vagy el kell olvasni leginkább a könyvet. Milyen visszajelzések érkeztek az elmúlt időszakban a könyvet illetően, és a címadásról még mindenképpen mesélj nekünk egy picit.
0: Több munka címen volt, nagyon sok inspirációt adott a Ari Sarrie-nek a Pillangó című könyve, illetve a Dumas Monte Cristo, és hogy a pillangónál eragadt, és akkor ilyen magyar pillangó, meg ez meg az volt így a cím, és akkor egyszer csak jött nekem a napló azonnan, hogy így a terápiás eszközök közül szerintem a legerősebb eszköz, és ha már terápia, akkor legyen egy napló ennek az emberkinek, amit így vezet. A Csibész meg onnan, hogy mégsem egy gyilkosról beszélünk, vagy egy terroristáról, egyszerűen csak egy csaló, egy ilyen machiavellista, ilyen életigenlő figura, és ez volt a kb. Legszeretetteljesebb címke, amit rá tudtam aggasztani. A kérdőjel a végén az pedig azért van, és minden fejezet végén kérdőjel van, pontosan a cím végén, mert hogy dönts el mindenki. Nem akartam itt válaszokat adni. És tök érdekes, hogy nagyon hasonló címmel kiadott ugyancsak egy Márk Kereszt nevű író egy másik könyvet, és egyszer össze is kevertek így vele. Azért a kérdőjelet mindenképpen akartam a végén, hogy tudja mindenki, hogy ez a kérdőjeles végű, az az én tudtom. A címválasztásról ennyit, és az a helyzet, hogy a legnagyobb megdöbbenésemre csupa pozitív, legalábbis pozitívnak értékelek minden. A leginkább, ami szeretek hallani, az az, hogy miért, és hogy az miért van, és az kicsoda, és azt mikor tudom meg, és hogy miért több kérdőjelet kapok, mint a hány pont a mondatok végén, tehát hogy inkább az emberek elkezdenek gondolkodni, és azért nem tudják lerakni, mert hogy így velük marad, és hogy abszolút megdolgoztatja az embereket. Reflexiók, önreflexiók, magukra ismerések, úgyhogy ez így nagyon pozitív. Vártam mindig is a negatívat, eddig még nem volt olyan, amit úgy éreztem volna, bár nyilván abból is építkezek, hát már nem fogom írni az elsőt, az egészen biztos, illetve én kiadtam még, hogy csak egy gondolt erejéig, ilyen spanyol nyelven is kiadtam ezt a könyvet, nekem van egy ilyen spanyol baráti kör, meg család, meg stb., és ők is nagyon szerették, és az nekem meg főleg egy óriási visszajelzés volt, mert ott a Karib térségben nem az a legjellemzőbb hobbi, hogy olvasnak az emberek, viszont ők elolvasták, és nagyon-nagyon szerették, úgyhogy ez egy ilyen tök nagy öröm számomra, a büszkeség.
1: Azt mondtad, hogy legnagyobb megdöbbenésemre, miért, mire számítottál?
0: Megmondom őszintén, semmire. Én arra számítottam, hogy az a pár ember, akinek én ezt készítettem első körben, a családom, a barátaim, a szüleim, ez egy karácsonyi ajándéknak nyomtattam egyébként először ki, hogy ők elolvassák, és akkor így lesz egy ilyen kis kellemes pár óra, és nem tanultam írni. Én mesemondó vagyok egyébként, tehát kb. Ez a sztori mesélő. Nekem volt egy ilyen kételybizonytalanság valahol a mélyben, hogy hogyan fogják az emberek fogadni. Azért valójában, hogy bárki bármit kitesz az asztalra, és most beszélhetünk itt egy, nem tudom, egy social media videót felvesz a, nem tudom, a Jancsi, és feltölti, és mi lesz a fogadtatás, vagy egy festmény, vagy egy komolyabb bármilyen mű, azért az ember bevállalja azt, hogy amit ő kitett, azt látják, és azt meg is fogják egyébként majd valamilyen módon kritizálni, ez most vagy pozitív, vagy negatív. Nyilván volt bennem egy ilyen, hogy majd mit szólnak az emberek hozzá, szerintem az egészséges, és igen, és megdöbbentő volt, hogy ennyien szeretik. Inkább az volt a megdöbbentő része, hogy ennyi ember kötődik ehhez a könyvhöz.
1: Azt mondtad, hogy nem vagy kifejezetten író, de mégiscsak mit adott számodra az írás, vagy miért írsz? Miért jó írni?
0: Nekem ez egy hobbivá vált. Tök érdekes dolog ez, hogy én tankönyveket írtam eddig, tehát nekem egy más ide, nem akarom most elvinni a fókuszt. Tankönyvekkel foglalkoztam, regény az első regényem volt, az narancssárga könyv, az első része a Csibésznek. Én azt tapasztaltam, hogy ez olyan szuper elfoglaltság, hogy az ember, nem tudom, tehát nézne egy filmet, látsz magad előtt egy filmet, amit végül is te alakítasz, ahogy szeretnéd, és aztán, mint hogy a később jegyzetelném le azt, amit látok. Ez egy nagyon fura, meghasonlott ilyen skizofrén állapot, de eszméletlen izgalmas. És az, hogyha már időm van, az olvasás helyett is inkább írok. Tehát valamilyen, ez abszolút összetett hobbi, meg ilyen szabadidős elfoglaltság ezt adja, illetve az, hogy tényleg pár emberhez ez eljut, és ők mondjuk okoz az egy itt egy nettó 8-12 óra izgalmat, vagy elfoglaltságot, ez is kb. Így nem tud szolgálni az embereket, ez ilyen furán hangzik, de hogy így valamit tenni.
1: Milyen az, amikor a saját sztoridról beszélgetsz olyanokkal, akik elolvasták a könyvet, akiknek kérdőjeleik vannak, akik választ várnak a kérdéseikre, és szeretnének pontot tenni a mondat végére, amire tehát nem biztos, hogy kiteszed azt a pontot.
0: Biztos nem teszem ki a pontot, mert ez nem arról szól, ez egy olyan könyv, és ezért is nagyon-nagyon szeretem, mert hogy itt nem kell megválaszolni semmit. Itt tök jó a kérdés, maradunk. Próbálkoztak, volt szerencsém egy pár könyvemutatón részt venni könyvklubokban, itt ott egyébként, itt a környékünkön, és szerintem senki nem úgy ment el, hogy hú, most megkaptam a választ, viszont mindenki úgy ment el, hogy elégedett volt azzal, amit kapott. Nekem nem feladatom megválaszolni az olvasók kérdéseit szerintem, hanem inkább beszélgessünk róla. Sőt, talán még több kérdésre teszek a terapeuta, mi voltam volna, és akkor lehet, hogy ez lesz így a komplett ilyen package, amit kaphatnak. De tök jó, nagyon szeretek erről beszélni. Tök érdekes, hogy az ember ebben mit hoz ki, milyen gondolatokat ébreszt.
1: Pontok tehát nem kerülnek a mondatok végére, na de hát lesz a történetnek folytatása, kerül-e több kérdőjel azokba a fejekbe, akik elolvassák a könyvedet.
0: Ugye ez nem egy ilyen mainstream sztori, én ezt célzottan és tudatosan magam mellett tartottam, amit nem adtam oda kiadónak, nem adtam oda nagy könyvesboltoknak. Szerettem volna egy olyan közösséget magam köré, vagy a könyv köré, akikkel van kapcsolat. Tehát én gyakorlatilag mai napig tudom azt, hogy kik vették meg a könyvet, kik olvassák, mert hogy én küldöm személyesen, egy személyes üzenettel mindenkinek. Kivétel az a pár pici könyvesbolt, akik így beszálltak ebbe, és is segítenek ebben nekem. Nem nincs agyon reklámozva, nézem a Facebookon, TikTokon, itt ott meg lehet találni a könyv oldalát, és azt így bárki, akit érdekel és hallgatja, keressen rá, és tud tájékozódni. Tehát, hogy ott van csak ennek így nyoma, és igen, a második könyv az már egyébként a szerkesztés alatt van. Ha minden igaz, akkor ugye július közepén az is könyv formájába fog kerülni, és az is elérhet az olvasókhoz, akik kíváncsiak, hogy lezáródik-e a történet, vagy nem. Nem tudom, hogy spoiler-e vagy nem spoiler, de több könyv van még a fejemben ebben a témában, és ezekkel a szereplőkkel, úgyhogy valószínűleg, hogy menni fog tovább a dolog, de nagyon sok kérdője egyébként így kiegyenesedik, ha ez így. Hát ez a szimbolika.
1: Reméljük, hogy a következő könyv megjelenéséről is beszámolsz majd nekünk itt az Otthon hangján. Most érjük vissza az Ülői Tízúrai Könyvklub alkalmára, hiszen legközelebb ott találkozhat veled a közönség július 4-én. Hogyan hangolódsz egyébként egy-egy ilyen eseményre? Vannak rituálék, vagy kiülsz és hagyod, hogy bombázzanak a kérdésekkel?
0: Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a spontaneitást ilyen szempontból, és most pont a jövő szombati könyvklub kapcsán itt a főszervező hölgy kérdezte, hogy át tudja a kérdéseket, hogy fölkészülök-e rá, és az, hogy nem, én szeretem azt, hogyha ott és akkor szembesülök egy meglepetés, sőt, tök jó, hogy olyat is kérdeznek, amire mondjuk én is el kell, hogy gondolkodjak, és ott adok egy választ így csípőből. Egészen érdekes megéléseim voltak, így mert voltam itt 4-5 ilyen bemutatón, és kaptam olyan kérdéseket, amikre egy hirtelen is elgondolkodtam, hogy basszus, ez egy jó kérdés, mert én sem gondoltam még. Úgyhogy alapvetően nincs olyan felkészülés. Én nagyon nem várom, hogy tényleg akit érdekel, azok így jönnek, és ha így megtisztelnek az érdeklésükkel és a jelenlétükkel, az egy tök szuper dolog. És hogyha te csak egy pár embernek ad ez a könyv egy 8-10 óra érdekes kis kikapcsolódás vagy izgalmat, akkor te megérte. Úgyhogy nagyjából így csak megyek az árral.
1: Na hát akkor sok jó kérdést kívánok neked erre a július 4-i alkalomra. Sok süteményt, azt hallottam, hogy lesz bőven, és hát várjuk a következő könyv megjelenésének dátumát. Ide az Otthon hangjára köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés a lehetőséget.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján a Bori Márk volt. Köszönjük szépen!

0: Mini vakációra készülök, és ilyenkor feltankolok magazinokkal és könyvekkel, hiszen a zsúfolt hétköznapok nem mindig kínálnak lehetőséget arra, hogy falljam a betűket. Elmentem tehát az Inárcsi könyvtárba, ahonnan Grecsó Krisztián új verses kötetével távoztam. Aztán meglátogattam Illi Noémit a Dobosi könyvtárban. Igen, kedves hallgató, mondhatnánk, hogy mániákus könyvtárlátogató vagyok, ami amúgy nem lenne igaz, de a lényeg, hogy a rekkenő hőségben rollerrel közelítettem meg a könyvtárat, és kértem valami szuper olvasmányt a Balatonparti napozáshoz. Noémi pedig perdült, fordult, és az általam vágyott könyvvel a kezében tért vissza. Nos, hogy van-e létjogosultsága 2026-ban a könyvtáraknak, és hogy szükségünk van-e még a Gutenberg galaxisra, szerintem nem kell ezeket a költői kérdéseket megválaszolnom. Érkezzen inkább Illi Noémi és egy könyv. Na nem az, ami velem jön a Balatonra.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazinműsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dobosi Halászboldizsárvárosi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatók.
0: Most már tényleg itt a nyár, úgyhogy hoz nekünk valami hűsítő könyvet, kérlek, ide az éterbe. Mi az, amivel ezúttal vársz minket?
3: Ugye ilyenkor jobb, hogyha nem mozdulunk ki, és nincs más szerintem, mint a tévézésen kívül, vagy valaki sorozatokat néz, de azért jobb, ha olvasunk, és azzal töltjük az időnket, úgyhogy egy olyan rendkívüli gazdag, magával ragadó mesetörténetet hoztam, ami erre talán alkalmas lesz, meg Klotyernek a könyvét, ami Éva könyvet címet viseli, egy csodálatos és gyönyörű történet, veszélyes, bűnös, a legjobb, ahogy beharangozzák, ami történhetett velem, s a legrosszabb már, hogy a főhőssel, úgyhogy egy olyan könyv, ami igazán gyönyörű is, tehát nem csak belülről érdekes, hanem kívülről is. Nagyon szép virágokkal díszített, élfestett könyvről van szó, ugye ez mostanában reneszánszát éli, úgyhogy ezért is megszólítja talán az olvasókat. A főhőse Beatrice, az Árda könyvtárosa, aki évekig került el többi nővér társaságát, a könyvek és a kéziratok közt lát nyugalomra, csak hogy vágyik megismerni a kinti világot, egy olyan világot, melyet a férfiak irányítanak, és ahol a nők háttérbe szorulnak. Aztán a farsangi karnevál éjszakáján imáj meghallgatásra találnak. Két sebesült, segítségre szoruló nő bukkan fel az Árda kapujában. Az egyikük az utolsó erejével átnyújt valamit Beatrice-nek, egy bűvös könyvet, melynek lapjai önálló és veszélyes életet élnek. A városban élő férfiak már közelednek, hogy elpusztítsák ezt a könyvet, és Beatrice-nek mindent latba kell vetnie, hogy megakadályozza ezt bármi áron is. Úgyhogy Éva könyve a mostani ajánlott könyvünk címe.
0: Milyen feminista, Zsandárk féle könyvet hoztál ezúttal nekünk ide az otthon hangjára, de hát kellenek ilyen olvasmányok is a nyári szünidőre, és ha már nyári szünidő, akkor mindez hogyan érinti a könyvtárt, hogyan lesztek nyitva, hogyan lesztek zárva, mik a részletek?
3: Sok olvasón kérdeztem már ezt, úgyhogy most már megszületett ugye a zárvatartási időpontunk, a nyári szünetünk tulajdonképpen, amikor is augusztus 8-ától 23-áig leszünk zárva, és azelőtt, illetve azután, tehát augusztus 24-től már lehet jönni hozzánk, addig be kell tankolni könyvekkel, de azért ez a két hét kibírható talán nélkülünk, hogyha mindenki visz elegendő könyvet a nyaralásra, a pihenésre.
0: Programok tekintetében mit tudsz nekünk mondani?
3: Tervezetek vannak, és bizakodunk, hogy megvalósulhatnak az ősz folyamán író-olvasó találkozók, illetve természetesen a téli kertes koncertre is már van ötlet és terv, és mindez szervezés alatt áll, amint ezek napvilágra kerülnek, beharangozhatók, természetesen értesítjük a hallgatókat.
0: Noémi, köszönjük szépen a mostani ajánlót, várunk vissza a jövő héten is.
3: Köszönöm, mindenkinek kellemes pihenést.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék!
6: Itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van.
5: Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútoráruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
7: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
8: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
9: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
8: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
9: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
8: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
9: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
8: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
10: 93.4 Rádiódabas.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
13: Nachrichten,
14: Novel,
13: Noticias,
14: Novinky,
13: News,
14: magyarul és érthetően
13: hírek.
12: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelemföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelemföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
10: Lelátó extra!
15: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Smola Dániel befejezte a labdarúgó pályafutását, pedig az NB3 délkeleti csoportjában az elmúlt szezonban a 9. helyen végző Dunaharaszti középpályása, még csak 29 éves. Sérülések sosem hátráltatták, de a heti 4 edzést már nehezen tudta összeegyeztetni a civil foglalkozásával, ezért tavaly karácsonykor úgy döntött, az évad végén visszavonul. Mivel azonban egy ideje már a Kékfehérek technikai vezetője is egyben, ősztől is a klubnál dolgozik, de már kizárólag az adminisztratív ügyviteli feladatokkal segíti az egyesületet. A játékossal a Sportsnet online készített egy hosszabb interjút. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
17: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
18: Ez a föld velünk, meg szembe táncolva fékezünk karjaiban, karjaiban.
16: Rádió Dabas, az otthon hang.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszú Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 21 óra van.
1: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka tök meleg, ott él a krém, míg nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: Let it rain.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen hogy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint. Ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két, egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
1: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.

0: Hát döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29 361 776.
4: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Damas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb fantasztikus sikernek örülhetünk a Ferencváros utánpótlásában. Bokros Bertold a Ferencváros U19-es csapatával megnyerte a Magyar Kupát. A döntőben a Budapest Honvéd volt az ellenfél és a Fradi, ezúttal nem bízott semmit a véletlenre. Meggyőző, jó játékkal 2-1-re nyert meg a finálét a rendes játékidőben. A siker értékét tovább növeli, hogy a zöld-fehérek tavaly még alul maradtak a Győr elleni döntőben, így az akkori ezüstérem idén aranyéremre cserélődött. Ez a győzelem a kitartás, a fejlődés és az egész éves munka méltó jutalma. Maradunk még a labdarúgásnál, hiszen lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Monor az Eger ellen, akikkel 1-1-es döntetlent játszottak szombaton. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Damast.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Damast.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen keményfaágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felsőfokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab, Dabas, kukac, gmail.com.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: mine in the bank. I like what I see. A boss like you need a boss like me. Daddy from the street told me.
1: Pontosan éjfél van.
2: Pontosan éjfél van.
3: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.

0: szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
6: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
6: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
6: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
7: 93.4
4: Rádiódabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágerekkel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Mi?

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak se